35. verstől kezdődően olvassuk Jézus Krisztus egyik csodatételét. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ülval az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellett elmenő sokasságot, tudakozódik, mi dolog az. Megmondák pedig néki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra. És kiállta mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig erről mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson, de annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus meghalván parancsolá, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közelért, megkérdé őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta néki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjöv annak szeme világa, és követi őt, dicsőítvén az Istent. Az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ad az Istennek. Jézus nagyon sokfele járt. Az akkori Palesztinának majdnem minden vidékét bejárta, és nem volt olyan hely, ahol nem tett volna csodát, kivéve Názáretet, ahol nem hittek benne. És ahol Jézus szomorúan meg is állapította, senki sem proféta a maga hazájában. De mindegyik csodatételek közül a vaknak ez a meggyógyítása, amelyről olvastunk, bizonyos szempontból kiemelkedik. Ez a vak ott ült az út szélén. És amikor meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, kiáltott, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Ez az ember nem tudjuk, hogy milyen okból kifolyólag veszítette el szeme világát. Annyi viszont bizonyos, hogy a társadalom szélére sodródott. Nem igen volt senki, aki támogassa, különben nem kellett volna koldulnia. Dolgozni sem tudott, mert hiszen nem látott. Ott ült az út szélén. Több mint valószínű, hogy minden más kétségbe esett beteg emberhez hasonlóan, ő is megpróbált mindent, járt orvosokhoz, gyűjtött tejafüveket, mindenféle gyógymódszert kipróbált, és egyik sem hatott. És ennek az eredménye volt, ennek a folytatása, az a boldogtalan, kilátástalan, reménytelen állapot, amelybe jutott. És most már nem volt semmi reménye. Abban sem hitt, hogy látni fog, abban sem hitt, hogy valaki segíteni fog rajta, egyszerűen megelégedett azzal, hogy tengesse életét egyik napról a másikra. Lehet, hogy a mi életünk is, ha nem is fizikailag, vagy orvosi szempontból, hanem inkább lelki szempontból hasonlít ennek a vaknak az életére. Lehet, hogy mi is egy adott pillanatban tele voltunk lelkesedéssel. Nekivetettük magunkat az útnak, hogy majd végigjárjuk Jézus Krisztus nyomdokában mindenhol, ahol ő végigment. Tele voltunk idealizmussal, érzelmekkel, lendülettel. Mi majd Jézus Krisztus valódi követői leszünk. És megpróbáltuk így is, megpróbáltuk úgy is, és a mi bűnös énünk sokszor felmerült a mélyből, és hozzájárult ahhoz, és tulajdonképpen elő is idézte azt a sok apró kudarcot, ami összegyűjtve elvette a mi lelkesedésünket. És most már azt mondjuk, hát, mindez legenda, mindez ideális esetben működik. Jézus Krisztus lehet ugyan követni, de kevésnek sikerült. Nekem nem. Én, ha leélem valahogy ezt az életet, meg leszek elégedve. Valahogy átbukdácsolunk rajta. És megelégszünk azzal, hogy testileg, lelkileg saját magunkat valahogy fenntartjuk a víz felszínén. És ha nem süllyedünk alá a mélybe, már azt is eredménynek tekintjük. Amikor azonban ez a vak meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, fénygyúlt az ő elméjében, a reménységnek a világossága ragyogta be az ő belsőjét, és kiáltani kezdett, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Megszólította Jézust, aki számára nem csak egy ember volt, az ember Jézus, hanem Dávidnak fia. Dávidnak az a leszármazottja, akiről a jövendőlések szóltak, akit maga Isten küldött. És hogy megerősítse ezt a bizonyosságát, amelyet a Dávidnak fia megszólítással kifejezett,
hogy ezt a bizonyosságát megerősítse, még a kérést is hozzáteszi a megszólításhoz. Könyörülj rajtam! Mert senki sem volt, aki eddig könyörült volna rajta. Egy pár apró pénzt hulladtak a markába, és abból vette meg a szűkös mindennapit. De most itt van az, aki könyörül, mert eddig is mindenkin könyörült, akinek van hatalma is meggyógyítani őt. Mert ugye voltak néhányan, akik addig könyörültek rajta, szerettek volna nagyon sok jó indulattal és szeretettel segíteni, de nem tudtak. Vagy mert nem volt maguknak sem pénzük, vagy mert nem tudták őt meggyógyítani. Azonban itt van Jézus Krisztus, Dávidnak fia, aki teljes jó indulattal, szeretettel és rendelkezik a hatalommal is, hogy tegyen valamit. És ezt a hitét hangos felkiáltásokkal jutatta kifejezésre ez a vak. Jézus, te vagy Dávidnak fia, gyere és könyörülj rajtam. Jézus ott volt valahol a tömeg kellős közepén, annak sűrűjében, mert a kíváncsi emberek óriási számban vették őt körül. És a tömeg eleje lassan kezdett odaérni, ahogy haladt előre az úton, a vakhoz. És akik ott voltak, megszólították. Hallgass, maradj csendben! Miféle udvariatlan kiabálás ez? Hát nem lehet Jézushoz csak úgy oda kiáltani az útszéléről? Oda kell menni, szép ruhában, udvariaskodva megkérni, hát ha talán majd kegyeskedik. A vak azonban biztosan tudta, hogy itt most valami történni fog. Biztos volt benne, hogy ha kitartó lesz, akkor Jézus könyörül rajta, s annál hangosabban kiáltott. És az ő hite, amelyet Jézus Krisztusba és az ő tőle jövő gyógyulásba vetett, ettől még inkább megerősödött. Minket is lehet, hogy próbára tett sokszor mások magaviselete. Ülj le, hallgass, ne légy olyan szent, pont te akarsz, miért akarsz jobb és nemesebb lenni, mint az atyák, a szentek. Hagyd ezt a papoknak, a szerzeteseknek. Hallgass, ülj le, élj nyugodtan egy normális életet, és aztán majd lesz valahogy. És vannak, akiket sokszor a környezetük elbátortalanító megjegyzései letérítenek az útról. Azonban ez a vak biztosra ment. És az ő kitartásának eredménye az volt, hogy Jézus odajött, és megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. Valami olyasmit kért, amiről tudta, hogy nincsen rá megoldás, de azt is tudta, hogy Jézus ezt meg tudja oldani. Jézus pedig mondané ki, láss, a te hited téged megtartott. Forduljunk mi is ugyanezzel a bátorsággal, ezzel a hittel Jézus Krisztushoz. Bármilyen legyen is a mi életünk, bármennyire is úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, és az idő, az események sodornak bennünket magukkal, mégis szólítsuk meg Jézus Krisztust, az Istennek fiát, aki még a vakok szemevilágát is képes visszaadni. Higgyünk abban, hogy képes életünk minden testi-lelki baját orvosolni. Kérjük ezt tőle. És meg fogjuk látni, hogy a mi hitünk megtart bennünket.

0: Reménység hangja a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Ma este Kinek mondanak engem az emberek sorozatunk negyedik adásában néhány bibliai példán keresztül vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyultak az emberek Jézus Krisztushoz, és ebből meg fogjuk ismerni azt, hogy milyen szerepet játszik Jézus Krisztus a saját életünkben. Mindegyik példa egy-egy ember tapasztalata, és mindegyik példában megtalálhatjuk magunkat. Ugyanakkor mindegyik eset megmutatja nekünk a kivezető útat, a megoldást a cél felé. Az első eset, amelyet szeretnék felidézni, tulajdonképpen Jézus Krisztus földi életének, földi munkásságának a vége fele történt, és írva van Máté evangélium a 27. fejezetében, a 40-től a 43-ig terjedő versekben. Voltak emberek a kereszt körül, akik csúfolódtak Jézussal, ezt mondván: Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolodván az írástudókkal és a vénekkel együtt ezt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, s majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Ott voltak ezek az emberek, akik állandóan dacoltak a saját lelkiismeretükkel. Jézus Krisztus sok olyan dolgot tett, sok olyan dolgot mondott, ami önmagában bizonyíték lett volna arra, hogy ő kicsoda. És azok az emberek, akik nyíltan hittek Jézusban, ezeket a dolgokat elfogadták, és nem egy ember eldöntötte, hogy követni is fogja Jézust. Már az ő földi életében akadtak olyanok, akik hűséges tanítványai lettek. Ezek az emberek azonban az állandóan kételkedő érdekektől és különféle machinációktól körülfont farizeusok és írástudók valahogy nem tudták maguknak megengedni. Igyekeztek magukban minden erejükkel elfojtani a lelkiismeret hangját, pedig az sokszor megszólította őket. Sokszor hívta őket, hogy higgyenek és fogadják el az Úr Jézust. Ők azonban mindig kikerülték a döntést, kikerülték életük nagy döntését, amellyel egy örökkévalóságra megmenthették volna az életüket. Sőt, amikor Jézus Krisztus ott volt a kereszten, gúnyolódtak is vele: Te, aki lerontod a templomot és harmadnapra felépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mintha csak a pusztai kísértés visszhangja hangzana el újra a keresztövében. Akkor is, amikor Jézus Krisztust a pusztában 40 napon keresztül a kísértő megkörnyékezte. Ugyanezzel fordult hozzá: ha Isten fia vagy, bizonyíts be, mutasd be, mi nem hisszük. Mondják ugyan az emberek, volt ott a rejtett üzenet ezekben a szavakban, hogy te az Istentől jöttél volna, de mi ebben nem hiszünk. Mutasd meg, s akkor majd hiszünk. Hallottuk, hogy sok csodát teszel, még azt is, hogy a templomot 3 nap alatt fölépíted, ami több mint 40 évig épült. S hogyha ilyen nagy dologra képes volnál, miért volna olyan nehéz leszállni arról a keresztről? És ezt megtoldották a főpapok, utalva Jézus csodáira: másokat megtartott, feltámasztotta a Naini ifjút, Jairus leányát, Lázárt, bénáknak erőt adott, vakoknak szemevilágát adta vissza. És így tovább? És most ő, néhány szeg okozza az ő halálát, aki képes minden bajt és betegséget, magát a halált is legyőzni? Nevetséges. Legyintettek egyet, és hitetlenkedve megfordultak, hazamentek, és közben az úton hazafelé még viccelődtek azon a szerencsétlen Galilea belin, aki ott fájdalmaktól gyötörve sínlődött a kereszten. Mai világban sok ilyen ember van. Megszoktuk azt, hogy a tudomány mindent bebizonyít, igazol, megszoktuk azt, hogy mindent számokban kifejezünk, amit látunk, csak azt hisszük, pedig sokszor, amit látunk, az megcsal bennünket. És ez a gondolkozásmód, a dolgoknak ez a fajta felfogása rányomja a bélyegét Jézus Krisztussal való viszonyunkra is. Sokszor a mi életünkben gondok, bajok adódnak, vagy lehet, hogy a mi életünk ezektől mentes, és egyszerűen csak találkozunk Jézus Krisztussal, esetleg egy rádióadás, egy könyv, egy igehirdetés folytán, vagy egyszerűen csak beszélni kezd hozzánk egy ismerősünk. És elmosolyodunk, és azt mondjuk, hát igen, szép történet, kellemes, régi dolgokról szól, régi embernek való, naivaknak, idős embereknek, gyerekeknek, de komoly ember ilyesmiben nem hisz. Ugyan már, hogy csodát tett. És az én életemben miért nem tett egyet se? Veti fel a kételkedő ember. Akkor talán hittem volna neki. Ugyanígy viszonyult Jézus Krisztushoz egy izraelita férfi is, aki egy vonaton utazott, és történetesen éppen abban a vonatfülkébe lépett be Richard Wurmbrand, aki le is írta a beszélgetést. Beszélni kezdett Jézus Krisztusról ennek az embernek, és az illető hallgatta, szemtelenül nézett ki az ablakon, bólogatott, mint aki udvariasságból ugyan odafigyel félfüllel, de valójában nem érdeklik a dolgok. És amikor Richard Wurmbrand nyíltan rákérdezett, hogy mi a véleménye ezekről a dolgokról, nem volna hajlandó is Jézus Krisztust elfogadni? Akkor ez az izraelita szembenézett vele, egy pár másodpercnyi rövid szünet után pedig azt mondta: nézze, kedves barátom, amióta szüleim és testvéreim elpusztultak a haláltáborokban, én már nemhogy Jézus Krisztusban, de még Istenben sem hiszek. És ezzel pontot tett a beszélgetés végére. Lehet, hogy sokszor elvártuk volna, hogy Jézus Krisztus valami látványos csodával kimentsen bennünket ebből vagy abból. De lehet, hogy Jézus Krisztus másképpen fordította jóra a mi helyzetünket. És amiért ezt nem láttuk, amiért ezt nem értettük meg, talán azért azt mondjuk, hát nem segített, nem hiszek benne. És ha éppen olyan nagy valaki, hát akkor tegyen az életemben valamit, és akkor talán majd hiszek benne. Ez a kételkedő embernek a jellemrajza. Azért a kételkedő emberi, aki nem csak hogy kételkedik Jézus Krisztusban, de egyenesen elfordul tőle, nevetségessé teszi őt, s hagyja, hogy az anyagiasság, vagy befolyásos emberek barátsága fontosabb helyet foglaljon el az életében, mint Jézus Krisztus. És ezekért könnyen lemond az Úr Jézusról, mert a pénzével azt vásárol meg, amit akar, barátai segítségével kieszközölheti azt, amire vágyik, de az Úr Jézus Krisztus, aki életünknek az ura kell, hogy legyen, nem ilyen barátunk akar lenni. Ő azt szeretné, hogyha elfogadnánk őt hitáltal, ha beengednénk az életünkbe, és követnénk őt, sokszor még olyankor is, amikor nem értjük, hogy hová és miért kell mennünk, amikor nem értjük, hogy miért kell engedelmeskednünk neki. Ő azonban mindig ott van mellettünk, minden bajunkban és szomorúságunkban megvigasztal bennünket. És hogyha így közeledünk Jézus Krisztushoz, ha hitáltal elfogadjuk őt, még ha nem is művel látványos csodákat a szemünk előtt, eljutunk arra a meggyőződésre, amelyre eljutott Pál apostol is, és kijelentette: minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Ha szeretjük az Úr Jézus Krisztust, ha hitáltal elfogadjuk, nem kételkedünk benne, nem gúnyolódunk vele, nem tartjuk mesebeszédnek az ő életét és az ő tanításait, akkor mi is eljutunk ide, és megértjük, hogy azoknak, akik Istent, akik Jézus Krisztust szeretik, minden az ő javukra van.

A második eset, amely Jézus Krisztushoz, amely az embernek Jézus Krisztussal szembeni viszonyulását tükrözi, a Lukács evangélium 5. fejezetében található, az első 8 versben. Olvassuk, hogy mikor a sokaság hozzá, mármint Jézushoz tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala, és látta két hajót állani a vizen. A halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonéval, a kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült a hajóból, tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondd a Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Annak az esetnek, amelyet tanulmányozni fogunk a következő percekben, ez csak az első fele. Olvassuk, hogy Jézus Krisztus beszállt egy olyan hajóba, amelynek gazdái a parton mosták a hálóikat. Ottan javítgatták és mosták a hálókat, mert egész éjjel haláztak. És, mint a jó gazda, ők is minden munka után a szerszámaikat rendbe tették, és úgy készítették elő azt a következő fogásra. Ott Jézus odajött és megkérte, hogy evezzenek kissé bennebb a vizen, hogy Jézus Krisztus onnan taníthasson. Hogy miért történt ez pontosan így, nem

S ahogy beszélt és beszélt, az emberek szíve kezdett megolvadni, és érezték, hogy Jézus az ő kedves, de határozott szavaival, az igazság üzenetével szívük legmélyéhez lenyúl, és megérinti őket. És az ő életüket igyekszik meggyógyítani, helyreállítani. És sokan engedtek Jézus Krisztus beszédének. S ahogy telt az idő, az emberek észre sem vették, hogy már elég hosszú ideje ott ülnek. Sőt, amikor Jézus Krisztus befejezte az ő beszédét, sajnálkozva néztek egymásra, és mondták, milyen kár, még beszélhetett volna egy kicsit. Manapság is szükségét érezzük olyan embereknek, akik kedves szavaikkal valódi lelki táplálékot nyújthatnak, akik valóban erővel és hatalommal beszélnek hozzánk. A mai embernek is szüksége van Jézus Krisztus gyógyító szavaira és beszédére, és ha bár gondolatvilágunk, életstílusunk sok mindenben megváltozott, a mai embernek is ugyanaz a gyógyír, Jézus Krisztus tanítása és beszéde megváltoztathatja reménytelen állapotát. Amikor befejezte a beszédet, amelyen nem csak a tömeg, de még a halászok is elálmélkodtak, és nagyon szerették, Jézus csendesen odafordult az egyik halászhoz, nevezetesen Simon Péterhez, és mondta neki, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. És felelvén Simon mondani ki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Jézus tudta, hogy aznap éjjel mi történt. Több okból kifolyólag is. Egyrészt a Szentlélek kinyilatkoztatta neki, másrészt a sikertelenség, a kudarc érzése lerít úgy Péterről, mint a halászok egész csapatáról. Látszott rajtuk, hogy kimerültek az egész éjszakai munkától, és nem csak kimerültek, de csalódottak is, mert a sok munkának, erőfeszítésnek semmi eredménye nem volt. Ezért fordult hozzá Jézus, és kérte őt, hogy próbálja meg még egyszer. Péter reménytelenül, udvariasan, szégyellősen, érzéseivel vívódva szólította meg a mestert. És azt mondja neki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Van ebben a szóban egy bizonyos fajta ellenkezés is. Mester, a görög kifejezés így hangzik, episztátész. Fordíthatnánk úgy is, hogy főnök. Jól lehet, egész éjszaka haláztunk, mégsem fogtunk semmit. Mi halászok vagyunk, és tudjuk, hogyan kell halászni. Te az előbb prédikáltál, tanítottál, és nagyon szép volt, gyönyörű, senki nem beszél így. Te értesz ehhez? Mi halászok vagyunk, és értünk a halászathoz. Miből gondolod, hogy te többet tudsz? Mondta az Úr Jézusnak. De hogy ne legyen belőle harag, hogy nehogy valaki udvariatlansággal vádoljon. Hát, legyen. Vessük be a hálót, aztán, ha megint nem fogunk semmit, remélem majd te is meggyőződsz róla, hogy most nem lehet halat fogni. És beveztek tengerbe, és ahogy bevetette a hálót, tapasztalt halász lévén azonnal megérezte, hogy a hálóban gyűlnek a halak. Úgy, ahogy régen nem történt. Úgy, ahogy tulajdonképpen soha nem történt meg. És amikor kezdte kihúzni a hálót, érezte, hogy ez már meghaladja a legénységnek az erejét, és hívott egy másik hajót. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, és mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Péter kénytelen-kelletlen engedelmeskedett Jézus parancsának. De mikor látta, hogy Jézus szavára megtelik a háló halakkal olyannyira, hogy csak két hajó tudja azt kihúzni, megértette, hogy kivel áll szemben. És itten Jézus Krisztus számára már nem csak egy mester volt, egy tehetséges tanító,

egy ragyogó tehetségű szónok, egy rabbi, hanem úr. Ura a tengernek, ura a halaknak. S ha bár eleinte Péter az ő szavaival Jézusnak üzente, hogy te vagy a beszélő, és én a halász, te értesz a tanításhoz, és én a halászathoz, azt elfelejtette, vagy talán meg sem fordult a fejében, hogy ha bár ő a halász, de Jézus az, aki teremtette a halakat, és aki parancsol mind a tengernek, mind a szélnek, még a halaknak is. De később ez kiderült, és ekkor Péter belátta, hogy Jézus Krisztus több, mint tanító. Hogy bármiféle emberi bölcsesség és okosság elhalványul, és még az árnyékába sem léphet annak, amit Jézus Krisztus képes az életünkben végrehajtani. Habár eleinte megpróbálta saját erejéből, egész éjszakán át eredménytelenül küszködve elérni azt a minimális, mindennapi betevő falatot, amire szüksége volt neki és családjának. Most azonban leborul Jézus lábai elé, és azt mondja, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. A leborulás elismeri Jézus Krisztus felsőbbrendűségét. Az ókori keleten csak rendkívül magasrangú személyek előtt borultak le az emberek. Ez volt a legmagasabb elismerésnek a megnyilvánulása, a felsőbbrendűség elismerése. És Péter királyi felsőbbrendűséget ismer el Jézus Krisztusban azzal, hogy előtte leborul. És azt mondja, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. És ezzel a szavaival kifejezi azt a paradoxont, azt az ellentmondásos, de ugyanakkor nagyon is valóságos érzést, ami minden embert áthat, aki felismeri és elfogadja Jézus Krisztust. Ez az érzés születik meg minden emberben, aki legalább egyszer megengedi Jézus Krisztusnak, még ha kénytelen kelletlenül is, hogy az ő életében egy minimális változást eszközöljön. Péter megengedte, s habár nem hitt abban, hogy Jézus Krisztus, mint halász, sikeres lesz, mégis engedett neki, meggyőződött arról, hogy igen, Jézus Krisztus mindenek fölött áll, az emberek, a halak, az egész világegyetem fölött. És azt mondta, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Ráébredt arra, hogy mennyire haszontalan volt az ő élete, és hogy hiába igyekezett emberi erejével, anyagi, lelki meg egyéb téren eredményt elérni, éppen olyan haszontalan és eredménytelen volt az ő élete, mint a halfogás aznap éjjel. Mi is sokszor rájövünk arra, hogy mennyire eredménytelen, mennyire haszontalan a mi életünk. Mert ahogy az egykori kőművesekkel történt, mi is, amit építünk egyik nap az életben, az másnapra összeomlik, és állandó küszködésben és vergődésben telik a mi életünk. De ha megengedjük Jézus Krisztusnak, hogy tegyen valamit a mi életünkben, akkor két dolog történik meg. Először is beismerjük semmi voltunkat. Erre az érzésre, a megüresedésnek erre az érzésére el kell jutnia minden embernek, aki vágyik Jézus Krisztust követni. Bűnös ember vagyok, Uram. Ezt el kell mondania nem csak Simon Péternek, ezt el kell mondanunk mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus helyet találjon az életünkben. Másodszor pedig Péter azt mondja, eredj el én tőlem. Beismeri azt, hogy nagyon messze áll Jézus Krisztustól, és amilyen az ő élete, amilyen az ő jelleme, semmiképpen nem fér össze Jézus Krisztussal, nem lehet őket egy helyen emlegetni sem. De ugyanakkor szavaiból kicsendül a felkiáltás, soha ne hagyj el Jézus Krisztus, mert nélküled sehová nem jutok. Engedjük meg mi is, ha nem is hiszünk teljes mértékben Jézus Krisztusban, ha valahogy nehezünkre esik őt elfogadni, ha a mi életünk kifejlesztett bennünk egy olyan fajta kételkedést, hogy még Jézus Krisztus sem tudott rajtunk segíteni, akkor is tegyünk vele egy próbát, és engedjük meg, hogy ő megmutassa, hogy valóban tud érettünk tenni valamit.
és engedjük meg, hogy a mi életünkben is Úr legyen. Ne csak elismerjük őt, mint legendás tanítót, csodatévőt, hanem fogadjuk is előt, mint életünk Urát.

újból utazunk egyet az időben, és ismét egy olyan eseményre fogjuk terelni, egy olyan eseménnyel fogunk foglalkozni, amely Jézus Krisztus halála és feltámadása után történt. János Evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy Jézus Krisztus megjelent a tanítványoknak, de Tamás egy a 12 közül, olvassuk a 24. verstől kezdődően, akit kettősnek is hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat, ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a sebek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Az eddigiek során láttuk, hogy vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem hisznek Jézus Krisztusban, tudnak az ő létezéséről, vannak információik, de ez többnyire arra jó nekik, hogy vele gúnyolódjanak, gúnytűzzenek, vagy hitetlenül legyintve elutasítsák az egészet. Vannak más emberek, akik elismerik ugyan Jézus nagyságát, elismeréssel beszélnek az ő életéről is, de a saját életüket nem mernék rábízni. Tamás esete egy harmadik embercsoportot ábrázol. Azoknak az embereknek a csoportját, akiknek volt kapcsolatuk Jézus Krisztussal, akiknek van tapasztalatuk is vele, de ha nem látják, ha nincsenek szilárdan meggyőződve, akár érzékszerveik segítségével is arról, hogy Jézus ott van mellettük, akkor azonnal a figyelmüket eltereli valami más, és már nem követik azt, amit elfogadtak. Tamás nem volt ott, amikor az Úr Jézus Krisztus először megjelent. És amikor a tanítványok szóltak néki, olyan hihetetlennek, olyan mesebeszédnek tűnt ez számára. Jó, ő is együtt járt az Úr Jézussal 3,5 évig. Még az ő tanításait is sokszor hallotta. Vannak olyan szavak, olyan mondatok, amelyek még most is a fülében csengenek. De hogy mindez igaz volna, nem hiszem, mondta magában. És legyintett, sőt, még talán egyfajta felsőbbrendűségi érzés is kialakult vele a többiekkel szemben. Ugyan már titeket el tud kápráztatni valamiféle kísértet, egy szemfényvesztő? Én nem hiszem, hogy ő volt. Majd, ha személyesen kipróbálhatom, akkor elhiszem. És Jézus Krisztus megadta neki az alkalmat. A 26. versben, János 20-ban folytatódik az eset leírása. És 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus és megáll a középen és monda, békesség néktek. Azután pedig monda Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. És hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondanéki, én Uram, és én Istenem. Mondanéki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Jézus felajánlotta az alkalmat Tamásnak, hogy meggyőződhessen, hogy elfogadhassa őt, aki noha ismerte Jézus Krisztust, valahogyan nem tudott hinni. Az a személyes kapcsolat, ami volt közötte és Jézus között, mintha kihűlő félben lett volna azóta, hogy Jézus meghalt. És most, hogy az ő megjelenésének hírét hallotta, hitetlenkedni kezdett. Hát, tényleg, volt Jézus Krisztus, de már nincs. Nem hiszem, hogy feltámadt volna. Megmaradok az emlékekkel, az élettapasztalattal, amit vele gyűjtöttem. Aztán
majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tamás a jelképe azoknak a keresztényeknek, akik valaha ismerték Jézus Krisztust, személyes kapcsolatuk is volt vele, és elég közel voltak hozzá. De valamilyen tapasztalat, valamilyen esemény őket, mintha elválasztotta volna Jézus Krisztustól, és másodszor már nem tudnak ismét visszatérni ahhoz az úthoz, amelyen eleinte járnak. Jézus Krisztus azonban ezeknek az embereknek is, akik ilyen nehezen tudnak csak hajlani arra, hogy higgyenek, ezeknek is felajánlja a lehetőségét, a döntés lehetőségét. És ha csoda kell, Jézus Krisztus azt is megteszi, megjelent, kinyújtotta az ő kezét, és azt mondta, Tamás, nézd meg, nem én vagyok az. Tamás meglátta, és válaszolt. Én Uram, és én Istenem. Itten Tamás már nem csak annyit mond el Jézusról, hogy ő egy legendabeli személy, Izrael királya, a templom gúnyosan megjegyzett építője. Ő már nem csak a tengernek és a halaknak az ura, akárcsak Péter esetében, hanem ő az én Uram, és én Istenem. És azt mondja Jézus, mivel hogy láttál Tamás és hittél, boldog vagy. Láttál engem, és hittél. És lehet, hogy sokan hinnének, ha látnának. De mi nem látásban járunk, mondja Pál apostol, hanem hitben. És az Úr Jézus ezt aláhúzza, de boldogok, valóban azok boldogok, akik nem látnak, és hisznek. És ezzel végére érünk az evangéliumnak, és János megjegyzi, hogy Jézus még sok más jelt is művelt, amelyek nincsenek megírva a könyvben. De az utolsó versben, a 31-ben felajánlja a lehetőséget az olvasónak, és ma este a kedves rádióhallgatónak is, hogy elfogadja az Úr Jézust. Ezek pedig azért írattak meg, és veszem a bátorságot, hogy behelyettesítsek egy másik ígét, ezeket pedig azért mondtuk el, hogy higgyétek, ti, akik nem látjátok Jézust, még csak a mikrofonnál ülő beszélőt sem. Azért mondtuk el mindezt, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, s hogyha ezt hiszitek, életetek legyen az ő nevében.

Az est gondolata. Egy barátom érkezett hozzám Kolozsvárra, egy másik városból. Miután kellemesen eltöltöttük az időt és elbeszélgettünk, megkért, hogy együtt látogassunk meg egy harmadikat is, akivel szintén találkozni szeretne. Beültünk az autóba és elindultunk. És az egyik utcasarkon megjegyezte, én itt előre szoktam menni. Aztán a következő utcasarkon már azt mondta, én nem tudom, hol vagyunk, jobb volna visszatérni. Mosolyogtam és mentem tovább. És amikor pár perc múlva megérkeztünk úti célunkhoz, azt mondta, hát, ez igen. Fogalmam sem volt, hogy itt is lehet jönni. És elmagyarázta, hogy ő milyen útvonalon szokott oda menni, ahová akkor éppen megérkeztünk, és hogy az sokkal tovább tart, és így tovább. Beismerte, nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen megtaláljuk. De folytatta, ezentúl most már én is itt fogok járni. Már ahhoz is, hogy valakinek a segítségével elérjünk egy úti célt, hitre van szükségünk. Arra a meggyőződésre, hogy az illető olyan irányba vezet bennünket, hogy elérjük a célt. És ezzel a hittel szállunk fel autóbuszra, ülünk be egy taxiba, vagy akár a vonatra, mert biztosak vagyunk abban, hogyha nem is tudjuk hogyan, miként, és miért, és merre, de elérjük a célt az illető segítségével, aki az irányítást kezében tartja. Burgstaller József erkölcstanában olvastam a következő mondatot. Az Istenben való bizalom abban a meggyőződésben áll, hogy a bölcs, hatalmas és jó Isten a világ eseményeit és életünk viszontagságait olyan akarattal intézi el, hogy az ember rendeltetését elérhesse. A bízalom kísérő társai a megelégedés sorsunkkal, béketűrés a bajokban, Istenben helyezett remény. Nem csak az úti cél eléréséhez van szükség hitre, arra a meggyőződésre, hogy ha rábízzuk magunkat a vonatvezetőre vagy a buszsofőrre, elérjük a célt, hanem a lelki életben is. Minden emberi életnek van egy célja, amit Isten rendel, és amit sokan nem érnek el, mert nem ismerik meg Istent, és még azt sem tudják meg soha, hogy mi lehetett volna az ő életükből, ha Istenre hallgatnak. Azonban, ha Istenben bízunk, és szilárdan meg vagyunk győződve, hogy még ha sokszor nem értjük is hogyan és miért, de a világ eseményeit, s a mi életünket is, egy jól meghatározott cél, egy boldog végkifejlet felé irányítja, akkor ez a meggyőződés bennünket békességgel tölt meg. Akkor megadja nekünk azt a biztonságérzetet, hogy a jó úton vagyunk, a jó felé haladunk. Jézus Krisztus ezt tudja nekünk ajándékozni. Ha elfogadjuk őt hitáltal, akkor elülteti szívünkben ezt a meggyőződést, és ha nem is látjuk őt, de hiszünk ő benne, megkóstolhatjuk azt a boldogságot, amit a Jézus követéséből fakadó biztonságérzet, megelégedés és reménység tud csak egyedül megadni.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk szeretnének rádiózni. Műsorunkat ma egy rövid zeneszámmal folytatjuk, amely után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik Kjeltsa Dorin előadásában. A történet után egy énekszám fog következni, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben az utolsó töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Zsolt gyógyszerész életmód tanácsadó arról fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat, hogy miként nézhetünk szembe elviselhető, egészséges módon a mindennapi életünkben jelentkező stresszel. Adásunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog felcsendülni. Jó rádiózást kívánok!

0: Képzeljétek el, egyszer egy nagy tata neki állt írni egy levelet egy ceruzával. És írta, de egy kisfiú elkezdte nézni, hogy nagy tata hogy ír. És ő nem tudott még írni, mármint a kisfiú, de nagyon-nagyon szerette volna, és ott addig járkált, míg a nagy tatának egy kicsit úgy kellemetlen volt, hogy hát nem tudott írni. A nagytata türelmes volt, azért nem szólt, de a kisfiú elkezdte kérdezni, hogy mit írsz, nagytata, mit írsz? És a nagytata hát elmondta, hogy hát ő egy levelet fog írni. És a kisfiú nem hagyta annyiba, ugye rólunk fogsz levelet írni. És azt mondta a nagytata, hogy nem. De addig kérdezte, hogy egyszer csak a nagytata abba hagyta az írást, így megfogta a ceruzát, és így mutatta ennek a kisfiúnak, az unokájának, és azt mondja, figyelj, ez egy nagyon különleges ceruza. A kisfiú elvette a kezébe, nézte, és hát nem látott semmi különlegeset rajta. Azt mondja, hát ez egy olyan ceruza, mint bármelyik más. Hegyes, fa van kívül, szén van belül, grafit. És akkor a nagytata elkezdte magyarázni. Figyeld meg, van 5 tulajdonsága ennek a ceruzának, amit nagyon-nagyon jó, ha te is átgondolsz. És az egyik az, például a ceruzával mit csinálunk? Írunk. Írunk. A ceruza nyomot hagy. És hát igen. Az az érdekes, hogy úgy, mint a ceruza, mi is, amit csinálunk, az az életünkben nyomot hagy. Mi a második? Amikor sokat írunk a ceruzával, mi történik? Elkopik a hegye.
1: És aztán meg kell hegyezni.
0: Nagyon jó! Ez a második tulajdonsága a ceruzának, hogy elkopik, és néha meg kell hegyezni. Ezt kiválóan mondtad. Én se tudtam volna jobban elmondani. És meg kell hegyezni. És képzeljétek el, hogy ez a ceruzának, ha élő ceruza lenne, akkor ez fájna. Ugye? De mivel nem él a ceruza, ezért nem fáj. Tehát a ceruzát meg kell hegyezni, hogy éles legyen, hogy hegyes legyen, és tudjunk tovább írni vele. És hát nekünk is néha az életünkben előfordulnak olyan dolgok, hogy amikor kikopunk egy kicsit, akkor a Jóisten olyan helyzeteket enged meg az életünkbe, hogy kicsit fáj, de ez csak azért van, hogy majd élesebbek legyünk, idézőjelbe tettéve, jó? És mi történik a ceruzával, hogyha véletlen elcsúszik, és rossz nyomot hagyunk? Mit tudunk akkor csinálni a ceruza nyomával? Igen? Kiradírozzuk. Ez a harmadik tulajdonsága a ceruzának, hogy a nyoma kiradírozható. És a nagytata elmagyarázta, hogy figyelj, néha rosszul írok, néha rossz szót használok, ilyenkor veszem a radírt, szépen kiradírozom, és akkor újraírom, és jól írom a dolgokat. És ez ránk is érvényes, hogy néha csinálunk olyan dolgokat, amik nem feltétlenül megfelelőek. Ugye szoktak nektek is a szülők mondani, hogy hát ezt Erik, vagy Ábel, vagy Ádám, vagy bármelyikötök, ugye ezt nem jól csináltátok. Ilyenkor mit szoktuk csinálni? Hogy tudjuk kiradírozni ezeket a tetteinket? Bocsánatot kérünk, így van. Imádkozunk, ha Jóisten ellentétkeztünk. Bocsánatot kérünk úgy a szülőktől, mint a Jóistentől, meg bocsánatot kérünk a barátainktól, ugye? Melyik a negyedik? A negyedik, képzeljétek el, ceruzának van egy külső része, az fából van. Számít az egy ceruzánál, hogy milyen a fa? Nem számít. Az a lényeg, hogy belseje legyen, grafit legyen. Mert azzal csinálunk nyomokat. Nálunk is az a lényeg, hogy mi van legbelül a szívünkben, az, hogy milyen ruhában vagyunk, hogy hogy nézünk ki, hogy milyen a hajunk, hogy milyen a cipőnk, az nem fontos. Fontos, persze, ne értsétek rosszul, azért bizonyos helyekre, ha elmegyünk, azért illik szépen felöltözni, meg megfésülködni, de hogyha benne a szívünkben nincs rend, akkor fölösleges a szép ruhánk. Láttatok már olyan gyermeket, aki hisztizett az utcán? Ugye milyen csúnya, hiába van szépen felöltözve, ha hisztizik. Nagyon nem jó. Ez volt a negyedik tulajdonság, hogy nem számít a külső, hanem a belső. És mi az ötödik tulajdonság? Hogy a ceruza önmagától ír. Az utolsó tanulság az az, hogy a ceruza nem önmagától ír. A ceruza vezetve van. És ez jó lenne, hogyha nálunk is előfordulna, hogy nem azt tesszük, amit mi akarunk, hanem engedelmeskednénk a szülőknek, és ha megnövünk, nagyok leszünk, akkor engedelmeskedünk a jó Istennek. Jaj, de jó lenne ez!

0: reménység hangja.
1: Tulajdonképpen van ez a bölcsesség imája, amit így megtanítunk az emberekkel. Ez egy ilyen mintaim, ami arról szól, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat, amiket meg tudok változtatni. Igen. Adj nekem békességet ahhoz, hogy el tudjak fogadni olyan dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Igen. A legtöbbször tényleg az szokott a probléma lenni, hogy olyan dolgokért küzdenek emberek, amiken nem lehet változtatni.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. És akkor esetleg térjünk rá arra, hogy milyen élethelyzetek válthatnak ki stresszt az emberek életében, milyen élethelyzetek vannak?
1: Hát erre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert az élethelyzetek azok abszolút különbözőek. Tehát embertől függő, sőt olyannyira nem egyformák, hogy szoktuk azt a példát felhozni hasonlatként, hogy a stressz az gyakorlatilag, vagy a stresszor az olyan, mint a napfény. És az ember az vagy az agyag, vagy a vaj. Tehát, hogyha kirakunk egy ablakpárkányra egy darab vajat és egy darab agyagot, az egyik ugyanannak a napfénynek a hatására megkeményedik, a másik pedig megpuhul.
2: Annyira mások vagyunk, igen.
1: Annyira mások vagyunk, tehát igazából mindenkinek más élethelyzet jelent stresszt, és ugyanaz az élethelyzet sem ugyanolyan mértékben jelent stresszt. Tehát van, aki kifejezetten szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat, azt, hogyha terhelik, és olyan feladatokat kap, amiket nehezen lehet megoldani, és vannak emberek, akik pedig inkább azt szeretik, ha egy kicsiket olyan langyosabb állóvizet vízbe lehetnek, és nem kapnak megoldhatatlanak tűnő.
2: Igen, érdekes még az, hogy ugye amikor a stresszre gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk a saját egyéni életünkben, de nem csak az egyéni életünkben vannak stressz helyzetek, hanem lehet egy tömeget is érinthet.
1: Nem csak az egyéni életünkben, mert tulajdonképpen, ami ugye túlzott, itt ahogy az ábrán is láthatjuk, túlzott stresszt okozhat, az egyrészt ugye, amit az előbb beszéltünk, a velünk támasztott követelmények, ez szokott leggyakrabban jelentkezni, de ugyanígy mondjuk egy katasztrófának a híre. Tehát most ugye legutóbb volt itt a buszbaleset
2: például.
1: Ugyan erre
2: gondoltam én is, hogy azért igen.
1: Tehát bármennyire is nem velünk történt, bármennyire is nem minket érintett személyesen, de én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott, hiszen mindannyian szülők vagyunk, vagy voltunk már olyan helyzetben, hogy elveszítettünk családtagot, tehát az emberbe ez mindenféleképpen lecsapódik. Aztán természetesen vannak ugye a kisebb közösségeket érintő, egy családban például ugyanígy lehet stressz helyzet. Nagyon változatos, tehát nem nagyon fogunk minden példát tudni hozni, de mondjuk ha mondjuk egyik szülő elveszti a munkahelyét, az önmagában egy ilyen stressz. Vagy hogyha valamelyik gyermeknek nem sikerül valamelyik iskolát elvégezni, vagy megbetegszik valaki a családban. Tehát ezek mind olyan stressz helyzetek, amelyek akár lehetnek mindennaposak. És hát természetesen vannak az egyént érintő stresszek, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez borzasztó széles skálán mozog, hogy ez kinek mi.
2: Igen, igen. Mindegyik csoportban beszélhetünk arról, hogy igazából beszéltünk róla, nyilván tudjuk uralni a helyzetet a stressz fölött, de mikor van az, amikor már elveszítjük az irányításunkat a stressz fölött, amikor már nem tudunk uralkodni rajta?
1: Hát tulajdonképpen egyrészt, hogyha a stressz fokozatosan emelkedik, mert ugye előfordulhat az, hogy, és ez leginkább akkor következik be, hogyha az ember egy adott élethelyzeten nem tud úrrá lenni, és kapja a következő feladatot, akkor lényegesen kisebb önbizalommal megy neki a következő feladatnak, vagy lehet egy olyan élethelyzet, amikor ugye azt mondjuk, hogy a stressz hirtelen megugrik, hirtelen megemelkedik, ezek általában váratlan élethelyzetek. Tehát ahogy az előbb említettem, akár egy keresőképességnek az elvesztése, vagy egy olyan betegségnek a megjelenése, ami nem vár dolog, és ugyanakkor hát természetesen lehetnek rejtett stresszorok is az ember életében. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, hogyha az ember nem nagyon akar tudomást venni bizonyos dolgokról. Tehát amikor azt gondolja, hogy az élet természetes velejárója az, hogy esetleg napi, hát mondjuk azt inzultusnak van kitéve a munkahelyén, vagy a családjában, vagy esetleg a szomszédság révén, és ezek mind olyan terhek, amik azért fel tudják őrölni az embert szép fokozatosan.
2: Igen, igen. Van egy ilyen teszt, vagy egy ilyen, amikor az idő...
1: Igen, igen, igen. Hát ugye nagyon-nagyon-nagyon sok féle stresszor létezik. Az egyik ilyen, én azt gondolom, a mai ember számára az az idő.
2: Hát igen, ez egy folyamatos stressz helyzet.
1: Nem tudom, hogy te mondtad-e már, hogy semmire nincs időd, vagy érezted
2: igen,
1: azt, hogy semmire nincs időd. És ez azért is érdekes, mert hát ha belegondolunk, hogy a mai életünket mennyi minden technikai dolog segíti, tehát akár a mosásban, mosogatásban, főzésben, ami a régieknek nem volt meg, és úgy tűnik, hogy bármennyire is vannak ezek az időspóroló gépeink, még sincs időnk semmire. Tehát az idő az egyik legnagyobb stresszor. És van egy ilyen teszt, ilyen egyperces teszt, ami arról szól, hogy egy stopperórát vagy mobiltelefonon indítsák el a stoppert, és ne nézzenek természetesen rá az órára, és ne is számoljanak magukban másodperceket, hanem gondoljanak valami másra, és amikor úgy érzik, hogy letelt az egy perc, akkor állítsák meg ezt az órát. És ez azért egy nagyon-nagyon jó teszt, mert itt, ahogy láthatjuk az ábrán is, hogyha 30 másodpercnél hamarabb állítottuk meg az órát, azt gondolván, hogy már egy perc is eltelt, akkor az idő egy komoly stresszforrás, hogyha 30-50 másodperc között, akkor egy ilyen közepes stressz jelent az idő, és ha 50 másodperc fölött nyomtuk meg, vagy állítottuk le, akkor tulajdonképpen nem jelent az idő komoly stressz nekünk. Tehát ez egy ilyen gyors teszt, amit játékos formában otthon mindenki kipróbálhat magának.
2: Igen, igen, ez nagyon, nagyon érdekes, és ebből lehet következtetni a stresszes állapotunkra. Hogy ez nagyon... Egyébként ez még egy érdekes kérdés, de még később talán rátérünk erre, hogy mikor van az, amikor az ember úgy érzi már, hogy ura a helyzetnek, és mikor van az, amikor már tényleg olyan dolgokat produkál a stressz, amikor már orvoshoz kell mondjuk fordulni, mert ez még egy érdekes kérdés, hogy része az életünknek, de azért van egy bizonyos helyzet, amikor már ez kóros ez a stressz.
1: Igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy a szervezetünk az jelez. És nagyon sokszor ezeket a jelzéseket nem vesszük figyelembe. Tehát az, hogyha valaki folyamatosan fáradékony, például ingerlékeny, türelmetlen, emésztési problémái vannak, tehát olyan, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vegetatív tüneteket produkál a szervezete, ami mögött nincsen kézzelfogható vagy diagnosztizálható szervi elváltozás, de mégis jelen vannak, ezek legtöbbször a fennálló stressznek a jelei. Tehát ezekre vagy például gyakori fejfájás lehet.
2: Igen, ez az a következő, amit meg is mutathatunk, hogy 10 jel, ami a növekvő stresszre utal, és akkor itt végigmehetünk, akkor a következő kép lesz.
1: Igen, tehát ingerlékenység, fáradtság, legyengült koncentráló képesség, romló teljesítmény, álmatlanság, korai ébredés, a lelkesedés és az önbizalom elvesztésre, egyre cinikusabb világkép, és hát ugye itt vannak a testi tünetek, a fájdalom, görcs, étvágytalanság, vagy akár a gyenge szexuális vágy is lehet egy ilyen.
2: Igen, mert ezt már más műsor kapcsán is beszélgettünk, hogy ezek a lelki tünetek, ezek nagyon sokszor már testi problémához is vezetnek, tehát testi betegséghez.
1: Abszolút, tehát ezek ugye a pszichoszomatikus betegségek, ahol nem nincs mögötte kimutatható szervi elváltozás, csak egyszerűen a pszichés állapot generálja ezeket a tüneteket.
2: És egyébként talán mondhatjuk azt is, hogy a stressz egy kicsit így a depresszióhoz is kapcsolhatjuk valamilyen szinten, hogy
1: hát mindenféleképpen pesszimistává tesz bennünket a stressz, tehát vannak olyan gondolkodás, mondjuk azt, hogy gondolkodásmódok, amelyek generálhatják a pesszimizmust. Itt gyakorlatilag szintén az ábrán itt azért látható egy pár, nem gondolom, hogy mindegyiken talán végig fogunk részletesen szaladni, igen, de ugye az előbb említettük a legelején, hogy a stressz nem az, ami velünk történik, hanem ahogy reagálunk,
2: igen,
1: rá.
2: Igen.
1: És nagyon sokszor a gondolkodás módunk meghatározza azt, hogy egy adott esemény stresszt fog okozni, vagy nem. Ugye ez a mindent vagy semmit gondolkodás mód, ez azt jelenti, hogy ha valaki eldönti, hogy egy adott esemény csak úgy következhet be, és annak úgy kell történnie, ahogy ő elgondolta, és valami eltérés tapasztal, és azt mondja, hogy na hát akkor ez így már nem jó, vagy nem ér semmit az egész. Van a túl általánosító, amikor előre azt mondjuk, hogy hát már a múltkor se sikerült, most se fog sikerülni. Van a gondolatolvasó gondolkodásmód, ugye ez az emberi kapcsolatainkban jellemző az, amikor valaki mond nekem valamit, és én azt mondom, hogy ő nem az gondolta, amit nekem mondott, hanem ő valami egészen mást is. Hát nyilvánvalóan ez negatív dolog szokott lenni.
2: Igen, túl stresszeli azt, ami nincs is.
1: Ami nincs is. A jövőbe látó gondolkodásmód az, amikor előre elgondolom azt, hogy na hát ebbe azért nem is érdemes belekezdeni, mert ez úgy pontosan semmi értelme. Ugye van a felnagyító, amikor az apró dolgokat, az apró problémákat felnagyítjuk, Erre van személyes tapasztalatom is, még a házasságon kezdettem, ugye amikor egy fiú meg egy lány összekerül, és hát abban az időben azért még nem volt szokás házasság előtt együtt lakni, és hát mi, amikor költöztünk a nejemmel, akkor hát mindenki hozott magával egy férj meg egy feleség mintát otthonról.
2: Igen.
1: Szerencsések voltunk, mert nem csonka családból jöttünk, de hát ez azért nem mindig egyezik, és ilyenkor azért vannak surlódások. Na, ilyenkor nagyon jó, ha az embernek vannak barátai, mert én emlékszem, hogy amikor átmentem az én Béla barátomhoz, mert éppen összevesztünk a feleségemmel, és elmondtam, hogy mi a probléma, akkor ahelyett, hogy együtt érzett volna velem, ahelyett nevetni kezdett, és mondta, hogy tényleg ez a legnagyobb problémátok. És rájöttem, hogy igen, az ember hajlandó nagyon apró problémát nagyon nagyra felnagyítani.
2: Bizonyos élethelyzetekben, egyébként mindenki másképp reagál.
1: Igen. Igen, hát ugye az emocionális, a kellene ugye ez, hogy hogyan kell, igen. Az önvádló, az megint egy nagyon fontos, hogy nagyon sokan ugye nem tudnak, nem az, hogy másnak nem tud megbocsátani, de saját magának.
2: De magának sem. Igen. Többféle embertípus van, kétféléről beszéljünk még így gyorsan a végén, mert annyira elment az idő, én ránéztem az órára. Ja.
1: Van az A-típusú, aki abszolút versenyszellem, minden az idő körül forog, és a napjába szeretne még egy programot belesűríteni. Van a B-típusú, aki reális célokat tűz ki, aki nyugodt, aki kiegyensúlyozott. Tehát a lényeg az, hogy igyekezzünk B-típusúakká válni, és ne akarjuk belesűríteni a napjainkba még egyet.
2: De azért tudjuk ezt így tudatosan irányítani, mert azért hozunk is magunkkal bizonyos dolgokat, tehát hogy mondjuk a...
1: De ez kezelhető abszolút, tehát a stresszre mondott nem, az ugye egy mozaik szó, ez a nem gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy az N betű az a nyitottság, ami azt tanítjuk meg, hogy legyünk nyitottak egyrészt a külvilág felé, másrészt a saját szervezetünk felé, tehát vegyük észre a stressznek a jelenlétét az előbb elmondott tünetek alapján. Az egyensúly azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy egyensúlyt tudjunk találni mindenbe, tehát a pihenés, munka, a munka és a családdal való eltöltött idő. Tehát az életünkben legyen egy olyan egyensúly, ami biztonságot ad, és a mérlegelés és a meghozott döntés pedig azért nagyon fontos, mert talán nem mindig vagyunk vele tisztában, de naponta több ezer döntést kell hozzunk. Tehát attól kezdve, hogy milyen kenyeret és fokrémet vegyünk a boltba, attól kezdve a nagyobb döntések, igen. Hogy melyik iskolába küldjük
2: a gyermeket. Például nálam a döntések azok elég stressz helyzetet okoznak, igen.
1: Mert az ember tipródik egy csomót, hazamész, és aztán rájössz, hogy mégse azt kellett volna dönteni. Tehát, hogy sajnos ezek azok, amelyek komoly stressz.
2: Igen, azért jelten. A stressz helyzetekben nagyon, nagyon sok segítség van. Ugye sokszor a szakemberek ezeket is, amiket elmondtál, de nyilván, amikor az egyén mellett ott van a családja, vagy a nagy családja, vagy a barátok, de mondhatjuk azt is, hogy mi keresztény emberek, hogy nekünk azért nagy segítség.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Ne dicsekedjünk tehetséggel és befolyással. Ha valaki szól, Isten igéjét mondja. Ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. 1 Péter 4.11 alapján. Krisztus a mi példaképünk. És azok, akik Krisztust követik, nem járnak sötétségben, mert nem a saját kedvteléseiket keresik. Krisztus megdicsőítése lesz folyamatos életcéljuk. De milyen sokan vannak, akiknek különböző eszközök és befolyás adatot, ezáltal pedig elvesztették szemük elől a példát, és a világ értékrendjét követik. Férfiak és nők, akik a pénz bőségének, házak, földterületek gazdagságának áldásában részesültek, általában haszontalan és önző élvezetek kielégítésére nevelik gyermekeiket. Így haszontalanná válnak erre az életre, és alkalmatlanok a jövőbeli, a halhatatlan életre. A mai fiatalokat arra nevelik, hogy azt higgyék, a pénz teszi az embert. Erőnk nem a nevelés nyújtotta képességeinkben vagy eszközeinkben rejlik, és nem is a mi népszerűségünkben. Erőnk az önfeláldozásban van, Krisztus iránti készséges engedelmességünkben. Azok, akik igazán mindent alárendelnek neki, súlyos befolyásra fognak szert tenni, és készek lesznek másokat is magukkal vinni, mert a világosságban járnak. Az agy ereje hatástalan lesz, az erszény hatalma mit sem számít Istennél, de a szív ereje, az alapos álhatatosság, az alázatos hűség mind olyan befolyással bírnak, amely ellenállhatatlan lesz. Ne szentelnénk oda magunkat Istennek vonakodás nélkül. Krisztus, a dicsőség királya odaadta magát váltságdíjul értünk. Visszatarthatunk bármit is tőle? Azt gondoljuk, hogy a mi szegény, értéktelen lényünk túl drága, időnk és tulajdonunk túl értékes, hogy Jézusnak adjuk? Nem, nem. Szívünk legmélyebb hódolata, kezeink legrátermettebb szolgálata. Képességünk, tehetségünk és eszközeink mind túl szegényes áldozatok, hogy neki adjuk. Aki megöletett és aki megváltott minket Istennek, az ő vére által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből.

Krisztus feltámadásában dicsekszünk. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? János 11.25-26 szerint. Krisztus keresztre feszítése után a papok és a vezetők nem érezték a győzelem ízét, ahogy várták. Nem örültek, hogy sikerült elhallgattatniuk a nagy tanító hangját. Féltek. Már a halála is felkeltette a figyelmet életére és jellemére. A papok meg voltak győződve arról, hogy a bosszúra irányuló kísérleteik kudarcot vallottak. Sokkal jobban megrémültek Krisztus halálától, mint ahogy az élő Krisztustól tartottak. A menny világossága körbefogta a sírboltot, és az egész mennyet beragyogta az angyal dicsősége. Odalépett a sírhoz, elhengerítette a követ, mint egy kavicsot, majd ráült. Azután hangja hallatszott. Isten fia, jöjj ki! Atyát hív téged! Jézus pedig előjött a sírból egy hatalmas, győztes lépteivel. Kitört az örömújongás, mert a mennyei család már várta, hogy fogadja őt. A hatalmas angyal a mennyei seregtől követve hódolattal meghajolt előtte, amint ő, a menny uralkodója, kihirdette József meghasadt sírboltja felett, én vagyok a feltámadás és az élet. Minden teremtett lény Isten akarata és hatalma által él. Mindenki az Isten fiában való életből részesül. Bármennyire tehetséges és sokra is képes valaki, életét minden élet forrásától nyeri. Ő a forrás, az élet kútfeje. Emberi természetben letett életét újra felvette, és az emberiségnek ajándékozta. Azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. János 10.10-ben. Krisztus egyé vált az emberiséggel, hogy az emberiség is egyé váljék vele lélekben és életben. Ennek a kapcsolatnak az ereje révén, az Isten igéjének való engedelmességben, az emberek élete azonosul Krisztus életével. Jézus így szól a bűnbánóhoz. Én vagyok a feltámadás és az élet.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Boldog szombatot kívánok minden kedves televízió nézőnek itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében. A Keresztút adásában ma este Istenek igéjét hallgathatjuk meg, melyet Farkas Győző lelkipásztor szól a következő címmel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Áldott alkalmat kívánok mindannyiunk számára.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Örülök neki, hogy itt lehetek ezen az alkalmon, és Isten igéjét megnyithatom. Hálás vagyok az Úrnak, hogy még mindig ilyen szabadon, békességben hirdethetjük az evangéliumot. Ezen a mai alkalmon Isten igéjét nyissuk meg a János evangélium a 20. fejezetéhez, és Isten igéjéből olvassuk el a János 20, 24., 25. verseket, mint a mai elmélkedésünknek a bevezető gondolata. Azt mondja itt az ige, Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ővelük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Tamás története egyedi a Szentírásban, és mondhatjuk azt, hogy csak János evangélista foglalkozik különös módon a Tamás történetével. A másik három evangélista is említ hasonló gondolatokat, de nem emeli ki a Tamás személyét. Hogyha arra gondolunk, hogy a tanítványok mennyire meggyötörtettek, kétségbe estek a gyász, a fájdalom miatt, hogy Jézus Krisztus a kereszten meghalt, az ő gyötrődésükben, fájdalmukban, szenvedésükben nagyon nehezen tudták elhinni, felfogni, pedig Jézus megmondta előre, hogy fel fog támadni, azt, hogy valóban Jézus feltámadott. És ezt látjuk a Tamás történetében kibontakozni. De a Márk evangélium a 16. fejezetében, a 10. 11. versben szintén ezt látjuk, amikor Mária Magdolna a tanítványoknak tudtára adja, hogy kivel találkozott, hogy látta az Úr Jézust, a feltámadt Krisztust, az élő Krisztust, hogy beszélt Krisztussal. Azt mondja itt az ige, ez elmenvén megjelenti azoknak, akik vele valának, és keseregnek, és sírnak vala, azok pedig, mikor hallották, hogy ő él, és ő látta vala, nem hívének. Tehát, mivel ők nem látták, ezért képtelenek voltak elhinni azt, hogy valóban Jézus él. Lukács evangéliuma szintén beszél erről a 25. fejezet 39. versében, ahol Jézus már nem csak Tamást hívja, hogy érintsék meg, tapintsák meg őt, hanem az egész tanítványnak mondja itt a Lukács 25.39-ben, hogy lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. Sőt, tovább Jézus leírja az evangélium, még ennivalót is kért a tanítványoktól, hogy ezzel is hangsúlyozza és kiemelje azt, hogy ő valóban feltámadt és él. Tamás egy igaz szívű, de szégyenlős és félénk ember volt. Erről tesz tanúságot a Jézus élete című könyv leírásának 296. oldalán Ellen White. Ahogy látjuk a János evangéliumában János üzenetének a kibontakozását, látjuk azt, hogy Mária Magdolna alakját is kiemeli a sírhoz siető asszonyok közül, és az ő találkozását és négy szem közti beszélgetését Jézussal. Ugyanúgy ezt látjuk a Tamás esetében is, hogy János apostol kiemeli Tamást a 11 tanítvány közül, és ezt a beszélgetéses, ezt a párhuzamot az egész evangéliumban követhetjük. Nagyon érdekes, hogy mi a célja azzal, hogy János kiemeli Mária Magdolna szerepét, és kiemeli
a Tamás szerepét az evangélium végén. Nem más ennek a célja, mint hogy az olvasó az egyre inkább közelebb jusson ahhoz a tényhez, hogy Jézus Krisztus le tudja győzni az ember szívében lévő kételkedést, hitetlenséget. És ami még csodálatosabb, hogy a feltámadás valóságát azt megértse az olvasó, és hit által elfogadja. Tehát ezt szeretném, hogyha megnéznénk a mai elmélkedésben. Kicsit még nézzük meg Tamásnak a személyét. Ki is volt ő, és hol jelenik meg még az Új Szövetségben, az evangéliumokban? Látjuk azt, hogy Tamás nevének a jelentése az, hogy kettős. Ez a magyar nyelvi fordítás lehet, hogy nem teljesen érteti meg velünk, hogy mit is jelent az, hogyha valaki kettős. Viszont ha az eredeti szövegeket is megnézzük, ugye a didomos görög kifejezés nem mást jelent, mint azt, hogy iker. Vagyis Tamás egy iker, valakinek az iker testvére. Érdekesség ez az evangéliumban, hiszen nem sokat beszél a Biblia ilyen személyekről, akiknek volt esetleg iker testvérük. Viszont ha ellenőriznénk, hogy hányszor jelenik meg a Tamás neve, akkor gyakorlatilag 11-szer találjuk feljegyezve Tamás nevét az Új Szövetségben. 5-ször a tanítványok névsorát felsorolva látjuk, hogy szerepel Tamás neve, ahol felsorolja az elhíváskor Jézus a tanítványokat, a 12-t, akkor látjuk azt, hogy itt a János 21. fejezetében is megjelenik a neve a második versben, ahol a tanítványok együtt vannak, és Péter az, aki a többi tanítványt hívja, illetve kijelenti, hogy ő elmegy halászni, és a többiek csatlakoznak hozzá, ott volt Tamás is köztük. Vagy pedig még látjuk az apostolok cselekedeteiben is felsorolva Tamás nevét ott, amikor az együtt lévő testvéreket a Szentlélek kitöltetése előtt felsorolja Lukács. Viszont az ilyen név felsorolásokon kívül, és ezen a történeten kívül Tamás neve még két bibliai kontextusban elhangzik. És azért említem meg ezeket, mert jobban megértjük azt az üzenetet, amely itt a 24. verstől a 31. versig bontakozik ki a János 20. fejezetében. Figyeljük meg, hogy a János 11. fejezetében, a 16. versben szintén Tamás neve említésre kerül. A 11. fejezetet a János evangéliumában arról ismerjük, hogy Jézus feltámaszza Lázárt. És mielőtt a tanítványok elmennének Betániában, Jézus beszél arról, hogy Lázár, ami barátunk, elaludt, és ő elmegy, hogy felköltse. Ugye a tanítványok azt hitték, hogy akkor minden rendben lesz, ha elaludt, akkor meggyógyul, pedig Jézus az ő haláláról beszélt, tehát arról, hogy Lázár meghalt. És ebben a kontextusban, a 11-16-ban hangzik el egy kijelentése Tamásnak. Azt mondja a Tamás itt, akit kettősnek hívnak, ugye itt is megjelenik ez a kifejezés, hogy mint egy azonosító jelzője neki, azt mondja, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Ugyanis a tanítványok és Jézus azért maradtak távol Jeruzsálemtől, mert a tanítványok attól féltek, hogy akkor az Úr Jézust ott a zsidók
akár meg is ölhetik. Hiszen volt korábban már ezzel negatív tapasztalatuk. Lázár kész lett volna Jézusért meghalni. Annyira szerette az Úr Jézust, annyira közel állt Jézushoz, hogy kész lett volna feláldozni az életét. Majd később más bibliai kontextusban, akár a többi evangéliumban, mint Jánosnál is, ugye megjelenik Péter szerepe és a többi tanítvány szerepe is, hogy mind készek lettek volna feláldozni az életüket. Egészen addig, ameddig nem jelent meg Júdás a Getsemáné kertben, azzal a csőcselékkel, akik azért jöttek, hogy Jézust elfogják és halálra ítéljék. Amikor Jézust megkötözték, akkor a tanítványok szétszaladtak. Másik kontextus az ehhez az eseményhez közel történik. A Lázár feltámasztása és az Úr Jézus Krisztusnak a kivégzés előtti pillanatokban, pontosabban az úrvacsora utáni pillanatokban. Figyeljük meg, hogy a János 14. fejezetében az 5.-6. vers az megint Tamásnak ad egy szerepet. És pedig Jézus kijelenti az első 3 versben, hogy ő hamarosan elmegy erről a földről, és kírja a tanítványokat, hogy ne nyugtalankodjanak, hanem higgyenek ő benne. És elmondja Jézus azt is, hogy ahova ő elmegy, ott helyet készít, és majd visszajön, és magával viszi a tanítványait is. És erre jegyzi fel János, hogy Tamás megszólal, és azt mondja, hogy Uram, nem tudjuk, hova mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? És itt Jézus válaszol neki, és mondhatjuk azt, hogy elhangzik az Új Szövetség, vagy akár az egész Biblia egyik legszebb, legmeghatóbb, és talán legjobb, és legsokat mondóbb üzenete, és talán legismertebb üzenete is a János 3.16 után. Mert azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ennek a két gondolatnak a kontextusában eltűnődhetünk azon, hogy mi okozhatta Tamásnak a kételkedését, a hitetlenkedését. Miért nem tudta elhinni azt, hogy az ő tanítvány társai, akik látták és találkoztak Jézussal, valóban igazat mondanak. Azért örökíti meg János ezt az egész történetet, hogy mi, akik olvassuk, akik tanulmányozzuk, igazi hit ébredjen bennünk az élő Krisztus iránt. A feltámadás napjának estéjén együtt van a 10 tanítvány, ahonnan hiányzik, ugye Judás már nincs velük, és hiányzik Tamás is. És ha látjuk a tanítványok bizonyságtevését, elmondják később Tamásnak, hogy mi láttuk az Urat. Olyan szép, ahogy itt a 25. vers feljegyzi ezt, hogy a többi tanítvány bizonyságot tesz. Láttuk az Urat? Ő nem hisz. Említettem azt, hogy Ellen White kiemeli Tamás jelleméből azt, hogy nagyon szerette az Úr Jézus Krisztus, de ugyanakkor egy félénk ember volt. Hozzáteszi még Ellen White azt is, hogy sajnos Tamás megengedte, hogy a hitetlenség vegye birtokába gondolatait és szívét. Mivel nagyon érzékeny ember volt, félénk ember volt,
Mondhatnánk azt is, hogy úgymond nem optimista, hanem inkább pessimista természetű. Ezért az ő gyászában, az ő fájdalmában, szomorúságában, hogy az Úr Jézus Krisztus látta meghalni a kereszten, annyira meggyötörte, annyira nagy fájdalmat okozott ez neki, hogy ő az ő fájdalmát, az ő gyászát egyedül élte meg. És ma is vannak emberek, akik a fájdalmukat, a szenvedésüket, a gyászukat meg tudják élni közösségben, és mások közelségében, mások bátorítás által, mások pedig teljesen elzárkoznak és szeretnek egyedül lenni, és egyedül feldolgozni azt, amivel szembe kerültek. Na, amikor Tamás hallotta, hogy az ugyanúgy gyászoló és szomorkodó tanítványok kijelentik neki azt, hogy láttuk az Urat, akkor talán arra gondolt, hogy biztos a fájdalom és a gyász meghomályosította az ő tiszta gondolkodásukat, és talán valamilyen képzelődés vagy hallucináció áldozatai lettek a tanítványtársai. Tamás számára ez nem sokat jelentett. Számára egy valami volt biztos, ha ő személyesen láthatja, sőt, még ezen is túlmegy, hogy láthassa. Ő arra vágyott, hogy meg is tapintsa, megérintse Jézust, nem is akárhol, hanem az ő sebeinek a helyeit érinthesse meg. Hogyha ez megtörténik, akkor hisz. Ha nem, akkor kijelenti, semmiképpen el nem hiszem, hogy Jézus feltámadott. Ugye eltelik az az idő, amit itt az ige is feljegyez a 26. versben, hogy 8 nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, és Tamás is velük. Azt mondja itt az ige, noha az ajtó zárva vala, bemine Jézus, és megáll a középen, és mondja, békesség néktek. Ennek az igének is van egy csodálatos üzenete. Sőt, mondhatjuk azt, hogy két üzenetet is hordoz magában. Azt mondja itt, hogy Jézus a zárt ajtó keresztül jut be a tanítványokhoz. És ez elgondolkoztat bennünket, nem? Ki tud egy zárt ajtón átmenni? Nem akárki tudja ezt megtenni. És ez azt mutatja be, hogy Jézus, amikor feltámadott, egy megdicsőült testben támadott fel. Jézust többé nem kötötte a tér és az idő világa. Nem jelentett számára akadályt a zárt ajtó. Most már szabadon az ő isteni természetét bármikor gyakorolhatta és igénybe vehette. Hiszen János apostol is tudósít arról, hogy Mária Magdolna még nem érinthette meg Jézust, viszont miután az atyánál volt, és Jézusnak adott minden hatalom menjen és a földön, attól kezdve, ugye minden ember számára Krisztus meg akarja mutatni azt, hogy ő egy szerető Isten, és hogy ő azért jött le erre a földre és lett emberré, hogy mindannyiunk számára a menny kapuját megnyissa. Jézus zárt ajtón jön el a tanítványokhoz, viszont számunkra pedig a menny ajtaját nyitotta meg az ő kereszthalálával. Lehetőséget arra, sőt János korábban úgy is beszél, mint amikor Jézus kijelenti önmagáról, hogy én vagyok az ajtó. És összekapcsolódik ez azzal, amit Tamásnak mondott Jézus a 14. fejezetben, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Másik csodálatos üzenet ebben a gondolatban maga Jézus Krisztusnak a köszöntése. Azt mondja Jézus, hogy békesség néktek. Mi is sokszor a keresztény körökben, gyülekezetben így köszöntjük egymást. És kezet fogva, átölelve egymást, békességet kívánunk egymásnak. De az, amit Jézus itt köszöntésként elmond, azt a békességet hirdeti,
amely az ő engesztelő halálával jött létre. Ő teremtette meg az igazi békességet. Ő az, aki megbékéltette az emberi világot, az emberi családot magával, Istennel. És ez a köszöntés különös módon szólt Tamásnak is, hiszen a tanítványok már találkoztak, kivéve Tamást. A többiek szívében már valamilyen szinten a békesség kezdett meggyökerezni. Még kellett számukra is néhány bizonyságtevés Jézusnak az ő feltámadásával kapcsolatban, de Tamásnak volt talán a legnagyobb szüksége erre, hogy az ő szívében békesség és öröm költözzék, hogy a gyászt, a fájdalmat, a keserűséget, a csalódottságot felváltsa végre a békesség, amit egyedül az Úr Jézus Krisztus tud megadni. Jézus nem olyan békességet ad az embereknek, mint a világ, hanem a békesség, amelyet ő ad, az valóban az emberi szíveket, az emberi gondolkodást átformálja. A feltámadott Jézus itt olyan dolgokat mond el, amelyek nyilvánvalóvá teszik újra, hogy számára nincs szükség a nyitott ajtóra. Számára nincs szükség, hogy valahol jelen legyen, mert ő úgy is tudja, és úgy is hallja, hogy mit mond, vagy mit gondol valaki. És ez szintén az ő isteni természetének csodálatos jellegét tárja elénk. Hiszen azt mondja itt az ige, hogy az elmúlt hétbe, amely előtt a 10 tanítvány találkozott Jézussal, tanítványok nem találkoztak, nem beszéltek többet Jézussal. Csak akkor, amikor már Tamás is köztük volt. És a 27. vers feltárja azt, hogy Jézus tökéletesen ismeri, hogy mit mondott Tamás a többi tanítványnak, amikor ők bizonyságot tettek Jézus feltámadásáról. Azt olvassuk itt, hogy Jézus közvetlenül Tamáshoz fordul, és azt mondja, hozd ide a te ujjadat. Nézd meg az én kezeimet. Hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamban, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tehát Jézus közvetlenül a Tamás kételkedő szavaira válaszul, mondja el, hogy Tamás, gyere ide, tapints meg, érintsd meg a sebeket, és győződj meg, hogy igenis feltámadtam. Élek, és ne légy tovább hitetlen, hanem légy hívő. És azt mondtuk korábban, hogy Jézus ezt a lehetőséget, hogy őt megtapintsák, megérintsék, az ő sebeit

hogy mit mondott Tamás az ő tanítványtársainak, az, hogy Jézus a zárt ajtón keresztül jelenik meg az ő tanítványainak, azt is elárulja, hogy ő továbbra is ugyanaz a szerető Isten, akinek nem szab határt, nem szab korlátot a tér is, az idő, az emberi, az emberek, ami által korlátozva vagyunk. Amikor Tamás ezt hallja, amikor látja Jézust, amikor lehetőséget kap arra, hogy megtapintsa Jézus sebeit, akkor fantasztikus, hogy ő a Biblia vagy az Új Szövetség egyik legcsodálatosabb és legrövidebb bizonságtevését, hitvallomását teszi. És feljegyzi a 28. vers pontosan Tamás szavait. És felele Tamás, és mondanéki, én Uram, én Istenem. Tamást olyan élményben részesíti a feltámadott Úr Jézus Krisztusnak a látványa, az, hogy megtapinthatja, hogy ezt a hitvallomást váltotta ki belőle. Ezzel a kijelentéssel mondhatjuk azt, hogy János evangéliuma gyakorlatilag eléri a célját, vagy eléri a csúcspontjához. És úgy tűnik, hogy János apostol a János evangéliumának a záró szakaszára hagyta ennek a bizonságtevésnek a fontosságát. Hiszen ez a kijelentés az, amire minden egyes bűnös ember el kéne jusson. Ez az, amire minden egyes keresztény ember el kéne jusson, sőt, minden ember ezen a világon el kell jusson. Hogy megértse, hogy a Golgotai kereszten az Úr Jézus Krisztus, aki ott hagyta a menny dicsőségét, Filippi levél 2. fejezetben olvashatunk erről, és önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, megalázta magát a keresztfának a haláláig. Meghalt, de feltámadott. És aki ezt látja, aki ezt hallja, aki ezt elhiszi, annak más bizonságtevés nem is hangozhat el az ajkáról, mint hogy én Uram, én Istenem. És ez Tamás részéről nem valamilyen rácsodálkozás a dolgokra, mint ahogy a magyar nyelvben és más nyelvekben is használják sokan az Isten nevét, hiába felvéve, rácsodálkozva valamire, hogy én Uram, én Istenem. Nem, hanem ez egy bizonságtevés, amiben Tamás megvallja, hogy az Úr Jézus Krisztus, ő az én Uram, ő az én Istenem. Amely szintén aláhúzza ezt a tényt, amit János nagyon szeretne hangsúlyozni és kiemelni az evangéliumban, hogy a hit kulcsfontosságú kérdés, illetve kulcsfontosságú kérdés, hogy Krisztusban higgyek, aki az Isten fia, aki meghalt és feltámadt. Míg Mária Magdolna arról tett bizonyságot, hogy látta az Urat, a megfeszítettet és a feltámadottat, Tamás hitvallása már tovább megy. Ő látja és hirdeti, hogy a feltámadt Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Hogy 100%-ig ember és 100%-ig Isten. Hiszen Tamás bizonságtételéből kicsengenek azok a szavak, amelyek Jézus ajkairól hangoznak el korábban. Kicsengenek azok a gondolatok, amelyeket János már az evangéliumnak a legelején érintget. Hogyha visszamegyünk egészen a János evangéliumának az első fejezetéig, akkor a 12. versben János már ott ráteszi a hangsúlyt a hitre. Mert azt mondja, valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azok,

Azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Vagy János 12:44-46-ig. János megint a hitnek a kérdését feltárja, amikor idézi az Úr Jézus Krisztust. Figyeljük meg, Jézus mondja, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. Jézus maga kihangsúlyozza a János 14:9. versében, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért, higgyetek nékem. Tehát a hitvallása Tamásnak, hogy én Uram, én Istenem, válasz mindarra, amit János feltár az evangélium teljes egészében. Ezért mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez a történet a záró története. Gyakorlatilag ez a történet a csúcspontja ennek a könyvnek. És maga János is megerősíti ezt a tényt az Úr Jézus Krisztus szavai által, de megerősíti a saját maga részéről is, hogy ezt a történetet és ezt a hitvallomást, és utána Jézus szavait szánja az egész könyvének a záró gondolataként, és a záró gondolaton keresztül pedig a bibliaolvasó ember számára egy fontos következtetést. Figyeljük meg, hogyan reagál Jézus Krisztus a Tamás hitvallomására. Hogyan reagál arra Jézus, amikor kijelenti Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Nem azt mondja Tamás, hogy én Uram, aki hasonlít Istenhez, hanem én Uram, én Istenem. 29. verset hadd idézem. Azt mondja Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tamás hitvallomása és Jézus válasza tökéletesen tükrözi azt, hogy mit szeretne János, milyen célt szeretne János elérni azzal, hogy ő megírta az egész evangéliumot. Mert azt mondja Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek. János, amikor leírja ezt az evangéliumot, akkor az embereknek a nagy része, akik látták Jézust személyesen, akik hallották Jézust személyesen, már nagyon kevesen éltek. János is egyik volt azon keveseknek. De az üzenet azoknak szól elsősorban és főképpen, akik nem látnak és hisznek. Mi is azok közé tartozunk. Azok közé, az emberek közé tartozunk, akik lehet nem láttunk csodákat és jeleket. Lehet nem láttunk nagy dolgokat. Viszont János üzenete elérhet hozzánk is. Az Úr Jézus Krisztus üzenete ma is számodra és számomra az. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Figyeljük meg, a 30. és 31. versek olyanok, mint hogyha János be is fejezne az evangéliumot, holott még van egy fejezet. Azt mondja, sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén
életetek legyen az ő nevében. És ha hozzáolvasnám a 24. fejezetnek a 25. versét, akkor olyan, mintha ez folytatása lenne, de van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett valamelyek. Ha egyenként megirattának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. Mit üzen tehát János apostol számunkra, mint az utolsó időben élő generációnak, hogy ebben az időben, sőt, a minden időben nem a jelek, nem a csodák azok, amire a hangsúlyt kellene helyezni. Nem a jelek által győzi meg a Szentlélek az embert, hogy Krisztusnak szolgálja. János tehát megállapítja, hogy az evangéliumban azoknak a mesiási jeleknek, amelyeket láthattak, amelyeket átélthettek, nem lesznek megismétlődései. Azt mondja, hogy sok más jelt is tett, de a hangsúly azon van, hogy a jelek helyett most már számunkra valami más van. Más adatot nekünk. És ez a valami más az, amit a 31. fejezet a versben kiemel, hogy ezek pedig azért irattak meg. Tehát, ha mi nem látunk jeleket és csodákat, számunkra itt van az írott ige. Mert azért irattak meg, hogy mi higgyünk. Tamás csak akkor volt hajlandó hinni, ha lát, akkor volt hajlandó hinni, hogyha megtappint, de nekünk Isten üzenete az, hogy olvassuk az igét, vegyük kezünkbe a Szentírást, mert azért irattak meg, hogy mi higgyünk. Ne várjuk a jeleket, ne várjuk a csodákat, ne várjunk valamilyen különleges megszólításra. Sőt, ha megfigyeljük, akkor a Pál apostol szavai nagyon jól ideillenek. A Róma 10:17-ben elmondja Pál, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a názáreti Jézusban a dicsőség Krisztusa jelent meg. Ő az Isten fia. A Jézusban való hit az az örök élet elnyerésének a feltétele. És János ezt szeretné, hogy aki olvassa azt, amit ő megírt, higgy el ezt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hitre szólít, hitet ébreszt, hitben tart, és aki hisz, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, annak megadatik ez a lehetőség. Az részesedhetik az örök életben. Milyen jó lenne, hogyha komolyan vennénk ezeket. Milyen jó lenne, hogyha mi is keresnénk az igében azt, amit Isten kijelentett számunkra. Mert aki olvassa, és aki hallja az igét, abban hit ébredhet. És olyan szép, ahogy Péter megfogalmazza, hogy ez az első században már kezdett is megvalósulni. És ez kellene megvalósuljon a mi időnkben is. Azt mondja Péter apostol első levele, első fejezetének 7. versétől, egész a 9. terjedő versekig, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. És hozzáteszi a 8. vers. Akit noha nem láttatok, szerettetek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőt örömmel örvendezetek. Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét. Azt mondja Péter apostol, akit nem láttatok,
akit most nem láttok. Szerettetek és hisztek benne. Ez a célja az Isten szavának, az Isten igének. Ez a célja János evangéliumának. Ez a célja a Tamás történetének, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy tudakozni kell az írásokat. Mert ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Jézusról. Ezek azok, amelyekben rejlik a mi örök életünk. Tamás története, tapasztalata, amely a mi tapasztalatunk is lehet. Noha nem látunk, de olvasva az igét, olvasva az írásokat, ébredjen a mi szívünkben hit, hogy Jézus Krisztus az élő Mesiás, Jézus Krisztus az élő Isten fia, Jézus Krisztus az, aki által örök életünk van. Segítsen erre bennünket, ami mennyei jó atyánk, munkálja a szívünket, hogy a Szentlélek készítésére vegyük kezünkbe a Szentírást, hogy a Szentlélek készítésére imádkozzunk minden nap vezetésért, látásért, és hogy valóban az ige által hit ébredjen szívünkben, hogy megvalljuk mi is az Úr Jézus Krisztust, úgy, ahogy megvallotta Tamás is, én Uram, én Istenem. És Márk evangéliumában még hozzátesz Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Segítsen el bennünket az Úr, hogy egyikünk se hiányozzon az ő dicső országából, hanem hitre jutva Jézus Krisztus által valóban a mi üdvösségünket elnyerhessük, ami megváltó Jézus Krisztusunk, segítsen meg ebben az ő kegyelme által. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei jó atyánk, meghajtjuk a mi fejünket előtted, hálás a szívünk azért, hogy igéden keresztül bátorítsz, hívsz bennünket, hogy a te igéd, a te igazságod, amely nyitott számunkra, amely elérhető számunkra, az hitet ébreszthet a mi szívünkben. Segíts nekünk, hogy még többet olvassuk igédet, még többet imádkozzunk te hozzád. Segíts bennünket, hogy ne engedjük, hogy a kísértések eluralkodjanak a mi szívünkön, hogy a hitetlenség és a kételkedés gátot vessen a mi életünkben, és olyanokká váljunk, mint Tamás, akik az élet keserűségei, nehézségei és fájdalmai miatt távol maradunk a közösségtől, és távol maradunk te tőled. Segíts bennünket, hogy minden körülmények között te nálad keressük a választ. Kapaszkodjunk belé a te igédben, és adj erőt, adj bölcsességet lelked által, hogy valóban hit ébredjen szíveinkben, hogy ki tudjuk mondani, hogy Jézus, ami megváltunk, ő az, aki meghalt érettünk, ő az, aki feltámadt, és ő az, aki ma közben jár, és közvetíti a mi drága imádságainkat. Jó atyánk, köszönjük, hogy a mi imáink te előtte drágák és értékesek. Köszönjük, hogy a mi imáink által felemelkedhetünk a mennyei trónus, a kegyelmi királyszék elé, és adjad, hogy valóban megtapasztaljuk, hogy a te jelenlétedben valóban imáink meghallgatatásra jutnak, és amit tanulmányozunk és imádkozunk, hitébred a mi szívünkben, és megvalva a te nevedet, bizonyságtevők lehetünk ebben a világban. Adj erre erőt nekünk, képesíts erre bennünket, és amikor kételkedtünk, és amikor távol maradtunk a közösségtől, távol maradtunk a te igédtől, kérünk, bocsáss meg nekünk. Áld meg, jó atyám, mindazokat, akik hallgatják, nézik ezt az alkalmat, ezt az ige hirdetést, és segíts bennünket, hogy elhatározzuk magunkat, hogy ezután több időt töltünk igéddel, több időt töltünk az imádkozással, és keresni fogjuk a közösséget, hogy bizonyságtevők lehessünk. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod Jézusunk megváltó nevében. Amen.

Lehet, hogy ma vannak közöttünk olyanok, akik sok mindent nem értenek. Talán imádkoztál valamiért, és még nem látod a választ. Talán van egy helyzet az életedben, amelyben nem látod, merre vezet Isten útja. De Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hiszen a hit nem azt jelenti, hogy mindent látok. A hit azt jelenti, hogy akkor is bízom benne, amikor még nem látom, hogyan fog megoldódni, és mivel ismerem Jézus Krisztust és ígéreteit, tudom, hiszem, hogy ahogy vezet, abban áldás lesz. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Élet és egészség.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és az előadásom címe az Ószövetségben a hosszú élet, vagy a hosszú élet az Ószövetségben. El kell mondani azt, hogy az ember a bűneset után, amikor halandóvá válik, a mindenható Isten azt mondja, hogy 60, 70, legfeljebb 80 esztendőt éljen az ember. Tehát el kell mondjuk azt, hogy valamilyen módon a bűn és az élethossz valamilyen referátumba kerül, valamilyen korreferátumban, valamilyen viszonylagosságba kerül. Sőt, azt látjuk a későbbiekben, hogy ahogy bizonyos bűnök megjelennek az emberek életében, ezek a bűnök behatárolják az emberi élet hosszát. Az életszakaszok az első időben, a teremtés után az élethossz, az rendkívül hosszú idő volt. Nem véletlen, hogy a Biblia első lapjainál több száz éves emberekkel találkozunk. Ennek egyik legismertebb formája, ugye, Matusálem vagy Metuséla, aki majd 1000 esztendőt él, és később, ahogy látjuk az emberiség életét, ez az életszakasz egyre inkább csökken. Nagyon érdekes, most a gerontológia foglalkozik ezzel, az öregedés tudománya, és most azt látjuk, hogy az 1900 esztendőktől, az 1900-as évektől egyre inkább megint kiterjed, és egyre inkább hosszabbá válik az emberi élet. Meg kell jegyeznem azt is, hogy az Ószövetségben nincs eredetileg emberi élet. Az egyén az nem létező valóság. Talán nem árulok el titkot, ha a második és harmadik századi Szentháromság tani vitákra utalok vissza, amikor az egyén kialakul, a persona, a megismételhetetlen egyedi létező, és lényegében az egyed a korábbiakban az mindig a kollektívumba szívódik fel. Az egyed önmagában nem létezik. Az Ószövetségben az egész feltámadás hit még csak csírájában van benne, igen, Jób azt mondja, hogy tudom, hogy az Úr megáll majd a porom felett. Tehát van valami elgondolás a feltámadásról, az örök életről, de ennek az egésznek a vetülete majd az új szövetségben fog megjelenni, Krisztus kereszt halála után. Mégis azt látjuk, hogy a kollektív élet az valamilyen módon az egy ideális élet, különösen az izraeliták számára. És tudták, hogy az az élet nem egy tökéletes, nem egy befejezett, hanem egy olyan valami, ami a jövő irányába vonul, és ennek az egésznek a dinamizmusát, az egész ószövetségi gondolkodás lényegét a messionalizmus adja meg. A messionalizmus, amely a korábbi ciklikus életformából egy előreható, egy lineális, egy fejlődő, egy életminőséget magába foglaló életútra vonatkozik. Nagyon érdekes, amikor a honfoglalásnál megállnak a törzsi vezetők. Hálát adnak az Ébenházer kifejezéssel, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, és akkor azt mondják, Józsuénak, hogy nézd, mi 80 évesek vagyunk, de mégis olyan erősek vagyunk, mint 40 éves korunkban, és mindent meg tudunk csinálni. Hát nagyon érdekes. Azért ma egy 80 éves ember azért nem szokott azzal dicsekedni, hogy olyan erőm van, és olyan fiatal, és olyan ruganyos vagyok. Nyilván sok minden bele játszódik, de egy biztos, azt is olvashatjuk, hogy az Ószövetségben akkor, amikor az izraeliták kivonulnak Egyiptomból, és a pusztai vándorlás időszakában élnek, akkor nem voltak betegek. A betegségeket nem ismerték, sőt, mint egy mint egy proféciaként elhangzik, ha nem lesztek hűségesek, akkor Egyiptom betegségeit fogom rátok bocsátani. Tehát valamilyen módon a hosszú élet, a betegség vagy a betegségektől való mentes élet valamilyen formában úgy jelenik meg az Ószövetségben, mint a hűségnek egy feltétele. Mégis talán annyit szeretnék elmondani, hogy egy nagyon klasszikus és jól ismert bibliai igehelyet szeretnék én egy kicsit tanulmányozni ma délután, és ez nem más, mint a 10 parancsolat egyik igéje. A 10 parancsolat egyik igéje méghozzá a második kőtáblának az első parancsolata, amelyiket mindegyikünk nagyon jól ismeri, különösen akik ebben az egyházban nőttünk fel, hiszen nagyon sokszor a fejünkhöz vágták ezt az igét, legalábbis abban a térségben, ahol én éltem. Nos, ez így hangzik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked. Tehát azt mondja, hogy hosszú ideig élj. Hosszú életű légy. Tiszteld atyádat és anyádat. Az első, amit ezzel kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy a feltétel az teljesen világos. Gyakorlatilag az Ószövetségben kétféle törvényforma létezett. A törvény ugye az egyik legmagasabb jogi kifejezést jelent. Az Ószövetségben a törvény volt a legmagasabb jogi erővel bíró kifejezés. Ugye voltak még a törvényt és a parancsolatokat ne keverjük össze, mert nagyon sokszor ez azonos fogalomként jelenik meg a Biblia olvasó ember gondolatvilágában, de abszolút nem. A törvény az törvény, a parancsolat parancsolat. A törvénynek nagyon sokszor a létrehozója egy közösség, míg a parancsolatoknak a létrehozója és előmozdítója a mindenható Isten. Ezen kívül még vannak rendeletek és rendelkezések, amely egy alsóbb szintű jogszabálygyűjteményt tartalmaz. Nos, az első, amit szeretnék itt rögtön megkérdezni, hogy vajon milyen korosztálynak szól ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat? Az előző parancs rögtön megmondja azt a célcsoportot, akinek valamilyen módon szól a törvény. Nem azért, mintha a többieknek nem szólna. Természetesen ez egy kollektív értelembe szól, de azon belül egy bizonyos célcsoportnak szól, és azon a célcsoporton keresztül szól a csoport többi tagjainak is. Azt mondja, 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, senki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugvol vég, stb. Tehát az előző parancsolat egy célcsoportot mutat. Milyen ez a célcsoport? Most anélkül, hogy meghatároznánk a korát. De úgy tűnik azért, hogy ez nem a 6 éves rendetlenkedő, rebelliskedő fiatal gyermekeinknek szól. Különben egy nagyon aranyos jelenetnek lettem a részese. Ennek a hónapnak az első szombatján az én home gyülekezetemben voltam, az én anyagyülekezetemben voltam, és egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, hogy a kisunokám rendetlenkedett, és a fiam kivitte, és egy vesszővel megfenyegette, és pontosan arra a négyzetcentiméterre tette le, ahova én 25 évvel ezelőtt a fiamat tettem le, és ugyanazokat, én megálltam, ott néztem, és hallgattam, és mintha valami magnetofon lett volna, ugyanazokat a szavak, nem szabad rendetlenkedni, szót kell fogadni a gyülekezetben, a templomban, és akkor olyan jó volt, és mégis mosolygos. Tehát ugyanúgy éltem át, ahogy ti élitek át. Hiszen ezeket az értékrendeket azt hiszem, hogy apáról, fiúról, unokára kell nekünk átadni, és akkor nyugodt az ember a belsejében, ha meglátja azt, hogy a következő generáció ezt valamilyen módon integrálta. Nem csak a vessző fenyítésének, akkor sem kapott sem a fiam, sem az unokám. A vessző az arra való, hogy az ember úgy kifejezze szándékát, hogy ez is előfordulhat, kedves barátom, hogyha, vagy fiacskám, ha nem veszed komolyan az atyai intő szavakat. Na tehát nézzük csak, a negyedik parancsolat, milyen van ennek a célcsoportnak? Tehát milyen egzisztenciája van, vagy milyen hozzátartozói vannak? Családja. Nagyon érdekes, a feleség nem szerepel ebben a felsorálásban, nem azért, mintha a feleség nem lett volna nagyon komoly, hát úgymond alkatrésze ennek a családnak, csak már a feleséget feltételezi az engedelmességre. Tehát azt látjuk, hogy először is ez egy családfőnek szól, ugye? Családfőnek szól. Ennek a családfőnek van egy darab felesége. És ennek a családfő, ez egy ideális család, mert van fia, és van lánya. Ez egy ideális család. Méghozzá itt elhangzott az, hogy egzisztenciával rendelkező család, mert van szolgája és szolgáló lánya. Tehát egy módosabb család. És ezután, mert mi itt a szombatnál leszoktunk ragadni, ezután egy rejtett alanyváltás jön a mi logikánkba, és innen visszaugrunk általában az 5 éves gyerekekhez. Nem, továbbra is annál a célzott csoportnál vagyunk, az 5. parancsolatnál is, mint a 4. parancsolatnál. És mit mond a következő parancsolatban? Annak a férfinak, akinek felesége, fia, lánya, szolgája, szolgáló lánya van. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet én, az Úr, a te Istened ád néked majd. Hát azt hiszem, hogy ez egy 5 éves gyereknek vajmi, vagy egy 10 éves gyereknek vajmi kevés racionalitás jelentene, hogy azt mondja az édesapja, hogy szófogadó legyél, hogy hosszú életű legyél. Előbb elkezdtünk, hogy az Ószövetségben gyakorlatilag kétféle törvény jelenik meg. Az egyik törvény, amely feltétel nélkül mond el. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. A másik pedig a feltételes, az etiológiához, a feltételhez köti, és azt mondja, ha ezt és ezt csinálod, akkor ez és ez lesz a következménye. Nagyon érdekes. Nagyon valószínűleg, hogy ezek a későbbi törvények. Az ősi és az eredeti törvények és a rövidebbek, azok nem haval és folytatással folytatódnak. Ugye? Hogy tiszteld, ha tiszteled atyádat és anyádat, akkor hosszú életig fogsz élni. Valószínűleg az ősi törvények és az ősi rendelkezések, azok csak kategorikusan mondtak ki, később azonban már szükséges volt, már a mindenható Isten érezte, hogy az embereknek a racionalitáson keresztül az eszükhez és a szívükhez kellett szólni, és ezért valamilyen módon ezeket a törvényeket megmagyarázta. Hadd mondjak egy nagyon nagy érdekességet. Bizonyára férfi tagok, nagyon jól ismeritek ezt a japán automárkát, hogy a 3 gyémánt. Na, mire gondolok? Mitsubishi, ugye? A 3 gyémánt, ezt jelenti a Mitsubishi automárka. Nos, a 80-as években a Mitsubishi nagyon nagy csődbe volt. Hihetetlen gazdasági csődbe volt, és úgy nézett ki, hogy az egyik legősibb japán márkát be kell zárni, teljes banki crashbe, tehát csődbe jutottak. És akkor a Mitsubishi vezérigazgatósága fölkért egy professzionális céget, egy tanácsadó céget, hogy valamilyen módon húzzák ki a csőd helyzetből. És nagyon érdekes, az volt ennek az adó tanácsadó vagy tanácsadó cégnek az egy első és egyetlen tanácsa, hogy kérem szépen, nem lehet a Mitsubishi cégen belül semmilyen utasítást kiadni, anélkül, hogy nem indokolnák meg és nem magyaráznák meg, hogy miért. Mert idáig a japánoknak azt mondták, te ezt csinálod, te ezt csinálod, te a pirosat a pirossal, te a sárgát a sággal, te a zöldet a zölddel. És nem tudták, hogy mit csinálnak. Egyszerűen nem volt ott, néha összekeverték, aminek óriási nagy hátránya lett. És én azt hiszem, hogy a mindenható Isten is ugyanezt a logikát követte évezredekkel korábban. Ő utasítást ad, és ezt az utasítást valamilyen módon megmagyarázza. Tehát a célcsoportunk, az igen, úgy mondhatnánk, már a családi élet kiteljesedésében lévő, fiúval, lánnyal rendelkező, ószövetségi családkép vezető egyénisége, a családfő jelenik meg, hiszen a családfő meghatározta valamilyen módon a család berendezkedését. Ki volt, kérem szépen, a család papja? Az apa. Mi a mi problémánk a mai világban, és mindjárt megyünk tovább. Nincs apakép. Elveszett az apa. Lehet, hogy fizikailag megvan. Nem olyan rég, néhány évvel ezelőtt egy nagyon híres svéd szociológus írt egy könyvet, ami eléggé hát az európai szakvéleményt fellázította, az apátlanodó Európa címmel. És kimutatta lépésről lépésre, hogy kérem szépen az apák vezető szerepe mennyire eltűnőben van. Miért fontos ez? Egy nagyon-nagyon fontos alappszichológiai jelenséget hadd mondjak el. Egy társadalomban olyan a vallásos kép, mint amilyen az apák tisztelete. Az apák tisztelete és az Isten hit valamilyen titokzatos módon kapcsolódik, valamilyen titokzatos módon összefonódik. Természetesen világosan tudjuk, hogy az apa az apa, az Isten pedig az Isten. De a családban egy picit úgy éli meg a gyermek, hogy az apám olyan, mint a jó Isten, csak kicsiben. De hogy élje meg a gyermek az apa képet, ha nincs apa? Miért? Eltűnik az apa. Most nem szeretnék arról a klasszikus dolgokról beszélni, hiszen valami örvendetes fordulat következett be a magyar társadalomban, mint egy 3 évvel ezelőtt, hogy immáron több a házasság, mint a válás. De el kell mondjuk, hogy az előző 20 évben több volt a válás, mint a házasságkötés. És az apák elhagyták a családjukat. Hát ez egy természetes, a válási folyamatnak egy természetes része volt. Hol nőttek fel a gyermekek? Az anyánál. Persze nem automatikus, de mégis a válások 99%-ában az anyánál maradtak a gyerekek. És akkor milyen volt az apa? Hát igen, születésnapkor az apuka elvitte a kisgyereket a cukrászdába, meg hozott neki különböző játékokat. De volt a gyereknek apa képe? Nem. És a gyerek apa képpel együtt eltűnt a társadalomban az igazi vallás utáni vágy, a hit, a reménység. Nem volt a családnak papja. Lehet, hogy új apuka volt, de papja a szó igazi értelmében nem volt. Nagyon érdekes, Szigeti Jenőre nézek, és eszembe jut Dietrich Bonhoeffer, hiszen néhány héttel ezelőtt hallottam egy csodálatos előadását Szigeti tanár úrnak, és Dietrich Bonhoeffer az egyik feljegyzéseiben azt írja le, hogy gyermekeinket megtanítottuk az asztali imádságra, de csak azért tanítottuk meg az asztali imádságra, mert már más imádságot nem tudtunk nekik adni, mert a családpapjának az lett volna a feladata, hogy tanítsa meg helyesen a családját imádkozni, de a 40-es évek válságában lévő társadalmi célcsoport már csak az asztali imádságra tudta megtanítani, és ezek a gyermekek már az asztali imádságra sem tudták megtanítani az ő gyermekeiket. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj. Nagyon érdekes. Nem olyan rég egy kis tanulmányt kerekítettem, és ennek a tanulmánynak a célja pontosan ez, amit a mai előadásomban próbálok megragadni. A magyar társadalom élethosszigla. Tehát milyen hosszú a mai magyar társadalom, meddig élnek az egyedek? Tehát meddig él a mai magyar társadalomban egy-egy egyén? Nagyon érdekes. Nem tudom, hogy ma hol született itt a legközelebbi csecsemő, de amikor a kis karjára ráteszik majd a nevét, nyugodtan egy filctollal oda lehetne írni, hogy kedves barátom, te 10 évvel kevesebbet élsz, mintha 300 kilométerre egy kicsit nyugatabbra születtél volna. Tehát a mai magyar társadalomban azt tudjuk mondani, hogy a fejlett nyugati társadalomhoz képest körülbelül 10 évvel kisebb az élettartam. Tehát 10 évvel rövidebbet élünk, bár ha ez valakire igaz, akkor a férfiakra abszolút módon, a nőkre körülbelül 8 év. De miközben a fejlett nyugati társadalmakban már jóval 80 év felett várható a várható élettartam, addig a magyar társadalomban ez még mindig 62-63 év körül mozog. Valami baj van. És én azt hiszem, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindig a koleszterinunkkal, hogy mindig a cukorral, vagy mindig a gyógyszerekkel. Természetesen, és senki nehogy ebből azt a következtetést vonja le, hogy én itt a gyógyszerek ellen akarok beszélni, különben sem ez a szakmám, és nem ez a szakterületem. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem old meg mindent, kérem szépen, a gyógyszer, és nem old meg mindent az egészséges táplálkozás sem. Mert kell egy abszolút boldog érzés, egy kiegyensúlyozott családi háttér, egy kapcsolat közöttem és a családtagok között, közöttem és az Isten között. Azt mondja ez az ige, hogy tiszteld. Nagyon érdekes az itt használt kifejezés. Nem azt mondja, hogy szerest. Tiszteld. De ebben a tiszteletben benne van valamilyen módon a szeretet is. Nos, az előbb említett tanulmányra, amikor készültem, megnéztem, hogy Budapesten hol a leghosszabb az átlag élettartam. Mit gondoltok, hol? A második kerület. A leghosszabb életűek az emberek ma Magyarországon, Budapest, második kerület. Nem tudom, hogy miért, de ha valaki rámegy a statisztikai hivatal honlapjára, ott sok különböző, nagyon érdekes adatokat talál. És akkor ezen elkezdtem gondolkozni, hogy máshol is vannak zöldek, stb. És akkor elkezdett motoszkálni bennem egy gondolat, hogy vajon hol a legrövidebb az átlag élettartam. Megnéztem Budapesten belül. Mit gondoltok Budapesten belül, hogy hol a legrövidebb? Csepel és Erzsébet, Pest-Szent Erzsébet. Utána rámentem és megnéztem azt, hogy hol követik el a legtöbb szülőgyilkosságot. Mit gondoltok, hol? Csepel. Második hely Erzsébet. Megnéztem megyei vonatkozásban, hogy hol az országban a legkisebb az átlag élettartam, Baranya. Hol követik el a legtöbb gyerekek a szülőgyilkosságot? Baranya. És akkor elkezdtem örülni. Valamire rájöttem, nem a gyilkosságok miatt, csak tudjátok, a heuréka élvény, és rögtön mindenki érti, ha az életben valamilyen összefüggésre rájössz, hogy a Bibliából tanult elvek valamilyen módon az életben igazolást nyernek, még akkor is, ha ez egy kicsit fájdalmas. És azt mondja az Isten, hogy tiszteld. Nagyon érdekes. Atyádat és anyádat. És ebben a tiszteletben benne van minden. Isten ugyanazt a tiszteletet várja el, amely tiszteletet te a szüleidnek tudsz adni. Bizonyára ismeritek azt a nagyon érdekes kis gyerektörténetet, amit el szoktam mondani a gyerekeknek. Hogy van az idős nagypapa, aki már remegő kezekkel eszik, és egy különleges családi ünnepségen megkapja nagyon értékes porcelán tányérokat és kristály poharakat, és mit csinál a nagypapa? Ivás közben kiejti, és a kristály pohár is összetörik, meg ugye a drága edény is. És ekkor a fia rámordul a feleségére, a papának a fia, vagyis a menyére, az idősnek a menyére. Nem megmondtam, hogy a fatányérokat kellett volna a papának behozni, most a drága kristály. Vége van a ebédnek, és a 6 éves kisgyerek kimegy a sufniba, és ott elkezd faragni egy kis fadarabot. És az édesapa utána megy, és megkérdezi, hogy hát mit csinálsz, mit faragsz? Apukám, faragom neked a fatányért. A gyerekeink azt fogják visszaadni, amit mi adunk a szüleinknek. Egy másik történetet olvastam. Amikor volt egy családban egy hihetetlen, kemény, agresszív apa, aki a felnőtt fiait is tetlegesen bántalmazta, noha azok már családosok voltak. Ő volt, akitől mindig rettegni kellett. Aztán az egyik fia, akit mondhatnánk olyan Kejfel Jancsi volt, az egyik nap megelégelte, a idősödő apát letaszította a trónjáról, fizikailag bántalmazta, és a hajánál fogva kihúzta a portán, amikor az apa nyüszörögve azt mondja, hogy engedj el, fiam, én is eddig húztam az apámat annak idején. Nem a poénért mondom, tehát nem a poénért. Higgyük el. A gyerekeinktől ugyanazt fogjuk visszakapni, csak lehet, hogy sokkal jobban feltranszformált, felerősödött formában, mint amit mi fogunk adni a szüleinknek, akik lehet, hogy kiejtik a porcelán tányérra a kristály poharat. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy tiszteld anyádat és atyádat és anyádat. A tiszteletben pedig benne van mindaz, amit egy ember adhat.

tisztelet fog megjelenni. Egy nagyon érdekes dologra hadd hívjam föl a figyelmet, hogy zsidó kultúra ma létezik, és a zsidóság egybe van, ez Istennek valamilyen különleges csodája ennek a népnek a kapcsán. Gondoljuk el, hogy Krisztus után 135-től a Barkóba féle lázadástól, amikor a rómaiak leverik ezt a lázadást, különben most egy a Passió című film után most ennek a nagy forgatása talán jövőre fog megjelenni, ennek a filmnek most ez a következő rész vallásos területen, és egészen 1940-es évek végéig, 47-ig Izrael nem létező állam volt. Nem léphettek be, nem mehettek, ugye? Egy háborúval, tehát egyszerűen nem létezett ez az ország, gyakorlatilag onnantól létezik, aztán majd lesz az 1967-es háború, és ma Izrael állama áll, ahogy áll, és nem politikailag szeretném én ezt semmilyen szempontból analizálni, hanem csupán abból, hogy ma egyáltalán létezik héber nyelv, héber kultúra és zsidó vallás. Ez minek köszönhető, kérem szépen? A családoknak. Mert a zsidó vallásos családban igenis létezett összetartás. Pedig a mi nagyon tisztelt Könyves Kálmánunk, meg Szent Lászlónk, és nagyon sok királyunk rendeletet hozott ki, és például törvénybe hozták, hogy zsidó zsidóhoz nem házasodhat össze, nem mehet hozzá. Azzal próbálták megszüntetni, feldarálni, megszüntetni a családi összetartozást. Miért van baj ma nálunk Európában? Miért van baj ma az adventista egyházban? Miért van baj a protestáns egyházakban? Mert lassan nincs család. Hát nézzük meg! A vallások aránya semmivel, semmivel nem jobb az adventista egyházban, mint a társadalomban, mint a szekuláris társadalomban. Nézzük meg, mennyien vagyunk, és nézzük meg, hogy mennyi vallás jön. Hát akkor ne akarjunk mi evangélizálni, ne akarjunk mi hittérítők lenni, ha saját családunkban nem tudunk evangélizálni, ha saját családunkban nem tudjuk megvalósítani a papság ideális eszményét. És én azt hiszem, ezeket a dolgokat kellene ma újra felfedezni. És ez volt az az erő, ami összetartotta ugye a zsidóságot, és a mai napig egy nagyon markánsan megjelenő vallási népcsoport. Vajon milyen az adventista családkép? Az ideálisról tudok beszélni, mert az ideális az tényleg nagyon szép. De vajon milyen a reális családkép? Egyáltalán beszélhetünk-e az elődeinknek a tiszteletéről? Hogyan beszélünk a 80 éves nagymamáról vagy nagypapáról, aki leönti magát? Ugyanazt fogjuk visszakapni 20 év múlva. De lehet, hogy még annyit sem kell várni. Ezek a nagy kérdések. És én azt hiszem, hogy erre szerette volna mindenféleképpen Isten felhívni a figyelmet. És amikor azt mondjuk, hogy tiszteld, akkor ebben a tiszteletben benne van, hogy nem kell mindennel egyetérts, amit az apád vagy az anyád mond. Lehet önálló véleményed, gondolatalkotásod, ítéletalkotásod. Eltérhetnek a véleményeid, de a tiszteletet minden körülmények között meg kell adni. Ez egy olyan egyetemes, erkölcsi viselkedést, egy olyan normarendszert feltételez, ami alól nincs kivétel. És én azt hiszem, ha szeretnénk közösségünket megújítani, ha szeretnénk nagy eredményeket elérni, akkor minden körülmények között talán arról kellene beszélni, és a Dunamelléki Egyházterületnek az egyik legfontosabb programja, hogy a családjainkat erősítsük meg. Hogy a családok azok ismételten egy erkölcsi erővel bíró, a jövő fele irányuló, de egy belső kohézióval rendelkező sejtek legyenek. Minden család egy óriási lehetőség.

és kérem szépen helyre kell állítani, kedves férfi barátaim és testvéreim, helyre kell állítsuk az ószövetségi családtípus képet. Úgy belülről szoktam magamban egy felmérést készíteni arról, nagyon finoman fogalmazva meg, hogy a bizonyos családokban kik a vezetők? A férj vagy a feleség? És kérem szépen, én azt látom, hogy a legtöbb családban, igen, igen, igen, a hölgyek mosolyognak. Igen, a hölgyek a vezetők. Ez nem kérdés. De miért? De miért? Mert mi elmenekülünk a munkához, mert mi elmenekülünk a fenntartáshoz, mert mi elmenekülünk a szolgálathoz, mindegy, hogy milyen szlogen teszünk oda, elmenekülünk a felelősség alól, és igen, valakinek vezetni kell a családot. Természetesen nyilván én egy egymás mellé rendeltségben gondolkodom, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a család típusban álljon helyre minden, amelyet annak idején Isten elindított. És ha helyreáll, akkor igen, a férfi legyen a családnak a papja, legyen a családnak a vezetője, a hölgy nevelje a gyermekeket. Néha elmegyek gyülekezetbe, és akkor azt látom, hogy a helyi lelkész, miközben én prédikálok, pesztrálja hátul a gyerekeket, tisztába teszi, meg stb., ami alapjában véve engem nem sért, csak azt látom, hogy ő, igen, hogy ő nem érti, hogy mi a feladata. És az Isten különböző jellemmel, különböző egyéniséggel, különböző készségekkel áldott meg minket, és ezeket kell használjuk a családunk érdekében. És én azt kívánom, hogy hosszú életet éljünk, és a mi családjainkban az igazi boldogság, az élet minőség valósuljon meg. Szigeti testvér említette az előadásában az életminőséget, hogy a 19. században az adventisták, vagy már előtte is használták. Nagyon érdekes, ha jól elkezdek gondolkodni, én körülbelül a 80-as években kezdtem hallani ezt, hogy életminőség. Előtte nem lehetett hallani a magyar társadalomban. Sőt, ezt is úgy lehetett, hogy angolról kezdtük lefordítani, és elkezdtem először gondolkozni, hogy mi a csodát jelent ez az életminőség? Megnéztem a magyar értelmező kéziszórtárt, semmit nem ír. Megnéztem a Pallaszt, semmit nem ír. Akkor elkezdtem úgy kérdezgetni az embereket, meg úgy odafigyelni, úgy fölkapni a fejem, amikor az életminőségről szólunk. Talán én úgy tudnám ma összerakni, az életminőség az nem más, mint az ember testi, lelki harmóniája. Testi, lelki egyensúlya. És én mindenkinek kívánok csodálatos családi életet. Ha vannak még szüleink, adjuk meg nekik a tiszteletet. Tanítsuk meg az utánunk jövő generációt. A tisztelet adásra. Természetesen a tisztelet elfogadására is. És akkor én azt hiszem, hogy lényegében ez valamilyen profécia, egy titokzatos profécia. Természetesen a konferenciának a jelmondata, hogy 10 évvel tovább élhetsz, ugye ez a National Geographic írása, ez a Dunamelléki Egyházterület honlapján megtalálható, a www.adventista.hu/det alatt. Annak idején, amikor megjelent, azonnal fölhívtam a National Geographic szerkesztőségét, akik megadták az amerikai utolérhetőséget a főszerkesztőségnek, és végül is az a ritka jutalomban részesülhetett, megbecsülésben részesülhetett az egyházunk. Azt mondták, hogy ez a folyóirat még soha nem engedélyezte, hogy teljes terjedelmében egy cikket föltegyenek honlapra. Először csak azt akarták, hogy kivonatolásban jelenjenek meg, és mondtam, hogy nézze, azt a 3,5 oldalat, meg azt a 6 képet, ami rajta van, még kivonatoljuk, akkor mi marad? Ez így értékes egyben, ahogy van.
és így kaptunk rá engedélyt, hogy végül is egybe fölrakjuk. Tehát akit érdekel teljes terjedelmében ez a cikk, az nagyon szívesen a honlapon teljes terjedelmében el tudja olvasni. Kívánok sok tiszteletet és hosszú életet mindegyikünknek. Isten kegyelméből. Amen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: reménységünk Krisztus.
1: Lukács evangélium a 18. fejezetben a 35. verstől kezdődően olvassuk Jézus Krisztus egyik csodatételét. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ülval az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellette elmenő sokasságot, tudakozódik, mi dolog az. Megmondták pedig néki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra. És kiállta mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson. De annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És Jézus meghalván parancsolá, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közelért, megkérdé őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondané ki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjöv annak szeme világa, és követi őt, dicsőítvén az Istent. Az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ad az Istennek. Jézus nagyon sokfele járt. Az akkori Palesztinának majdnem minden vidékét bejárta, és nem volt olyan hely, ahol nem tett volna csodát, kivéve Názáretet, ahol nem hittek benne. És ahol Jézus szomorúan meg is állapította, senki sem proféta a maga hazájában. De mindegyik csoda tételek közül a vaknak ez a meggyógyítása, amelyről olvastunk, bizonyos szempontból kiemelkedik. Ez a vak ott ült az út szélén. És amikor meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, kiáltott, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Ez az ember nem tudjuk, hogy milyen okból kifolyólag veszítette a szeme világát. Annyi viszont bizonyos, hogy a társadalom szélére sodródott. Nem igen volt senki, aki támogassa, különben nem kellett volna koldulnia. Dolgozni sem tudott, mert hiszen nem látott. Ott ült az út szélén. Több mint valószínű, hogy minden más kétségbe esett beteg emberhez hasonlóan ő is megpróbált mindent. Járt orvosokhoz, gyűjtött tejafüveket, mindenféle gyógymódszert kipróbált, és egyik sem hatott. És ennek az eredménye volt, ennek a folytatása, az a boldogtalan, kilátástalan, reménytelen állapot, amelybe jutott. És most már nem volt semmi reménye. Abban sem hitt, hogy látni fog, abban sem hitt, hogy valaki segíteni fog rajta, egyszerűen megelégedett azzal, hogy tengesse életét egyik napról a másikra. Lehet, hogy a mi életünk is, ha nem is fizikailag, vagy orvosi szempontból, hanem inkább lelki szempontból hasonlít ennek a vaknak az életére. Lehet, hogy mi is egy adott pillanatban tele voltunk lelkesedéssel, nekivetettük magunkat az útnak, hogy majd végigjárjuk Jézus Krisztus nyomdokában mindenhol, ahol ő végigment. Tele voltunk idealizmussal, érzelmekkel, lendülettel. Mi majd Jézus Krisztus valódi követői leszünk. És megpróbáltuk így is, megpróbáltuk úgy is, és a mi bűnös énünk sokszor felmerült a mélyből, és hozzájárult ahhoz, és tulajdonképpen elő is idézte azt a sok apró kudarcot, ami összegyűjtve elvette a mi lelkesedésünket. És most már azt mondjuk, hát, mindez legenda, mindez ideális esetben működik. Jézus Krisztus lehet ugyan követni, de kevésnek sikerült. Nekem nem. Én, ha leélem valahogy ezt az életet, meg leszek elégedve. Valahogy átbukdácsolunk rajta. És megelégszünk azzal, hogy testileg, lelkileg saját magunkat valahogy fenntartjuk a víz felszínén. És ha nem süllyedünk alá a mélybe, már azt is eredménynek tekintjük. Amikor azonban ez a vak meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, fénygyult az ő elméjében, a reménységnek a világossága ragyogta be az ő belsőjét, és kiáltani kezdett, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Megszólította Jézust, aki számára nem csak egy ember volt, az ember Jézus, hanem Dávidnak fia. Dávidnak az a leszármazottja, akiről a jövendőlések szóltak, akit maga Isten küldött. s hogy megerősítse ezt a bizonyosságát, amelyet a Dávidnak fia megszólítással kifejezett, hogy ezt a bizonyosságát megerősítse, még a kérést is hozzáteszi a megszólításhoz. Könyörülj rajtam! Mert senki sem volt, aki eddig könyörült volna rajta. Egy pár apró pénzt hulladtak a markába, és abból vette meg a szűkös mindennapit. De most itt van az, aki könyörül, mert eddig is mindenkin könyörült, akinek van hatalma is meggyógyítani őt. Mert ugye voltak néhányan, akik addig könyörültek rajta, szerettek volna nagyon sok jó indulattal és szeretettel segíteni, de nem tudtak. Vagy mert nem volt maguknak sem pénzük, vagy mert nem tudták őt meggyógyítani. Azonban itt van Jézus Krisztus, Dávidnak fia, aki teljes jó indulattal, szeretettel és rendelkezik a hatalommal is, hogy tegyen valamit. És ezt a hitét hangos felkiáltásokkal jutatta kifejezésre ez a vak. Jézus, te vagy Dávidnak fia, gyere és könyörülj rajtam. Jézus ott volt valahol a tömeg kellős közepén, annak sűrűjében, mert a kíváncsi emberek óriási számban vették őt körül. És a tömeg eleje lassan kezdett odaérni, ahogy haladt előre az úton, a vakhoz. És akik ott voltak, megszorították. Hallgass, maradj csendben! Miféle udvariatlan kiabálás ez? Hát nem lehet Jézushoz csak úgy oda kiáltani az útszéléről? Oda kell menni, szép ruhában, udvariaskodva megkérni, hát ha talán majd kegyeskedik. A vak azonban biztosan tudta, hogy itt most valami történni fog. Biztos volt benne, hogy ha kitartó lesz, akkor Jézus könyörül rajta, s annál hangosabban kiáltott. És az ő hite, amelyet Jézus Krisztusba és az ő tőle jövő gyógyulásba vetett, ettől még inkább megerősödött. Minket is lehet, hogy próbára tett sokszor mások magaviselete. Ülj le, hallgass, ne légy olyan szent. Pont te akarsz. Miért akarsz jobb és nemesebb lenni, mint az atyák, a szentek? Hagyd ezt a papoknak, a szerzeteseknek. Hallgass, ülj le, élj nyugodtan egy normális életet, és aztán majd lesz valahogy. És vannak, akiket sokszor a környezetük elbátortalanító megjegyzései letérítenek az útról. Azonban ez a vak biztosra ment. És az ő kitartásának eredménye az volt, hogy Jézus odajött, és megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. Valami olyasmit kért, amiről tudta, hogy nincsen rá megoldás, de azt is tudta, hogy Jézus ezt meg tudja oldani. Jézus pedig mondané ki, láss, a te hited téged megtartott. Forduljunk mi is ugyanezzel a bátorsággal, ezzel a hittel Jézus Krisztushoz. Bármilyen legyen is a mi életünk, bármennyire is úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, és az idő, az események sodornak bennünket magukkal, mégis, szólítsuk meg Jézus Krisztust, az Istennek fiát, aki még a vakok szemevilágát is képes visszaadni. Higgyünk abban, hogy képes életünk minden testi-lelki baját orvosolni. Kérjük ezt tőle, és meg fogjuk látni, hogy a mi hitünk megtart bennünket.

0: Reménység hangja a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Ma este Kinek mondanak engem az emberek sorozatunk negyedik adásában néhány bibliai példán keresztül vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyultak az emberek Jézus Krisztushoz, és ebből meg fogjuk ismerni azt, hogy milyen szerepet játszik Jézus Krisztus a saját életünkben. Mindegyik példa egy-egy ember tapasztalata, és mindegyik példában megtalálhatjuk magunkat. Ugyanakkor mindegyik eset megmutatja nekünk a kivezető útat, a megoldást a cél felé. Az első eset, amelyet szeretnék felidézni, tulajdonképpen Jézus Krisztus földi életének, földi munkásságának a vége fele történt, és írva van Máté evangélium a 27. fejezetében, a 40-től a 43-ig terjedő versekben. Voltak emberek a kereszt körül, akik csúfolódtak Jézussal, ezt mondván: Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolodván az írástudókkal és a vénekkel együtt ezt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, s majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Ott voltak ezek az emberek, akik állandóan dacoltak a saját lelkiismeretükkel. Jézus Krisztus sok olyan dolgot tett, sok olyan dolgot mondott, ami önmagában bizonyíték lett volna arra, hogy ő kicsoda. És azok az emberek, akik nyíltan hittek Jézusban, ezeket a dolgokat elfogadták, és nem egy ember eldöntötte, hogy követni is fogja Jézust. Már az ő földi életében akadtak olyanok, akik hűséges tanítványai lettek. Ezek az emberek azonban az állandóan kételkedő érdekektől és különféle mahinációktól körülfont farizeusok és írástudók valahogy nem tudták maguknak megengedni. Igyekeztek magukban minden erejükkel elfojtani a lelkiismeret hangját, pedig az sokszor megszólította őket. Sokszor hívta őket, hogy higgyenek és fogadják el az Úr Jézust. Ők azonban mindig kikerülték a döntést, kikerülték életük nagy döntését, amellyel egy örökké valóságra megmenthették volna az életüket. Sőt, amikor Jézus Krisztus ott volt a kereszten, gúnyolódtak is vele: Te, aki lerontod a templomot és harmadnapra felépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mintha csak a pusztai kísértés visszhangja hangzana el újra a keresztövében. Akkor is, amikor Jézus Krisztust a pusztában 40 napon keresztül a kísértő megkörnyékezte. Ugyanezzel fordult hozzá: ha Isten fia vagy, bizonyíts be, mutasd be, mi nem hisszük. Mondják ugyan az emberek, volt ott a rejtett üzenet ezekben a szavakban, hogy te az Istentől jöttél volna, de mi ebben nem hiszünk. Mutasd meg, s akkor majd hiszünk. Hallottuk, hogy sok csodát teszel, még azt is, hogy a templomot 3 nap alatt fölépíted, ami több mint 40 évig épült. S hogyha ilyen nagy dologra képes volnál, miért volna olyan nehéz leszállni arról a keresztről? És ezt megtoldották a főpapok, utalva Jézus csodáira, másokat megtartott, feltámasztotta a naini ifjút, Jairus leányát, Lázárt, bénáknak erőt adott, vakoknak szemevilágát adta vissza. És így tovább? És most ő, néhány szeg okozza az ő halálát, aki képes minden bajt és betegséget, magát a halált is legyőzni? Nevetséges. Legyintettek egyet, és hitetlenkedve megfordultak, hazamentek, és közben az úton hazafelé még viccelődtek azon a szerencsétlen Galilea belin, aki ott fájdalmaktól gyötörve sínlődött a kereszten. Mai világban sok ilyen ember van. Megszoktuk azt, hogy a tudomány mindent bebizonyít, igazol, megszoktuk azt, hogy mindent számokban kifejezünk, amit látunk, csak azt hisszük, pedig sokszor, amit látunk, az megcsal bennünket. És ez a gondolkozásmód, a dolgoknak ez a fajta felfogása rányomja a bélyegét Jézus Krisztussal való viszonyunkra is. Sokszor a mi életünkben gondok, bajok adódnak, vagy lehet, hogy a mi életünk ezektől mentes, és egyszerűen csak találkozunk Jézus Krisztussal, esetleg egy rádióadás, egy könyv, egy igehirdetés folytán, vagy egyszerűen csak beszélni kezd hozzánk egy ismerősünk. És elmosolyodunk, és azt mondjuk, hát igen, szép történet, kellemes, régi dolgokról szól, régi embernek való, naivaknak, idős embereknek, gyerekeknek, de komoly ember ilyesmiben nem hisz. Ugyan már, hogy csodát tett. És az én életemben miért nem tett egyet se? Veti fel a kételkedő ember. Akkor talán hittem volna neki. Ugyanígy viszonyult Jézus Krisztushoz egy izraelita férfi is, aki egy vonaton utazott, és történetesen éppen abban a vonatfülkébe lépett be Richard Wurmbrand, aki le is írta a beszélgetést. Beszélni kezdett Jézus Krisztusról ennek az embernek, és az illető hallgatta, szemtelenül nézett ki az ablakon, bólogatott, mint aki udvariasságból ugyan odafigyel félfüllel, de valójában nem érdeklik a dolgok. És amikor Richard Wurmbrand nyíltan rákérdezett, hogy mi a véleménye ezekről a dolgokról, nem volna hajlandó is Jézus Krisztust elfogadni? Akkor ez az izraelita szembenézett vele, egy pár másodpercnyi rövid szünet után pedig azt mondta: nézze, kedves barátom, amióta szüleim és testvéreim elpusztultak a haláltáborokban, én már nemhogy Jézus Krisztusban, de még Istenben sem hiszek. És ezzel pontot tett a beszélgetés végére. Lehet, hogy sokszor elvártuk volna, hogy Jézus Krisztus valami látványos csodával kimentsen bennünket ebből vagy abból. De lehet, hogy Jézus Krisztus másképpen fordította jóra a mi helyzetünket. És amiért ezt nem láttuk, amiért ezt nem értettük meg. Talán azért azt mondjuk, hát nem segített, nem hiszek benne. És ha éppen olyan nagy valaki, hát akkor tegyen az életemben valamit, és akkor talán majd hiszek benne. Ez a kételkedő embernek a jellemrajza. Azért a kételkedő emberi, aki nem csak hogy kételkedik Jézus Krisztusban, de egyenesen elfordul tőle, nevetségessé teszi őt, s hagyja, hogy az anyagiasság, vagy befolyásos emberek barátsága fontosabb helyet foglaljon el az életében, mint Jézus Krisztus. És ezekért könnyen lemond az Úr Jézusról, mert a pénzével azt vásárol meg, amit akar, barátai segítségével kieszközölheti azt, amire vágyik, de az Úr Jézus Krisztus, aki életünknek az Ura kell, hogy legyen, nem ilyen barátunk akar lenni. Ő azt szeretné, hogyha elfogadnánk őt hitáltal, ha beengednénk az életünkbe, és követnénk őt, sokszor még olyankor is, amikor nem értjük, hogy hová és miért kell mennünk, amikor nem értjük, hogy miért kell engedelmeskednünk neki. Ő azonban mindig ott van mellettünk, minden bajunkban és szomorúságunkban megvigasztal bennünket. És hogyha így közeledünk Jézus Krisztushoz, ha hitáltal elfogadjuk őt, még ha nem is művel látványos csodákat a szemünk előtt, eljutunk arra a meggyőződésre, amelyre eljutott Pál apostol is, és kijelentette: minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Ha szeretjük az Úr Jézus Krisztust, ha hitáltal elfogadjuk, nem kételkedünk benne, nem gúnyolódunk vele, nem tartjuk mesebeszédnek az ő életét és az ő tanításait, akkor mi is eljutunk ide, és megértjük, hogy azoknak, akik Istent, akik Jézus Krisztust szeretik, minden az ő javukra van.

A második eset, amely Jézus Krisztushoz, amely az embernek Jézus Krisztussal szembeni viszonyulását tükrözi, a Lukács evangélium 5. fejezetében található, az első 8 versben. Olvassuk, hogy mikor a sokaság hozzá, mármint Jézushoz tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala, és látta két hajót állani a vizen. A halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonéval, a kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült a hajóból, tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondd a Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Annak az esetnek, amelyet tanulmányozni fogunk a következő percekben, ez csak az első fele. Olvassuk, hogy Jézus Krisztus beszállt egy olyan hajóba, amelynek gazdái a parton mosták a hálóikat. Ottan javítgatták és mosták a hálókat, mert egész éjjel haláztak. És, mint a jó gazda, ők is minden munka után a szerszámaikat rendbe tették, és úgy készítették elő azt a következő fogásra. Ott Jézus odajött és megkérte, hogy evezzenek kissé bennebb a vizen, hogy Jézus Krisztus onnan taníthasson. Hogy miért történt ez pontosan így, nem érthetjük meg. Talán azért, mert Jézus Krisztus nem akarta, hogy csak a hozzá nagyon közel álló emberek részesüljenek az igehirdetés áldásaiban. Amikor ugyanis a tömeg szorosan körülvesz valakit, a hangot annyira eltakarják, elárnyékolják az első sorokban állók, hogy a kissé távolabb álló hallgatók semmit sem hallanak. Másrészt a víznek jó hangvisszaverő képessége van, és Jézus talán ezt is ki akarta használni arra, hogy az üzenet még a távolállókhoz is tisztán, világosan, érthetően eljusson. A halászok engedelmeskedtek az ő kérésének, Jézus leült és tanítani kezdett. Nem úgy, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. És ahogy beszélt és beszélt, az emberek szíve kezdett megolvadni, és érezték, hogy Jézus az ő kedves, de határozott szavaival, az igazság üzenetével szívük legmélyéhez lenyúl, és megérinti őket. És az ő életüket igyekszik meggyógyítani, helyreállítani, és sokan engedtek Jézus Krisztus beszédének. És ahogy telt az idő, az emberek észre sem vették, hogy már elég hosszú ideje ott ülnek. Sőt, amikor Jézus Krisztus befejezte az ő beszédét, sajnálkozva néztek egymásra és mondták, milyen kár, még beszélhetett volna egy kicsit. Manapság is szükségét érezzük olyan embereknek, akik kedves szavaikkal valódi lelki táplálékot nyújthatnak. Akik valóban erővel és hatalommal beszélnek hozzánk. A mai embernek is szüksége van Jézus Krisztus gyógyító szavaira és beszédére, és ha bár gondolatvilágunk, életstílusunk sok mindenben megváltozott, a mai embernek is ugyanaz a gyógyír Jézus Krisztus tanítása és beszéde megváltoztathatja reménytelen állapotát. Amikor befejezte a beszédet, amelyen nem csak a tömeg, de még a halászok is elálmélkodtak, és nagyon szerették, Jézus csendesen odafordult az egyik halászhoz, nevezetesen Simon Péterhez, és mondta neki, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. És felelvén Simon mondani ki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Jézus tudta, hogy aznap éjjel mi történt. Több okból kifolyólag is. Egyrészt a Szentlélek kinyilatkoztatta neki, másrészt a sikertelenség, a kudarc érzése lerít úgy Péterről, mint a halászok egész csapatáról. Látszott rajtuk, hogy kimerültek az egész éjszakai munkától, és nem csak kimerültek, de csalódottak is, mert a sok munkának, erőfeszítésnek semmi eredménye nem volt. Ezért fordult hozzá Jézus, és kérte őt, hogy próbálja meg még egyszer. Péter reménytelenül, udvariasan, szégyellősen, érzéseivel vívódva szólította meg a mestert. És azt mondja neki,
Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Van ebben a szóban egy bizonyos fajta ellenkezés is. Mester, a görög kifejezés így hangzik, episztátész. Fordíthatnánk úgy is, hogy főnök. Jól lehet, egész éjszaka haláztunk, mégsem fogtunk semmit. Mi halászok vagyunk, és tudjuk, hogyan kell halászni. Te az előbb prédikáltál, tanítottál, és nagyon szép volt, gyönyörű, senki nem beszél így. Te értesz ehhez? Mi halászok vagyunk, és értünk a halászathoz. Miből gondolod, hogy te többet tudsz? Mondta az Úr Jézusnak. De hogy ne legyen belőle harag, hogy nehogy valaki udvariatlansággal vádoljon. Hát, legyen. Vessük be a hálót, aztán, ha megint nem fogunk semmit, remélem majd te is meggyőződsz róla, hogy most nem lehet halat fogni. És bevesztek tengerbe, és ahogy bevetette a hálót, tapasztalt halász lévén azonnal megérezte, hogy a hálóban gyűlnek a halak. Úgy, ahogy régen nem történt. Úgy, ahogy tulajdonképpen soha nem történt meg. És amikor kezdte kihúzni a hálót, érezte, hogy ez már meghaladja a legénységnek az erejét, és hívott egy másik hajót. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, és mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Péter kénytelen kelletlen engedelmeskedett Jézus parancsának. De mikor látta, hogy Jézus szavára megtelik a háló halakkal olyannyira, hogy csak két hajó tudja azt kihúzni, megértette, hogy kivel áll szemben. És itten Jézus Krisztus számára már nem csak egy mester volt,

Féle emberi bölcsesség és okosság elhalványul, és még az árnyékába sem léphet annak, amit Jézus Krisztus képes az életünkben végrehajtani. Habár eleinte megpróbálta saját erejéből egész éjszakán át eredménytelenül küszködve elérni azt a minimális, mindennapi betevő falatot, amire szüksége volt neki és családjának. Most azonban leborul Jézus lábai elé, és azt mondja: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. A leborulás elismeri Jézus Krisztus felsőbbrendűségét. Az ókori keleten csak rendkívül magasrangú személyek előtt borultak le az emberek. Ez volt a legmagasabb elismerésnek a megnyilvánulása, a felsőbbrendűség elismerése. És Péter királyi felsőbbrendűséget ismer el Jézus Krisztusban azzal, hogy előtte leborul. És azt mondja: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. És ezzel a szavaival kifejezi azt a paradoxont, azt az ellentmondásos, de ugyanakkor nagyon is valóságos érzést, ami minden embert áthat, aki felismeri és elfogadja Jézus Krisztust. Ez az érzés születik meg minden emberben, aki legalább egyszer megengedi Jézus Krisztusnak, még ha kénytelen kelletlenül is, hogy az ő életében egy minimális változást eszközöljön. Péter megengedte, s habár nem hitt abban, hogy Jézus Krisztus, mint halász, sikeres lesz, mégis engedett neki, meggyőződött arról, hogy igen, Jézus Krisztus mindenek fölött áll, az emberek, a halak, az egész világegyetem fölött. És azt mondta: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Ráébredt arra, hogy mennyire haszontalan volt az ő élete, és hogy hiába igyekezett emberi erejével, anyagi, lelki meg egyéb téren eredményt elérni, éppen olyan haszontalan és eredménytelen volt az ő élete, mint a halfogás aznap éjjel. Mi is sokszor rájövünk arra, hogy mennyire eredménytelen, mennyire haszontalan a mi életünk. Mert ahogy az egykori kőművesekkel történt, mi is, amit építünk egyik nap az életben, az másnapra összeomlik, és állandó küszködésben és vergődésben telik a mi életünk. De ha megengedjük Jézus Krisztusnak, hogy tegyen valamit a mi életünkben, akkor két dolog történik meg. Először is beismerjük semmi voltunkat. Erre az érzésre, a megüresedésnek erre az érzésére el kell jutnia minden embernek, aki vágyik Jézus Krisztust követni. Bűnös ember vagyok, Uram. Ezt el kell mondania nem csak Simon Péternek, ezt el kell mondanunk mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus helyet találjon az életünkben. Másodszor pedig Péter azt mondja: eredj el én tőlem. Beismeri azt, hogy nagyon messze áll Jézus Krisztustól, és amilyen az ő élete, amilyen az ő jelleme, semmiképpen nem fér össze Jézus Krisztussal, nem lehet őket egy helyen emlegetni sem. De ugyanakkor szavaiból kicsendül a felkiáltás: soha ne hagyj el, Jézus Krisztus, mert nélküled sehová nem jutok. Engedjük meg mi is, ha nem is hiszünk teljes mértékben Jézus Krisztusban, ha valahogy nehezünkre esik őt elfogadni, ha a mi életünk kifejlesztett bennünk egy olyan fajta kételkedést, hogy még Jézus Krisztus sem tudott rajtunk segíteni, akkor is tegyünk vele egy próbát, és engedjük meg, hogy ő megmutassa, hogy valóban tud érettünk tenni valamit. És engedjük meg, hogy a mi életünkben is Úr legyen. Ne csak elismerjük őt, mint legendás tanítót, csodatévőt, hanem fogadjuk is előt, mint életünk Urát.

újból utazunk egyet az időben, és ismét egy olyan eseményre fogjuk terelni, egy olyan eseménnyel fogunk foglalkozni, amely Jézus Krisztus halála és feltámadása után történt. János Evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy Jézus Krisztus megjelent a tanítványoknak, de Tamás egy a 12 közül, olvassuk a 24. verstől kezdődően, akit kettősnek is hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat, ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a sebek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Az eddigiek során láttuk, hogy vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem hisznek Jézus Krisztusban, tudnak az ő létezéséről, vannak információik, de ez többnyire arra jó nekik, hogy vele gúnyolódjanak, gúnytűzzenek, vagy hitetlenül legyintve elutasítsák az egészet. Vannak más emberek, akik elismerik ugyan Jézus nagyságát, elismeréssel beszélnek az ő életéről is, de a saját életüket nem mernék rábízni. Tamás esete egy harmadik embercsoportot ábrázol. Azoknak az embereknek a csoportját, akiknek volt kapcsolatuk Jézus Krisztussal, akiknek van tapasztalatuk is vele, de ha nem látják, ha nincsenek szilárdan meggyőződve, akár érzékszerveik segítségével is arról, hogy Jézus ott van mellettük, akkor azonnal a figyelmüket eltereli valami más, és már nem követik azt, amit elfogadtak. Tamás nem volt ott, amikor az Úr Jézus Krisztus először megjelent. És amikor a tanítványok szóltak néki, olyan hihetetlennek, olyan mesebeszédnek tűnt ez számára. Jó, ő is együtt járt az Úr Jézussal 3,5 évig. Még az ő tanításait is sokszor hallotta. Vannak olyan szavak, olyan mondatok, amelyek még most is a fülében csengenek. De hogy mindez igaz volna, nem hiszem, mondta magában. És legyintett, sőt, még talán egy fajta felsőbbrendűségi érzés is kialakult vele a többiekkel szemben. Ugyan már titeket el tud kápráztatni valamiféle kísértet, egy szemfényvesztő? Én nem hiszem, hogy ő volt. Majd, ha személyesen kipróbálhatom, akkor elhiszem. És Jézus Krisztus megadta neki az alkalmat. A 26. versben, János 20-ban folytatódik az eset leírása. És 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus is megáll a középen és mondta, békesség néktek. Azután pedig mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. És hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Mondta néki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is mivel tudjon Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Jézus felajánlotta az alkalmat Tamásnak, hogy meggyőződhessen, hogy elfogadhassa őt, aki noha ismerte Jézus Krisztust, valahogyan nem tudott hinni. Az a személyes kapcsolat, ami volt közötte és Jézus között, mintha kihűlő félben lett volna azóta, hogy Jézus meghalt. És most, hogy az ő megjelenésének hírét hallotta, hitetlenkedni kezdett. Hát, tényleg, volt Jézus Krisztus, de már nincs. Nem hiszem, hogy feltámadt volna. Megmaradok az emlékekkel, az élettapasztalattal, amit vele gyűjtöttem. Aztán
majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tamás a jelképe azoknak a keresztényeknek, akik valaha ismerték Jézus Krisztust, személyes kapcsolatuk is volt vele, és elég közel voltak hozzá. De valamilyen tapasztalat, valamilyen esemény őket, mintha elválasztotta volna Jézus Krisztustól, és másodszor már nem tudnak ismét visszatérni ahhoz az úthoz, amelyen eleinte járnak. Jézus Krisztus azonban ezeknek az embereknek is, akik ilyen nehezen tudnak csak hajlani arra, hogy higgyenek, ezeknek is felajánlja a lehetőségét, a döntés lehetőségét. És ha csoda kell, Jézus Krisztus azt is megteszi, megjelent, kinyújtotta az ő kezét, és azt mondta, Tamás, nézd meg, nem én vagyok az. Tamás meglátta, és válaszolt, én Uram, és én Istenem. Itten Tamás már nem csak annyit mond el Jézusról, hogy ő egy legendabeli személy, Izrael királya, a templom gúnyosan megjegyzett építője. Ő már nem csak a tengernek és a halaknak az ura, akárcsak Péter esetében, hanem ő az én Uram és én Istenem. És azt mondja Jézus, mivel hogy láttál Tamás és hittél, boldog vagy. Láttál engem és hittél. És lehet, hogy sokan hinnének, ha látnának. De mi nem látásban járunk, mondja Pál apostol, hanem hitben. És az Úr Jézus ezt aláhúzza, de boldogok, valóban azok boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ezzel végére érünk az evangéliumnak, és János megjegyzi, hogy Jézus még sok más jelt is művelt, amelyek nincsenek megírva a könyvben. De az utolsó versben, a 31-ben felajánlja a lehetőséget az olvasónak, és ma este a kedves rádióhallgatónak is, hogy elfogadja az Úr Jézust. Ezek pedig azért írattak meg, és veszem a bátorságot, hogy behelyettesítsek egy másik ígét, ezeket pedig azért mondtuk el, hogy higgyétek, ti, akik nem látjátok Jézust, még csak a mikrofonnál ülő beszélőt sem. Azért mondtuk el mindezt, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, s hogyha ezt hiszitek, életetek legyen az ő nevében.

Az est gondolata. Egy barátom érkezett hozzám Kolozsvárra, egy másik városból. Miután kellemesen eltöltöttük az időt és elbeszélgettünk, megkért, hogy együtt látogassunk meg egy harmadikat is, akivel szintén találkozni szeretne. Beültünk az autóba és elindultunk. És az egyik utcasarkon megjegyezte, én itt előre szoktam menni. Aztán a következő utcasarkon már azt mondta, én nem tudom, hol vagyunk, jobb volna visszatérni. Mosolyogtam és mentem tovább. És amikor pár perc múlva megérkeztünk úti célunkhoz, azt mondta, hát, ez igen. Fogalmam sem volt, hogy itt is lehet jönni. És elmagyarázta, hogy ő milyen útvonalon szokott oda menni, ahová akkor éppen megérkeztünk, és hogy az sokkal tovább tart, és így tovább. Beismerte, nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen megtaláljuk. De folytatta, ezentúl most már én is itt fogok járni. Már ahhoz is, hogy valakinek a segítségével elérünk egy úti célt, hitre van szükségünk. Arra a meggyőződésre, hogy az illető olyan irányba vezet bennünket, hogy elérjük a célt. És ezzel a hittel szállunk fel autóbuszra, ülünk be egy taxiba, vagy akár a vonatra, mert biztosak vagyunk abban, hogyha nem is tudjuk hogyan, miként, és miért, és merre, de elérjük a célt az illető segítségével, aki az irányítást kezében tartja. Burgstaller József erkölcstanában olvastam a következő mondatot. Az Istenben való bizalom abban a meggyőződésben áll, hogy a bölcs, hatalmas és jó Isten a világ eseményeit és életünk viszontagságait olyan akarattal intézi el, hogy az ember rendeltetését elérhesse. A bízalom kísérő társai a megelégedés sorsunkkal, béketűrés a bajokban, Istenben helyezett remény. Nem csak az úti cél eléréséhez van szükség hitre, arra a meggyőződésre, hogy ha rábízzuk magunkat a vonatvezetőre vagy a buszsofőrre, elérjük a célt, hanem a lelki életben is. Minden emberi életnek van egy célja, amit Isten rendel, és amit sokan nem érnek el, mert nem ismerik meg Istent, és még azt sem tudják meg soha, hogy mi lehetett volna az ő életükből, ha Istenre hallgatnak. Azonban, ha Istenben bízunk, és szilárdan meg vagyunk győződve, hogy még ha sokszor nem értjük is, hogyan és miért, de a világ eseményeit, s a mi életünket is, egy jól meghatározott cél, egy boldog végkifejlet felé irányítja, akkor ez a meggyőződés bennünket békességgel tölt meg. Akkor megadja nekünk azt a biztonságérzetet, hogy a jó úton vagyunk, a jó felé haladunk. Jézus Krisztus ezt tudja nekünk ajándékozni. Ha elfogadjuk őt hitáltal, akkor elülteti szívünkben ezt a meggyőződést, és ha nem is látjuk őt, de hiszünk ő benne, megkóstolhatjuk azt a boldogságot, amit a Jézus követéséből fakadó biztonságérzet, megelégedés és reménység tud csak egyedül megadni.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandó.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk szeretnének rádiózni. Műsorunkat ma egy rövid zeneszámmal folytatjuk, amely után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik Kjeltsa Dorin előadásában. A történet után egy énekszám fog következni, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben az utolsó töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Gáspár Zsolt gyógyszerész életmód tanácsadó arról fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat, hogy miként nézhetünk szembe elviselhető, egészséges módon a mindennapi életünkben jelentkező stresszel. Adásunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog felcsendülni. Jó rádiózást kívánok!

0: Képzeljétek el, egyszer egy nagy tata neki állt írni egy levelet egy ceruzával. És írta, de egy kisfiú elkezdte nézni, hogy nagy tata hogy ír. És ő nem tudott még írni, mármint a kisfiú, de nagyon-nagyon szerette volna, és ott addig járkált, míg a nagy tatának egy kicsit úgy kellemetlen volt, hogy hát nem tudott írni. A nagytata türelmes volt, azért nem szólt, de a kisfiú elkezdte kérdezni, hogy mit írsz, nagytata, mit írsz? És a nagytata hát elmondta, hogy hát ő egy levelet fog írni. És a kisfiú nem hagyta annyiba, ugye rólunk fogsz levelet írni. És azt mondta a nagytata, hogy nem. De addig kérdezte, hogy egyszer csak a nagytata abba hagyta az írást, így megfogta a ceruzát, és így mutatta ennek a kisfiúnak, az unokájának, és azt mondja, figyelj, ez egy nagyon különleges ceruza. A kisfiú elvette a kezébe, nézte, és hát nem látott semmi különlegeset rajta. Azt mondja, hát ez egy olyan ceruza, mint bármelyik más. Hegyes, fa van kívül, szén van belül, grafit. Akkor a nagytata elkezdte magyarázni, figyeld meg, van 5 tulajdonsága ennek a ceruzának, amit nagyon-nagyon jó, ha te is átgondolsz. És az egyik az, például a ceruzával mit csinálunk? Írunk, a ceruza nyomot hagy. És hát igen, az az érdekes, hogy úgy, mint a ceruza, mi is, amit csinálunk, az az életünkben nyomot hagy. Mi a második, amikor sokat írunk a ceruzával, mi történik? Elkopik a hegye.
1: És aztán meg kell hegyezni.
0: Nagyon jó. Ez a második tulajdonsága a ceruzának, hogy elkopik, és néha meg kell hegyezni. Ezt kiválóan mondtad. Én se tudtam volna jobban elmondani. És meg kell hegyezni, és képzeljétek el, hogy ez a ceruzának, ha élő ceruza lenne, akkor ez fájna. Ugye? De mivel nem él a ceruza, ezért nem fáj. Tehát a ceruzát meg kell hegyezni, hogy éles legyen, hogy hegyes legyen, és tudjunk tovább bírni vele. És hát nekünk is néha az életünkben előfordulnak olyan dolgok, hogy amikor kikopunk egy kicsit, akkor a Jóisten olyan helyzeteket enged meg az életünkbe, hogy kicsit fáj, de ez csak azért van, hogy majd élesebbek legyünk, idézőjelbe téve, jó? És mi történik a ceruzával, hogyha véletlen elcsúszik, és rossz nyomot hagyunk? Mit tudunk akkor csinálni a ceruza nyomával? Igen? Kiradírozzuk. Ez a harmadik tulajdonsága a ceruzának, hogy a nyoma kiradírozható. És a nagytata elmagyarázta, hogy figyelj, néha rosszul írok, néha rossz szót használok, ilyenkor veszem a radírt, szépen kiradírozom, és akkor újraírom, és jól írom a dolgokat. És ez ránk is érvényes, hogy néha csinálunk olyan dolgokat, amik nem feltétlenül megfelelőek. Ugye szoktak nektek is a szülők mondani, hogy hát ezt Erik, vagy Ábel, vagy Ádám, vagy bármelyikötök, ugye ezt nem jól csináltátok. Ilyenkor mit szoktuk csinálni? Hogy tudjuk kiradírozni ezeket a tetteinket? Bocsánatot kérünk, így van. Imádkozunk, ha Jóisten ellentétkeztünk. Bocsánatot kérünk úgy a szülőktől, mint a Jóistentől, meg bocsánatot kérünk a barátainktól, ugye? Melyik a negyedik? A negyedik, képzeljétek el, ceruzának van egy külső része, az fából van. Számít az egy ceruzánál, hogy milyen a fa? Nem számít. Az a lényeg, hogy belseje legyen, grafit legyen. Mert azzal csinálunk nyomokat. Nálunk is az a lényeg, hogy mi van legbelül a szívünkben, az, hogy milyen ruhában vagyunk, hogy hogy nézünk ki, hogy milyen a hajunk, hogy milyen a cipőnk, az nem fontos. Fontos, persze, ne értsétek rosszul, azért bizonyos helyekre, ha elmegyünk, azért illik szépen felöltözni, meg megfésülködni, de hogyha benne a szívünkben nincs rend, akkor fölösleges a szép ruhánk. Láttatok már olyan gyermeket, aki hisztizett az utcán? Ugye milyen csúnya, hiába van szépen felöltözve, ha hisztizik. Nagyon nem jó. Ez volt a negyedik tulajdonság, hogy nem számít a külső, hanem a belső. És mi az ötödik tulajdonság? Hogy a ceruza önmagától ír. Az utolsó tanulság az az, hogy a ceruza nem önmagától ír. A ceruza vezetve van. És ez jó lenne, hogyha nálunk is előfordulna, hogy nem azt tesszük, amit mi akarunk, hanem engedelmeskednénk a szülőknek, és ha megnövünk, nagyok leszünk, akkor engedelmeskedünk a jó Istennek. Jaj, de jó lenne ez!

0: reménység hangja.
1: Tulajdonképpen van ez a bölcsességi mája, amit így megtanítunk az emberekkel. Ez egy ilyen mintaim, ami arról szól, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azokat a dolgokat, amiket meg tudok változtatni. Igen. Adj nekem békességet ahhoz, hogy el tudjak fogadni olyan dolgokat, amiket nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Igen. A legtöbbször tényleg az szokott a probléma lenni, hogy olyan dolgokért küzdenek emberek, amiken nem lehet változtatni.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. És akkor esetleg térjünk rá arra, hogy milyen élethelyzetek válthatnak ki stresszt az emberek életében, milyen élethelyzetek vannak?
1: Hát erre most nagyon-nagyon nehéz válaszolni, mert az élethelyzetek azok abszolút különbözőek. Tehát embertől függő, sőt olyannyira nem egyformák, hogy szoktuk azt a példát felhozni hasonlatként, hogy a stressz az gyakorlatilag, vagy a stresszor az olyan, mint a napfény. És az ember az vagy az agyag, vagy a vaj. Tehát, hogyha kirakunk egy ablakpárkányra egy darab vajat és egy darab agyagot, az egyik ugyanannak a napfénynek a hatására megkeményedik, a másik pedig megpuhul.
2: Annyira mások vagyunk, igen.
1: Annyira mások vagyunk, tehát igazából mindenkinek más élethelyzet jelent stresszt, és ugyanaz az élethelyzet sem ugyanolyan mértékben jelent stresszt. Tehát van, aki kifejezetten szereti a kihívásokat, a nehéz feladatokat, azt, hogyha terhelik, és olyan feladatokat kap, amiket nehezen lehet megoldani, és vannak emberek, akik pedig inkább azt szeretik, ha egy kicsiket olyan langyosabb állóvizet vízbe lehetnek, és nem kapnak megoldhatatlanak tűnő.
2: Igen, érdekes még az, hogy ugye amikor a stresszre gondolunk, akkor legtöbbször arra gondolunk a saját egyéni életünkben, de nem csak az egyéni életünkben vannak stressz helyzetek, hanem lehet egy tömeget is érinthet.
1: Nem csak az egyéni életünkben, mert tulajdonképpen, ami ugye túlzott, itt ahogy a ábrán is láthatjuk, túlzott stresszt okozhat. Az egyrészt ugye, amit az előbb beszéltünk, a velünk támasztott követelmények, ez szokott leggyakrabban jelentkezni, de ugyanígy mondjuk egy katasztrófának a híre. Tehát most ugye legutóbb volt itt a buszbaleset.
2: Ugyanerre gondoltam én is, hogy azért igen.
1: Tehát bármennyire is nem velünk történt, bármennyire is nem minket érintett személyesen, de én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megrázott, hiszen mindannyian szülők vagyunk, vagy voltunk már olyan helyzetben, hogy elveszítettünk családtagot, tehát az emberbe ez mindenféleképpen lecsapódik. Aztán természetesen vannak ugye a kisebb közösségeket érintő, egy családban például ugyanígy lehet stressz helyzet. Nagyon változatos, tehát nem nagyon fogunk minden példát tudni hozni, de mondjuk ha egyik szülő elveszti a munkahelyét, az önmagában egy ilyen stressz. Vagy hogyha valamelyik gyermeknek nem sikerül valamelyik iskolát elvégezni, vagy megbetegszik valaki a családban. Tehát ezek mind olyan stressz helyzetek, amelyek akár lehetnek mindennaposak. És hát természetesen vannak az egyént érintő stresszek, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez borzasztó széles skálán mozog, hogy ez kinek mi.
2: Igen, igen. Mindegyik csoportban beszélhetünk arról, hogy igazából beszéltünk róla, nyilván tudjuk uralni a helyzetet a stressz fölött. De mikor van az, amikor már elveszítjük az irányításunkat a stressz fölött, amikor már nem tudunk uralkodni rajta?
1: Hát tulajdonképpen egyrészt, hogyha a stressz fokozatosan emelkedik, mert ugye előfordulhat az, hogy, és ez leginkább akkor következik be, hogyha az ember egy adott élethelyzeten nem tud úrrá lenni, és kapja a következő feladatot, akkor lényegesen kisebb önbizalommal megy neki a következő feladatnak, vagy lehet egy olyan élethelyzet, amikor ugye azt mondjuk, hogy a stressz hirtelen megugrik, hirtelen megemelkedik, ezek általában váratlan élethelyzetek. Tehát ahogy az előbb említettem, akár egy keresőképességnek az elvesztése, vagy egy olyan betegségnek a megjelenése, ami nem vár dolog, és ugyanakkor hát természetesen lehetnek rejtett stresszorok is az ember életében. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, hogyha az ember nem nagyon akar tudomást venni bizonyos dolgokról. Tehát amikor azt gondolja, hogy az élet természetes velejárója az, hogy esetleg napi, hát mondjuk azt inzultusnak van kitéve a munkahelyén, vagy a családjában, vagy esetleg a szomszédság révén, és ezek mind olyan terhek, amik azért fel tudják őrölni az embert szép fokozatosan.
2: Igen, igen. Van egy ilyen teszt, vagy egy ilyen, amikor az idő
1: Igen. Hát ugye nagyon-nagyon-nagyon sok féle stresszor létezik. Az egyik ilyen, én azt gondolom, a mai ember számára az az idő.
2: Hát igen, ez egy folyamatos stressz helyzet.
1: Nem tudom, hogy te mondtad-e már, hogy semmire nincs időd, vagy érezted
2: igen,
1: azt,
2: abszolút.
1: Hogy semmire nincs időd. És ez azért is érdekes, mert hát ha belegondolunk, hogy a mai életünket mennyi minden technikai dolog segíti, tehát akár a mosásban, mosogatásban, főzésben, ami a régieknek nem volt meg, és úgy tűnik, hogy bármennyire is vannak ezek az időspóroló gépeink, még sincs időnk semmire. Tehát az idő az egyik legnagyobb stresszor. És van egy ilyen teszt, ilyen egyperces teszt, ami arról szól, hogy egy stopperórát vagy mobiltelefonon indítsák el a stoppert, és ne nézzenek természetesen rá az órára, és ne is számoljanak magukban másodperceket, hanem gondoljanak valami másra, és amikor úgy érzik, hogy letelt az egy perc, akkor állítsák meg ezt az órát. És ez azért egy nagyon-nagyon jó teszt, mert itt, ahogy láthatjuk az ábrán is, hogyha 30 másodpercnél hamarabb állítottuk meg az órát, azt gondolván, hogy már egy perc is eltelt, akkor az idő egy komoly stresszforrás, hogyha 30-50 másodperc között, akkor egy ilyen közepes stressz jelent az idő, és ha 50 másodperc fölött nyomtuk meg, vagy állítottuk le, akkor tulajdonképpen nem jelent az idő komoly stressz nekünk. Tehát ez egy ilyen gyors teszt, amit játékos formában otthon mindenki kipróbálhat magának.
2: Igen, ez nagyon, nagyon érdekes, és ebből lehet következtetni a stresszes állapotunkra. Hogy ez nagyon... Egyébként ez még egy érdekes kérdés, de még később talán rátérünk erre, hogy mikor van az, amikor az ember úgy érzi már, hogy ura a helyzetnek, és mikor van az, amikor már tényleg olyan dolgokat produkál a stressz, amikor már orvoshoz kell mondjuk fordulni, mert ez még egy érdekes kérdés, hogy része az életünknek, de azért van egy bizonyos helyzet, amikor már ez kóros ez a stressz.
1: Igen. Tehát gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy a szervezetünk az jelez. És nagyon sokszor ezeket a jelzéseket nem vesszük figyelembe. Tehát az, hogyha valaki folyamatosan fáradékony, például ingerlékeny, türelmetlen, emésztési problémái vannak. Tehát olyan, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vegetatív tüneteket produkál a szervezete, ami mögött nincsen kézzelfogható vagy diagnosztizálható szervi elváltozás, de mégis jelen vannak. Ezek legtöbbször a fennálló stressznek a jelei. Tehát ezekre vagy például gyakori fejfájás lehet.
2: Igen, ez az a következő, amit meg is mutathatunk, hogy 10 jel, ami a növekvő stresszre utal, és akkor itt végigmehetünk, akkor a következő kép lesz.
1: Igen, tehát ingerlékenység, fáradtság, legyengült koncentráló képesség, romló teljesítmény, álmatlanság, korai ébredés, a lelkesedés és az önbizalom elvesztésre, egyre cinikusabb világkép, és hát ugye itt vannak a testi tünetek, a fájdalom, görcs, étvágytalanság, vagy akár a gyenge szexuális vágy is lehet egy ilyen.
2: Igen, mert ezt már más műsor kapcsán is beszélgettünk, hogy ezek a lelki tünetek, ezek nagyon sokszor már testi problémához is vezetnek, tehát testi betegséghez.
1: Szóval, tehát ezek ugye a pszichoszomatikus betegség. Ahol nem nincs mögötte kimutatható szervi elváltozás, csak egyszerűen a pszichés állapot generálja ezeket a tüneteket.
2: És egyébként talán mondhatjuk azt is, hogy a stressz egy kicsit így a depresszióhoz is kapcsolhatjuk valamilyen szinten, hogy...
1: Hát mindenféleképpen pesszimistává tesz bennünket a stressz, tehát vannak olyan gondolkodás, mondjuk azt, hogy gondolkodásmódok, amelyek generálhatják a pesszimizmust. Itt gyakorlatilag szintén az ábrán itt azért látható egy pár. Nem gondolom, hogy mindegyiken talán végig fogunk részletesen szaladni, igen. De ugye az előbb említettük a legelején, hogy a stressz nem az, ami velünk történik, hanem ahogy reagálunk
2: igen,
1: rá.
2: Igen.
1: És nagyon sokszor a gondolkodás módunk meghatározza azt, hogy egy adott esemény stresszt fog okozni, vagy nem. Ugye ez a mindent vagy semmit gondolkodás mód, ez azt jelenti, hogy ha valaki eldönti, hogy egy adott esemény csak úgy következhet be, és annak úgy kell történnie, ahogy ő elgondolta, és valami eltérést tapasztal, és azt mondja, hogy na hát akkor ez így már nem jó, vagy nem ér semmit az egész. Van a túl általánosító, amikor előre azt mondjuk, hogy hát már a múltkor se sikerült, most se fog sikerülni. Van a gondolatolvasó gondolkodásmód, ugye ez az emberi kapcsolatainkban jellemző az, amikor valaki mond nekem valamit, és én azt mondom, hogy ő nem az gondolta, amit nekem igen. mondott, hanem ő valami egészen mást, és hát nyilván ez negatív dolog szokott
2: igen,
1: lenni.
2: Igen, túl stresszteli azt, ami nincs is.
1: Ami
2: igen.
1: nincs is. A jövőbe látó gondolkodásmód az, amikor előre elgondolom azt, hogy na hát ezért, ebbe azért nem is érdemes belekezdeni, mert ez úgy pontosan semmi értelme. Ugye van a felnagyító, amikor az apró dolgokat, az apró problémákat felnagyítjuk, Erre van személyes tapasztalatom is, még a házasságon kezdetén, ugye amikor egy fiú meg egy lány összekerül, és hát abban az időben azért még nem volt szokás házasság előtt együtt lakni, és hát mi, amikor költöztünk a nejemmel, akkor hát mindenki hozott magával egy férj meg egy feleség mintát otthonról.
2: Igen.
1: Szerencsések voltunk, mert nem csonka családból jöttünk, de hát ez azért nem mindig egyezik, és ilyenkor azért vannak surlódások. Na, ilyenkor nagyon jó, ha az embernek vannak barátai, mert én emlékszem, hogy amikor átmentem az én Béla barátomhoz, mert éppen összevesztünk a feleségemmel, és elmondtam, hogy mi a probléma, akkor ahelyett, hogy együtt érzett volna velem, ahelyett nevetni kezdett, és mondta, hogy tényleg ez a legnagyobb problémátok. És rájöttem, hogy igen, az ember hajlandó nagyon apró problémát nagyon nagyra felnagyítani.
2: Bizonyos élethelyzetekben, egyébként mindenki másképp reagál.
1: Igen. Igen, hát ugye az emocionális, a kellene ugye ez, hogy hogyan kell, igen. Az önvádló, az megint egy nagyon fontos, hogy nagyon sokan ugye nem tudnak, nem az, hogy másnak nem tud megbocsátani, de saját magának.
2: De magának sem. Igen. Többféle embertípus van, kétféléről beszéljünk még így gyorsan a végén, mert annyira elment az idő, én ránéztem az órára. Is.
1: Van az A-típusú, aki abszolút versenyszellem, minden az idő körül forog, és a napjába szerettem még egy programot belesűríteni. Van a B-típusú, aki reális célokat tűz ki, aki nyugodt, aki kiegyensúlyozott. Tehát a lényeg az, hogy igyekezzünk B-típusúakká válni, és ne akarjuk belesűríteni a napjainkba még egyet.
2: De azért tudjuk ezt így tudatosan irányítani, mert azért hozunk is magunkkal bizonyos dolgokat, tehát hogy mondjuk a...
1: De ez kezelhető abszolút, tehát a stresszre mondott nem, az ugye egy mozaik szó, ez a nem gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy az N betű az a nyitottság, ami azt tanítjuk meg, hogy legyünk nyitottak egyrészt a külvilág felé, másrészt a saját szervezetünk felé, tehát vegyük észre a stressznek a jelenlétét az előbb elmondott tünetek alapján. Az egyensúly azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy egyensúlyt tudjunk találni mindenbe, tehát a pihenés, munka, a munka és a családdal való eltöltött idő. Tehát az életünkben legyen egy olyan egyensúly, ami biztonságot ad, és a mérlegelés és a meghozott döntés pedig azért nagyon fontos, mert talán nem mindig vagyunk vele tisztában, de naponta több ezer döntést kell hozzunk. Tehát attól kezdve, hogy milyen kenyeret és fokrémet vegyünk a boltba, attól kezdve a nagyobb döntések, igen. Hogy melyik iskolába küldjük
2: a gyermeket. Például nálam, hogy a döntések azok elég stressz helyzetet okoznak, igen.
1: Mert az ember tipródik egy csomót, hazamész, és aztán rájössz, hogy mégse azt kellett volna dönteni. Tehát, hogy sajnos ezek azok, amelyek komoly stressz.
2: Igen, azért a stressz helyzetekben nagyon, nagyon sok segítség van. Ugye sokszor a szakemberek ezeket is, amiket elmondtál, de nyilván, amikor az egyén mellett ott van a családja, vagy a nagy családja, vagy a barátok, de mondhatjuk azt is, hogy mi keresztény emberek, hogy nekünk azért nagy segítség az, amikor egy gyülekezetbe tudunk járni, tehát egy olyan csoportba, ahol azonos értékrenddel. És hogyha valakinek valami problémája van, akkor ott van mellette valaki, aki segített ez a stresszkezelésben, ez segítség.
1: Egy jó gyülekezet nagyon-nagyon sokat tud segíteni, meg nem beszélve Jézus is azt mondja, hogy aki megfáradt és megterheltetett, az menjen ő hozzá, mert nyugalmat fog találni. Tehát a hívő ember számára a hit, az Istenbe vetett bizalom, az nagyon sok segítséget tud nyújtani.
2: Így van, és akkor legyen ez a zárás, mert azt hiszem, hogy ez a legszebb zárás. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, életünk során rengetegszer találkozunk a stresszel, nem tudjuk elkerülni, sőt, szükségünk is van rá, de nagyon fontos az, hogy hogyan reagálunk rá.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el, együtt, dicsőítve az Urat, ami teremtőnket.

Hálát adunk Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ez az ige pedig 2 Korintus 9:15-ben fogalmazódik meg. Micsoda rettenetes feljegyzéssel kell majd az emberi fajnak szembesülnie az utolsó napon, mivel az emberek óriási többsége visszautasította a végtelen áldozatot. Elvetette a leggazdagabb ajándékot, amelyet Isten csak e világnak adhatott. Minden áldásunk Krisztus felbecsülhetetlen ajándékán keresztül jut el hozzánk. Élet, egészség, barátok, értelmi képesség, boldogság, mind Krisztus érdeme által a miénk. Ó, bárcsak a fiatalok és az idősek felismernék, hogy minden, amiben részük van, Krisztus életének és halálának erénye útján jut el hozzájuk, és elismernék, hogy Isten a tulajdonos. Még az apostol is írja, nem a magatokéi vagytok. Még amikor egy kegyetlen mester uralma alatt voltunk, amikor a sötétség fejedelem uralta a lelkünket, az Úr Jézus Krisztus megfizette értünk saját vérének váltságdíját. Adjuk néki készséges szívbeli szolgálatunkat, és többé ne fosszuk meg őt attól, ami az övé. A Róma beliekhez írott levél 6. fejezetének 23. verse azt írja, hogy a bűn zsoldja a halál, de az isteni kegyelmi ajándéka örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Szent szava, gondviselése és szolgái által küldött üzenetei által Jézus naponta szól hozzánk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valami meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20. Jézus drága életét adta érted, hogy isteni természet részese lehess, megmenekülve a romlottságtól, ami a

kívánság által van a világban. Add át magad neki a hálás szeretet biztosítékaként. Krisztus ingyenesen, nékünk adott szeretete nélkül most is reménytelen csüggedésben élnénk a lelki éjszakában. Adjunk hálát Istennek minden nap, hogy nékünk adta Jézust. A gondolat, hogy Krisztus halála által nyert el számunkra az örök élet ajándékát, elég ahhoz, hogy szívünkből kitörjön a legőszintébb és legforróbb hála, ajkainkról a leglelkesültebb dicséret.

egyedül Krisztus által mehetünk az Atyához. És ezt a zsidókhoz írott levél 7. fejezetének 25. verse támasztja alá, ami a következőképpen hangzik. Ennél fogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közben járjon értük. Hogyan békül meg Isten az emberrel? Krisztus műve és érdeme által, aki félretett mindent, hogy a közvetítő lehessen az ember és Isten megbocsátó szeretete között. A törvény, amelyet az ember áthágott, nem változtatható meg, hogy az ember megfeleljen annak elbukott állapotában, hanem megnyilatkozott, mint Jahve jellemének átirata, szent akaratának képviselője. És felmagasztaltatik, nagyjátétetik Jézus Krisztus életében és jellemében. Mégis van út az üdvösség számára, mert Isten szeplőtelen báránya megnyilatkozott, mint az a valaki, aki elveszi a világ bűneit. Jézus a bűnös helyére állt, és magára vette a törvénysértő bűnét. Nézvén a bűnös helyettesére és kezesére, az Úr igaz és megigazítja azt, aki hisz Jézusban. Annak, aki elfogadja Krisztust, mint az ő igazságát, egyetlen reménységét, bűnbocsánatot nyer, mert Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot. Krisztus igazsága, igaz ítélete és szentsége, amelyet Isten törvénye jóváhagyott, alkotja azt a csatornát, amelyen keresztül az irgalom elér minden bűnbánó, hívő, bűnöst. Azok, akik nem hisznek Krisztusban, nem is békélnek meg Istennel, de azok, akik bíznak benne, el vannak rejtve Krisztussal Istenben. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól, írja 1 János 1.9-ben a Szentírás. Bűnhordozóvá lett, és meghalt a kereszten, hogy biztosítsa az üdvösséget minden bűnös számára, aki megbánja tetteit, és visszatér Isten iránti hűségéhez. Csak Krisztus által juthatunk el az Atyához. Jézus így szól: aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Krisztus magára veszi a törvényszegő bűnét, és neki tulajdonítja igazságát. Átalakító kegyelme által alkalmassá teszi őt az angyalok társaságára és az Istennel való beszélgetésre.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Isten kegyelméből egy olyan időszakban vagyunk, időszak előtt állunk, amikor újból megújíthatjuk szövetségünket, azok, akik megkeresztelkedtünk, szövetségbe vagyunk megváltó úrunkkal. Az októberi hónap a 2026-os év záró szakaszát kezdi el, amiben ezen a szombaton és gyülekezeteinkben, ebben a hónapban a szövetség megújítás, szertartása, ünnepi Isten tisztelete következik. Kívánom, hogy senki sem maradjon el ebből a programból, mert ez a lelki program, az Úr Jézus Krisztus programja, amelyet meghagyott nekünk egészen eljöveteléig. Ma este László Varga Zoltán lelkipásztor igei üzenetét, bátorítását hallgathatják meg az igazi királyról. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára.

Köszöntöm Önöket! Gondolom túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy nemzedékünk vezetői krízist él át. És nem csak helyileg, vagy különböző körökben, hanem sokrétűen. Vezetői krízissel küzd az egész világ. A legnagyobb katonai vagy politikai hatalmak egyre nehezebben találják meg azt a vezetőt, aki a nép, az ország, a rendszer élére álljon, és kielégítő, megfelelő, a szükségleteinket betöltő irányt tudjon szabni. Vagy ugyanígy vagyunk a helyi vezetőkkel is, akár egy megyei tanács, vagy egy városi tanács élére, egyre nehezebb olyan ember találni, aki elvállalja a vezetéssel járó terheket, és megfelelő, kielégítő irányt szabjon. Talán vannak olyan gyülekezetek és közösségek is, amelyek vezetői krízissel néznek szembe. Egyesek szerint a vezetők túl gyengék, mások szerint túl erősek, vagy a helytelen irányba mennek, vagy egyszerűen nehéz olyan vezetőt találni, aki vállalja a vezetés terheit. És így, ahogy az egészet átnézzük és felleltározzuk, elmondhatjuk azt, hogy a vezetői krízisnek bármilyen körben is jelentkezzen az, van egy személyes vetülete. Egyre nehezebben talál az ember valaki olyat, akire fel tudjon nézni, akit követni tudjon, akitől tanulni tudjon, aki mellett biztonságban érzi magát, akiről úgy látja és úgy érzi, hogy biztos irányba, biztos vég felé vezeti. A mai rövid elmélkedésünkben megnézzük egy olyan vezetőnek a példáját, aki úgy a régmúltbeli, mint a mostani vezetői krízisekre az abszolút és mindent megoldó személy lehet a megoldás, a végső megoldás. Csak előre figyelmeztetem Önöket, lehet, hogy nem ott, és nem azt találjuk meg, akire számítunk, és akit várunk. Máté evangélium a 27. fejezetében, az Úr Jézus Krisztus megfeszítésének a történetében a 37. vers tesz egy rövid, de mély megjegyzést. Jézusról írva az evangélista azt mondja, hogy feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, vagyis az ő halálra ítélésének okát, írván, ez Jézus, a zsidók királya. És amikor a katona, aki ezt a feliratot felszegezte a keresztre, beütötte az utolsó szeget, leszállt és elvette a létrát, talán még a létráról le sem szállt, és már is zúgni kezdett a tömeg. Voltak, akik szomorúan nézték a feliratot, hogy a mi királyunk, akitől vártuk az Isten országának felállítását, ilyen véget ér. Voltak, akik bosszúságukban zúgtak. Nekünk nincs ilyen királyunk, nekünk más királyunk van, nekünk nem kell ilyen. Voltak, akik szégyelték magukat. Voltak, akik talán bűntudattal olvasták a feliratot, hogy talán mégsem kellett volna feszíts meget kiáltani. Miféle király egy ilyen király? Nézzük át röviden, hogy mit mond a Biblia arról, hogy milyen király is volt Jézus. Amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett, elterjedt a hír a pásztorok és a bölcsek között egyaránt, hogy megszületett a zsidók királya. Öröm volt, és az emberek szívében reményt keltett, világosságot, bizakodást a jövőt illetően. Talán alig-alig volt ember, akit zavart volna egy ilyen király sarj. Egy talán mégis akadt, Heródes, és az ő személyét tekintve, az ő akkori helyzetét ismerve, nagyon furcsa és ellentmondásos a benne felébredt féltékenység és harag. A feljegyzések szerint Heródes akkoriban már halálos beteg volt. Orvosai megmondták, hogy hetei, talán egy-két hónapja maradt, de még mindig úgy kapaszkodott a trónjába, mintha legalább 500 évig még őriznie kellene azt a bútordarabot. És amikor meghallotta, hogy itt van a zsidók királya, fellobbant benne a dű, a harag, a féltékenység, a félelem. Minden erejével azon volt, hogy emberi ambícióit megvalósítsa. És ezért igyekezett minden követ megmozgatni, hogy bebiztosítsa a tisztségét. Próbált belopózni a Krisztust imádok közé, hogy tönkre tegye az imádatukat.
mármint azokét, akik Krisztust akarták köszönteni, mint királyt. Ellenben ott voltak a pásztorok például, akik nem elégedtek meg az élet egyszerű feladatainak teljesítésével. Pedig elmondhatták volna ők is, a mai pásztorok is, és talán minden ember, hogy sokszor az élet egyszerű feladat, egyszerűnek tűnő feladatai olyan nehéznek, olyan soknak, annyira kibogozhatatlannak tűnnek. Mert hát annyi minden van az életben. Fel kell nevelni a gyermekeket, gondoskodni az otthon szükségleteiről, kifizetni a számlákat. Azon kívül vannak egészségügyi gondok, azon kívül munkahelyi gondok, és ebből mind-mind, ahogy az Úr Jézus mondja, az élet gondjaiból annyi összegyűl, hogy néha túl soknak tűnik. Alig van időnk már egymással beszélgetni. Alig van időnk egymást meglátogatni, még talán felhívni is. Legtöbb esetben az ember akkor hívja a barátait, ismerőseit, ha valamilyen feladatot kell megoldani, vagy közös problémát, vagy valamit elkérni. De máskor csak azért, hogy megkérdezzük, hogy van, ritka eset. Nem beszélve arról, hogy sokszor magunkra veszünk olyan gondokat is, amelyek személy szerint annyira nem érintenek, de a média hatására annyira bele gabajodunk sokszor a politikába, a sportpolitikába, sok különböző ilyen-olyan ügyletbe, hogy azt hiszük, hogy ezek az életünk legfontosabb részei. Ismerek egy szemét, aki már az időjárást, a bolti termékeknek a minőségét, a parkolóhelyek foglaltságát vagy telítettségét, mindent, amiben belebotlik egy nap, a politikai helyzeten keresztül ítéli meg. És ha valami nem jó, akkor az egyik oldala hibás. Ha valami jó, akkor bezzeg, ezek meg tudták oldani. Viszont ezek a pásztorok minden, úgymond életgondja feladattal úgy voltak, hogy mindig találtak időt a fontosabb dolgokra. Keresték a Szentírásban, úgy, ahogy sok száz vagy talán egy-kétezer kilométerrel odébb a bölcsek is, hogy vajon miféle megoldása van Istennek az emberiség nagy vezetői krízisére. És amikor megtalálták a megoldást a Bibliában, amikor az angyalok megmondták, hogy megszületett a zsidók királya, nagy volt az öröm. Elmentek, és ahelyett, hogy Herodeshez hasonlóan féltékenyen, irigykedve néztek volna rá, esetleg megpróbáltak volna ártani neki, ehelyett inkább hódoltak, és a hódolatukban az ajándékokon túl, a szép szavakon túl jelképesen alárendelték magukat a királynak. És ez a gyermek megnőtt. Olyan életet élt, olyan példát, hogy annak híre ment. Názáretben nőtt fel, és Názáret közmondásosan rossz hely volt. Az emberek, ha valahogy ki akarták fejezni valakinek a romlottságát, a rosszasságát egy egyénnek, egy közösségnek, egy városnak, na hát ez is egy olyan názáreti példa, egy názáreti észjárás, egy názáreti élet. Amíg nem jött ez a gyermek, és nem élt egy olyan életet, amely teljesen visszájára fordította ezt a mendemondát. Most már a názáreti jelzőről nem a romlottság, az erkölcstelenség, a rosszaság jutott az emberek eszébe, hanem egy olyan jellem, amelyik a legnehezebb körülmények között is tiszta, illatozó, mint a rózsa, a tavirózsa a bűzös mocsárban. A názáreti, az igen, mondták szülők serdülő gyermekeiknek, amikor példát állítottak eléjük. Amikor az idősebbek keresték az ifjak között, ki az, akiben reménykedhetünk? A názáreti? Az igen. Volt benne valami, valami különleges, ami megragadta az embereket. Megnyerte a bizalmukat, elhitette velük, hogy képes a szükségleteiket kielégíteni, képes nekik irányt szabni, reményt, valamit hozhat a jövő, ha ő hozzá azt a jövőt. Ezek az igazi vezetők velük született,
tulajdonságai, amit az emberek ösztönösen keresnek, és ha megtalálnak, ösztönösen követik is őket. Ennek volt a gyümölcse az, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, de ekkor még nem volt teljesen egyértelmű, hogy milyen királyként. Félreértett király volt. Az emberek várták, hogy szabadítsa fel őket a római ig alól, az elnyomás, a gyalázat alól, amelyről valahol sejtették a szívük mélyén, hogy ez tulajdonképpen valamiféle következménye is az ő életvitelüknek és észjárásuknak, mert ha követték volna Isten teljes szívvel, mindenben, még a kis dolgokban is, valószínű, hogy most az élet is másképp festene. És vágytak arra, hogy valaki ennek a sok melléfogásnak, a sok önzésnek, az elhidegülésnek, az Isten tiszteletek elkerülésének, az ige félretevésének a közvetlen következményét az életükből eltávolítsa, ne érezzék a súlyt, de mindezt úgy, hogy az ő életük ne változzon meg semmivel. Következmények szűnjenek meg, de tehessük nyugodtan azt, amit eddig. És ezért volt Jézus félreértett király. És az emberek csalódtak, mert egyrészt nem azt kapták, amit vártak, amit pedig Jézus felkínált, azt nem értették meg, és nem fogadták el. Aztán, amikor Jézus megtisztította a templomot, egy egész réteg fellélegzett. Végre megtisztította a templomot. Megtisztította a gyülekezetet. Helyreállította az Isten imádati légkört. Azonban Jézus királyi származását nem használta arra, hogy előjogokat harcoljon ki magának, sőt, királyi leszármazásának tudatában, és annak ellenére azt is megtette, ami nem lett volna kötelessége. Például templomadót fizetett. Habár a törvény szerint a király nem fizeti az adót, sem az ő fiai, ők az adót szedik. De Jézus bemutatta, hogy az ő rangja, az ő származása ellenére be tud állni az egyszerű emberek sorába, velük együtt tapossa az ösvényük nehézségeit. És ezzel Jézus Krisztus még inkább a tömegek, a túlnyomó többség szemében egyre inkább úgy festett, mint egy vele született, egy igazi, egy biztonságot és reményt nyújtó vezető. És így jutunk el ahhoz a pillanathoz, amelyet olvastunk emlékedésünk elején. Elolvassuk még egyszer ezt az igét, hogy felelevenítsük a mi emlékezetünkben. Miután Jézus Krisztus megszületett, angyalok adták hírül a király érkezését. A Szentírás harangozta be, és beteljesedett proféciaként ismerték fel ezt a királyt, ennek a királynak a megszületését a bölcsek, miután sokak szívében felébresztette a reményt, hogy eljött a helyreállítás ideje, most Jézus ott van a kereszten, és rá van írva a feje fölött függő táblára, hogy ez Jézus, a zsidók királya. És ez a tábla az alatta az emberek szem elé táruló képpel együtt egy ordító kontraszt volt. Király a kereszten. És számos kérdés merült fel. Lehet-e egy ilyen királyban hinni? Aki még magát sem tudja megmenteni, aki nem tud szembeszállni ezzel a konspirációval, amelynek következményeképpen oda jutott a keresztre. És szóvá is tették ezt az emberek a keresztje körül. Még az egyik lator is oda szólt neki, és azt mondta az utolsó leheletével, hát ha tényleg olyan kemény fiú vagy, akkor szabadíts meg magadat, és ha lehet, minket is. És még voltak, akik ezt várták Jézustól, a szabadulást. És úgy tűnt, hogy
A kereszten függő Jézussal együtt oda a remény. S főlehajtva, megszégyenülve, mélyen megrendülve és csalódottan mondták el: ez a zsidók királya. Vagy volt, aki haragudott, és ez a harag szégyennel volt vegyes. Itt van az az ember, aki állandóan tövis volt az oldalunkban. Aki állandóan, mintha egy riválisként elcsábította volna előnünk a tömeget. Rámutatott minden hibára, rámutatott a tévedéseinkre, rámutatott arra, hogy merre kellene mennünk, hogyan kellene éljünk, és mi tudjuk, hogy igaza van. De nem tudjuk elengedni, nem tudunk lemondani az előnyökről, a haszonról, az élvezetekről, amelyekkel eddig rendelkezünk. És amit felépítettünk magunknak, ezt a rendszert, amelyet az egész nép fenntart, és a tetején mi ilyen jól élvezzük az élet minden napját, most engedjük el, és ezt kírja a király. Ez nem az én királyom. És elmondták nekünk: császárunk van. Az emberek mélyen megrendülve, szégyenkezve, mások haraggal néztek a keresztre. És lehet, hogy néha minket is megpróbálnak hasonló érzések. Mert egyrészt mi magunk is küzdünk problémákkal. Ott vannak a megélhetés problémái. Szerintem nincs ember, akinek ne lenne valamilyen egészségügyi problémája. A család, az együttélés, a gyermekek nevelése, terheket, feladatokat ró reánk. Munkahelyi elvárások. Vannak társadalmi problémáink, van, aki nem tud beilleszkedni, van, aki félresodródott, van, aki úgy érzi, hogy élete kudarcot vallott az elmúlt évtizedek során, és keresik, úgy, ahogy akkor is keresték az akkorikor emberei a maguk mesiását, a kor mesiását, ahogy keresték sokan a maguk személyes mesiását, hogy ezeket a problémákat, ezeket a hiányosságokat, ezt mind oldja meg, hogy végre az élet mehessen tovább. Ne kelljen állandóan tajkolni, foltozni, javítani, hanem egyszerűen csak működjön az élet, és élvezzük az eredményeket. De lehet, hogy sokkal többet változhatna az életünk. Mindenképpen pozitív irányba. Ha a körülmények nem is, de mi magunk változnánk. És amikor Jézus Krisztus az evangéliumban elénk állít egy ilyen példát, a saját példáját, és elsősorban nem prédikációk révén, hanem az élet példáját, akkor az ember kényelmetlenül fanyalogva nézi végig, és azt mondja, hát azért mégsem lehet éppen úgy élni. Az azért ez különleges. Úgy érzi magát az ember, mint amikor egy végignéz egy futó bajnokot, egy maratonfutót, aki 2 órán belül befejezi a távot. Hát igen, ő megcsinálta, de ilyen talán nincs még egy a világon. Azonban Jézus velünk együtt taposta az élet legnehezebb ösvényeit. Sőt, merem állítani, hogy nincs az a szenvedés testi, vagy lelki, vagy bármilyen, amit az embernek el kell viselnie, és amit a Jézus szenvedései ne haladnának túl. Ezért mondta Luther Márton nem egyszer, hogy amikor panaszkodik a saját bosszúságai, fájdalmai, szenvedései miatt, akkor mindig eszébe jut, hogy Jézus többet szenvedett. És azt mondja, hogy akkor szégyenkezve elhallgat, és többet nem panaszkodik. És amikor egy ilyen valaki, aki osztozik minden nehézségünkben, minden kísértésünkben, minden bajunkban, és mindeközben bemutatja, hogy hogyan lehet tiszta és egészséges életet élni, egyenes jellemmel, becsülettel, a végsőkig belekapaszkodva az Atya kezébe, egy ilyen körülmények között bemutatott ilyen példakép
egyetlen egy egészséges választ válthat ki az emberből. És pedig azt, hogy elfogadjuk királyunknak, életünk urának, és követjük őt. Azonban nem ez volt Jézus életében ez a kereszt, a végállomás. És ez a zsidók királya tábla nem volt ennek a végállomásnak a névtáblája. Egy állomás volt fontos. Talán a legfontosabb állomás Jézusnak, a királynak az útján. Azon az úton, amelyen megvalósította az emberiség megváltását, és a te üdvösségedet is, kedves nézőbarátom. Azonban ezt az állomást követte egy másik. Miután beszéltünk a megszületett királyról, vagy testet öltött királyról, aki később bevonult Jeruzsálembe, majd lett a zsidók királya, a halott király, utána beszélhetünk következő állomásként az újjászületett királyról. Mert a király újjászületett, visszatért, és ez egy sokkal mélyebb, sokkal több mindent magába tömörítő felkiáltás, mint amit például az Oroszlán király című rajzfilmben ordított dzsungelszerte a sok hírnök, hogy a király visszatért. Jézus Krisztus nem a tudatát elveszítve csellengett a világban, vagy átadva magát a nyugalomnak, a nem törődömségnek, annak a bizonyos Hakuna Matata érzésnek. Hanem Jézus Krisztus egy rövid időre azért tűnt el az emberek elől, mert az emberek megölték, ennek mélyebb vetülete pedig egyenesen az, hogy Jézus Krisztus, ahogy mondja Péter apostol, maga vitte fel bűneinket testében a fára, hogy mi az igazságnak éljünk. És utána visszatért ez a király. És ez volt az a király, aki megmutatta, hogy van kiút a halálból. És ezzel az útnyitással, a halál sorompójának az áttörésével, a Jézus, a király valami olyasmit nyújt az embereknek, amire soha semmilyen uralkodó nem volt képes, és nem is lesz. Lehet, hogy egyeseknek átvillan az agyán, hogy hát igen, de fejlődik a tudomány, és már értek el áttöréseket különböző frontokon. Viszont nem szabad soha elfelejtenünk, hogy a halál nem csak egy fizikai, egy biológiai, úgymond egy technikai probléma. Mert a halál a bűn következménye. És ameddig a bűn problémája nincs megoldva, addig a halálé sem lesz. Jézus a király azonban megoldotta mindkét problémát. És nagyon fontos felidéznünk azt ebben a pillanatban, hogy mit mond a Római Levél 14. fejezetében az apostol Jézus Krisztus királyi hatalmáról ebben a kérdésben. A Római Levél 14. fejezetében a 8. és 9. vers azt mondja, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úrei vagyunk, mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. A különböző gazdasági, politikai vagy katonai kérdéseken túl, amelyek annyira megosztják és megterhelik a világ vezetőit, társadalmait, az egyszerű embereket sokszor. Az emberi lét mindeddig megoldhatatlan problémái azok, amelyek leginkább rávilágítanak a világban elhatalmasodott vezetői krízisre. Mert olyan vezető még nem született, aki betegeket gyógyít, aki halottakat támaszt, aki üdvözíteni tud. Éppen ezért mindamellett, hogy elmondjuk, hogy vezetői krízis van a világban, van egy valaki, aki az összeset túlszárnyalja,
és akinek senki a nyomába nem érhet. Akire bízvást rábízhatjuk hétköznapi gondjainkat, akire rábízhatjuk a bennünket foglalkoztató lelki terheket, az élet és halál kérdéseinket, és ezen is túl az üdvösségünk kérdését is rábízhatjuk. Mert ő már zsidókhoz írott levélben úgy írja, ő már útnyitóul végigment előttünk. Nekünk csak követni kell, végigmenni az úton, hogy ahogy ő győzött, győzzünk mi is. De addig is, amíg újból meglátjuk a királyt, ez a király elment, hogy helyet készítsen nekünk. És ez a helykészítés abban áll, hogy az atya előtt ott van, és mindegyikünknek a nevét megemlíti, ahogy ő maga mondja saját szavaival, vallást tesz rólunk, és mindazok, akik összekötik az életüket vele, akik elkötelezik magukat, hogy legyen bármi, legyen az öröm vagy bánat, legyen az útjukon dicsőség vagy szégyen, ők követik Jézust minden körülmények között, mert Jézus az ő királyuk, az egyetlen király, aki a kívánatos véget meg tudja adni. Mindezeknek a nevét Jézus vallástételként az atya elé tárja, és elkészíti helyünket a mennyei könyvekben, a mennyei lakhelyeken, és utána visszatér, hogy beváltsa ígéretét, mely szerint az ő követőinek is ott kell majd lenni, ahol ő van. Nem utolsó sorban pedig a közben járó király után meg kell említenünk a visszatérő királyt. Jelenések könyve több képet is bemutat a visszatérő királyról, és ezeken a képeken Jézus Krisztus úgy jelenik meg, mint a királyok királya.

örömmel kiáltani, ímé a mi Istenünk, a mi királyunk, akit mi vártunk. Azonban, miután beszéltünk a megszületett, majd felavatott, meghalt, újjászületett királyról, a közben járó, majd a visszatérő királyról, Jézus Krisztus királyságának egy vetülete még elmaradt, és itt szeretnénk a mi elmélkedésünkben eljutni a végső tanulsághoz. Jézus Krisztus királyságának, az ő királysága áldásainak mindenféle szépségét, gazdagságát és hasznát egyetlen egy módon élvezhetjük és kaphatjuk meg. Nincsen más mód. Úgy, hogy az előbbiekben láthattuk, sem erőszakkal, sem csellel, sem kompromisszumokkal nem lehet a királyság, Jézus Krisztus királyságának az áldásait magunkhoz ragadni. Csupán csak egy lehetőségünk van. Ha átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak, hogy legyen a mi életünk királya. Mert ahogy olvastuk az előbb, azért halt meg és támadott fel, hogy az életünk királya legyen, nem azért, hogy hatalmat ragadjon magához, hogy kizsákmányoljon, megalázzon és uralkodjon rajtunk, hanem azért akar az életünk királya lenni, hogy elvégezhesse a helyreállítás, az újjáteremtés munkáját. Az összes királytól eltérően Jézus Krisztus egy olyan király, akinek egyetlen vágya az, hogy az őt szolgálóknak adjon a legnagyobb dolgot, az örök életet, amit önnek is felkínál. Elfogadjuk-e Jézust életünk királyának? Kolossé belekhez írott levélben, az első fejezet 3. versében, a Kolossé belekhez írott levél első fejezetének 13. versében nagyon szép, bátorító igét találunk. Azt olvassuk itten, hogy Jézus megszabadított minket a sötétség hatalmából, legyőzte a sötétség urát, és átvitt minket az ő szerelmes fiának, Jézusnak, az ő országába. Jézus királyságának áldásait megkaphatjuk már ebben a földi életben is. A lelki nyugalmat, a vigasztalást, világosságot, és még annyi mindent, amire szükségünk van a halál árnyékának ebben a völgyében. De mindez csak előkészít bennünket arra, amikor majd beléphetünk a király dicsőségének országába. Ez a zsidók királya. Ez a hívők királya. Ez az én királyom. Legyen az ön királya is. Imádkozzunk. Jó atyánk a mennyekben, hálát adunk neked, hogy újból a szemünk előtt kibontakozott az a nagyszerű jelenet, a Golgota jelenete, amely a legbeszédesebb kiábrázolódása, legmélyebb kifejeződése, ami atyánk az Isten igazi jellemének és az Úr Jézus Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetének. Bocsásd meg azt, ha néha lebecsültük, néha lenéztük, vagy akár szégyeltük, vagy néha bosszankodtunk amiatt, hogy egy ilyen valaki szeretne az életünk királya lenni. Segíts nekünket megérteni Jézus szenvedéseit, és mindazt az áldást, azt az áldott végkifejletet, az üdvösséget és az örök életet, mint annak következményét, annyira megbecsülni, hogy Jézusért, a mi királyunkért mindent félretéve, oda szenteljük magunkat, és kövessük őt itt a földön. Segíts bennünket, hogy elköteleződésünkkel, engedelmességünkkel és hódolatunkkal koronázzuk Jézust életünk urává, és kövessük őt mindenben, amit csak kér, hogy eljuthassunk majd az ő dicsőségének országába is. Jézus nevében kértük ezt. Amen.

Hálát adunk a Jóistennek ezért az üzenetért, hogy egy olyan Istenünk van, aki király mai napig, és az ő királyi mi voltában, királyságában nem szégyelte azt, hogy közénk jöjjön, megalázkodjon egészen a keresztfának haláláig, és egy hasonló életet éljen mi hozzánk, melyben nem volt bűn, Istennel kapcsolatban maradva, és Isten dicsőségére élve a mi megmentésünkért. Tette ezt Jézus Krisztus, aki király volt mindvégig, és az ő királyságát úgy védte meg, hogy életét adta az ő állampolgáraiért, hogy megtartsa az ő országát. Kívánom, hogy mind állampolgárai lehessünk, és maradjunk az Isten országának Jézus Krisztus által. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, röviden szeretnék bemutatkozni. Nagy András vagyok Pécsről, a Pécsi Tudományi Egyetemen dolgozom kutatóorvosként az Anatómiai Intézetben, és 3 éve már, és mivel a kutatási területem ebbe a témakörbe tartozik, így vállaltam a Biológiai Ritmusok című szekció megtartását. Az előadásomat egy tudománytörténeti érdekességgel szeretném kezdeni. 1570-es évek elején Galileo Galilei egy szokványos vasárnapi misén ült a Pizai katedrálisban, és míg a hallgatóság áhítattal figyelte a prédikációt, addig Galilei a szél által mozgatott csillárok mozgását figyelte. A érdekesnek találta ugyanis, hogy mikor nagyobb, mikor kisebb légáramlat elmozdította a csillárt a tengelyéből, és azt vette észre, hogy mintha a csillár függetlenül a kitérés nagyságától mindig ugyanannyi idő alatt tesz meg egy fordulatot, vagy egy periódust. Gyorsan le is ellenőrizte, meg akarta mérni, hogy mennyi idő, mennyi ideig tart egy fordulat. Szeretném megkérdezni, hogy szerintük, vagy szerintetek mennyi, vagy milyen módszerrel mérte ezt meg? 1570-ben járunk, ekkor még nem volt óra, nem volt kézben használható óra. Hát úgy mérte meg, hogy megmérte a pulzusát, ugye? A pulzusára tette az ujja, a pulzusát megmérte, és hát az ahhoz viszonyította, hogy hányat üt a szíve egy fordulat során, és valóban azt tapasztalta, hogy minthogyha a szél erősségétől, vagy a fuvallat erősségétől függetlenül mindig 2-3 szívdobbanás, azaz periódus idő, ami alatt megfordul a csillár. Természetesen ez a jelenség egyből szöget ütött a fejébe, és hát nem a misén hallottakon gondolkozott el, hanem egyből keresett egy-két eszközt, amivel modellezni szerette volna a látottakat, és fogott ugye egy ingát, egy egyszerű ingát, egy felfüggesztett madzag végére egy kis súlyt helyezett, és különböző erőhatásokat gyakorolt rá, és így megmérte, hogy megpróbálta mérni, hogy mennyi ideig ing, mennyi idő alatt fordul meg az inga, és azt tapasztalta, hogy egy kicsi erőt gyakorol, vagy hogyha egy nagy erőt gyakorol rá, akkor is ugyanannyi idő alatt fordult meg. Ebből természetesen már a következő ötlete támad, hogy ha ez az idő, ami a felfüggesztett test súlyától és mondjuk a madzag tulajdonságaitól függ, állandó, akkor ez nagyon alkalmas, ez az eszköz nagyon alkalmas az idő mérésére. És igazándiból ez volt az első ilyen inga alapú időmérő eszköz. Ezt fel is használta egy ismertebb felfedezésében, méghozzá, amikor a lejtett tárgyak mozgását vizsgálta. Ugye Pizába volt, ez a Pizába élt Galilei, és azt vizsgálta, hogy ugye a híres fele toronyból ugye a különböző lejtett testek milyen tulajdonsággal esnek le. Nem volt alkalmas mérőeszköz arra, hogy megmérje a zuhanó test sebességének a változását. Egész egyszerűen fogott egy fa lécet, aminek a közepén egy kis vájút faragott, és a falécen egyenlő távolságra rovátkákat metszett, és a golyót elindította a magasabb pontról, és azt tapasztalta, hogy az inga, az által készített inga órával mérve időegység alatt mind több és több egységet tett meg ez a golyó, és igazándiból ő állította fel a törvényszerűséget a gravitációs gyorsulásra. Ennek a tudománytörténeti eseménynek olyan nagyon sok köze nincs a biológiai ritmusokhoz. talán annyi köze van, hogy a megfigyelést igazándiból egy jól megtervezett kísérlettel lehet ellenőrizni. A természet törvényeinek a megfigyelését jól megszerkesztett és kigondolt egyszerű kísérletekkel lehet bizonyítani, és azt később gyakorlatban alkalmazni, amit Galilei meg is tett, azért, hogy bizonyítsa az elméletét, például ezen ismeretek alapján ki tudta számítani, hogy egy ágyú golyóval milyen messzire lehet lőni, aminek természetesen nagy gyakorlati haszna volt abban a korban. A biológiai ritmusok témakörre áttérve, körülbelül a 18. század közepén egy francia, hát nem, akkor nem kutatónak hívták ezeket az embereket, egy nemes ember volt, aki kedvtelés szintjén szeretett játszadozni a növényekkel, az élővilág különböző tagjaival, és azt vette észre, hogy ha egy bizonyos növényt állandó sötét körülmények közé tett, egy olyan növényt, aminek a levél és a szár mozgásai a nap 24 órájában egy jól meghatározható ritmusos mozgást végeznek, ha ezt a növényt betette állandó sötét körülmények közé, vagy állandóan megvilágított környezetbe, akkor azt látta, hogy napok elteltével is a napi ritmusos tevékenység megmaradt, vagyis a ritmus nem tűnt el a környezeti ritmus felfüggesztésével. Igazából ez a kísérlet, hogy ez a megfigyelés egyelőre, ez csak egy megfigyelés volt, hívta fel a figyelmet arra, hogy bizony a biológiában, az élő rendszerekben van valamilyen úgynevezett biológiai óra, ami mutatja az élőlény számára, hogy a nap bizonyos periódusaiban milyen feladatokat kell elvégezni. A később, a 19. század vége felé pedig azt már kísérletben vizsgálták meg, hogy hasonló növények vagy hasonló biológiai modelleken a ritmusos mozgást befolyásolni lehet a környezeti megvilágítás különböző ritmusaival. Mondok egy példát, állandó sötétben tartott, mondjuk ugyanilyen növényt vizsgálva, hogyha a megvilágítási ritmust megfordítottuk, akkor a növény mozgása egy kis idő elteltével, egy-két periódus elteltével igazodott ehhez a belső ritmushoz. Most fel lehetne tenni a kérdést, hogy milyen jelentősége lehet az életmódban, az egészségben vagy a gyógyításban a biológiai ritmusok közül az úgynevezett napi ritmusoknak, a cirkadián ritmusoknak. Olyan nagy jelentőséget igazándiból nem tulajdonítunk ennek, hiszen ez a folyamat természetesen nem tudatos, és a belső napi ritmusok zavarairól se nagyon veszünk tudomást, vagy legalábbis nem, nincs annyira a figyelem előterébe. Természetesen ez nem is baj, hiszen nem életmentő dologról van szó, nem olyan információról, ami ma még igazándiból nem tudjuk, hogy ezzel 5 vagy 6 évvel lehet meghosszabbítani az ember életét, hogyha ezt az információt tudjuk, ezt természetesen ma még nem ismert. Viszont a 20. század közepén, a 1960-as években egy amerikai kutató kezdett el foglalkozni az akkora már modernebb kutatási módszerekkel, a belső biológiai óra működésével. Egy fontos gyakorlati jelentősége lett a modern kultúránkban ennek az információnak, hiszen az időzónákat átívelő repülő utazás során tapasztalták az úgynevezett jetlag jelenséget, ezt biztosan nagyon jól ismerjük mindannyian. Ez ugye az a jelenség, hogyha 5-6 időzónát átrepülünk repülővel, kelet felé vagy nyugat felé, a belső biológiai óránk képtelen egyből átállni az ottani időre, hogyha nyugat felé repülünk, akkor egy kicsit késésben van az óránk, ha kelet felé, akkor pedig fordítva, hogyha nyugat felé megyünk, akkor kicsit siet az óránk, ha kelet felé repülünk, akkor pedig lemaradásban van. A másik gyakorlati jelentősége a napi biológiai ritmusokat vezérlő biológiai órának az úgynevezett váltott műszak, illetve három műszakos munkában van. Nyilván ez a jelenség már az ipari forradalomtól biztosan elég nagy méreteket öltött, és ugyanakkor az ebből származó élettani és egészséggel kapcsolatos problémákat csak az elmúlt évtizedekben figyelték meg, és próbáltak összefüggéseket találni a váltott műszak, vagy az éjszakai műszak, a krónikus éjszakai műszak egészségkárosító hatásairól, és valóban az elmúlt évtizedben jelentek meg olyan neves szaklapokban cikkek, mint a Lancetben például, hogy krónikus betegségek, főnként mentális és pszichés betegségeket tudnak okozni ezek a nem fiziológiás napi ritmusban végzett tevékenységek hosszú távon. A biológiai óra mechanizmusainak a vizsgálata valóban csak az elmúlt évtizedekben került a tudomány egy kicsi szegmensének a középpontjába. Ugyanakkor a biológiai órát már korábban is összefüggésbe hozták a hosszú élettel, vagy akár az örök fiatalság titkával. Érdekes módon a 19. század végén, a 20. század elején, amikor a 19. század második felében az akkori orvoslás, orvostudomány kezdte felfedezni és alkalmazni azokat az ismereteket, miszerint az egészségünk fenntartását különböző funkciójú szervek végzik, és ezen szervek termelhetnek bizonyos anyagokat, amik az egész szervezet működésére hatnak. Az örök fiatalság kutatása egy igen népszerű kutatási téma volt a 19. század második felében, még ma is nyilvánvalóan bizonyos néprétegekben, illetve bizonyos a társadalomnak bizonyos rétegeiben. Akkor vezető biológusok, például Szégárd, egy híres ugye, neurológusnak mondanák, hogy neurológiában egy több szindrómát is elneveztek róla, tette meg azt, hogy állati szervet ültetett be a bőre alá, és azt tapasztalta, hogy a férfiassága, vagy a fiatalsága, idézőjelbe, minthogyha egy kicsit visszatért volna. Érdekes módon nem sok jövője volt ennek a kísérletnek, hiszen ez a hatás átmeneti volt, elég rövid ideig tartott, és természetesen azért ez akkoriban, vagy a mostani szemmel nézve elég veszélyes út volt. Viszont a figyelmet felhívta arra, hogy ezek a szövetek, ezek a szervek egy adott szervre ható, az egész szervezetre egy adott hatást gyakorló anyagokat termelnek, ezek pedig a hormonok. A hormonkutatás a 20. század első felében és a 20. század közepe felé bontakozott ki igazándiból, amikor a kémia annyira tudott fejlődni, hogy a különböző hormonokat sikerült azonosítani, szerkezetét leírni, és a hormonokat előállítani mesterségesen. Abban az időszakban szintén egy híres biológus, orvos fogalmazta meg az úgynevezett homeosztázis elméletet, ami azt jelentette, hogy az egészséget, a szervezet egyensúlyát a különböző hormonok szabályozása, a különböző mirigyeink által termelt hormonok vérszintje, és ennek a szabályozása határozza meg. Ennek az elméletnek az egyik alapköve, vagy az egyik alapeleme volt a ritmusbiológiának is az alapja, méghozzá az, hogy ezen hormonok termelődése a nap 24 órája során is ritmusos, vagy legalábbis egy ritmicitás szükséges az állandóság fenntartásához. Mit jelent ez egyszerűen? De azt jelenti, hogy a szerveink nem pusztán reflexszerűen válaszolnak a különböző fizikai, kémiai ingerekre, az emésztő mirigyeink, például májunk, illetve mondjuk a hasnyálmirigy nem pusztán rabszolgaszerűen válaszol a tápcsatornába jutott táplálékok által kiváltott kémiai anyagokra, kémiai anyagok ingerére, hanem van egy belső ritmus, egy belső rendezettség ezen szervek működésében. Érdekes módon ezt az elvet a keleti orvoslás, vagy amit ma így nevezünk, hogy a keleti keleti tudományok viszonylag korán felismerték, de természetesen, ahogy azt megszokhattuk, bizonyos alapigazságok mellett elég sok zavaros és mai tudományos módszerekkel meg nem alapozható állításokat és összefüggéseket tartalmaz az ezzel kapcsolatos kínai tan. Méghozzá ez így hangzik, ugye valószínűleg ezzel is találkozhat, vagy ha nem, tehát találkozhatnak majd, hogy a nap bizonyos meghatározott órájában egy bizonyos szervünk működik jól. Ez még annyira nem is meredek, de ha a következő részt mondom, akkor el is gondolkozhatunk egy kicsit, hogy hogyha mondjuk délután 2 órakor fáj a hasam, akkor biztosan az epehólyagommal van baj, mert ebben az órában az működik jól. Ugye? Első hallásra nagyon egyszerű és elfogadható törvényszerűségnek tűnik ez, de nincsen igazándiból orvosi alapja egyáltalán. Viszont arra azért felhívja a figyelmet, hogy ezek a kínaiak már megfigyelték azt, hogy a szervezet belső működése időben szabályozott, és valóban egy belső rendezettség van, ami valóban figyelemre méltó megfigyelés. Csak a 20. század közepén végezte egy amerikai kutatócsoport az első olyan megfigyeléseket laboratóriumi körülmények között, ahol a biológiai óra működésének a sajátságait tehát próbálták meghatározni. Ezek nagyon egyszerű biológiai kísérletek voltak, méghozzá annyit jelentett, hogy ugye laboratóriumi patkányokat vagy egereket olyan ketrecekbe tartottak, ahol volt egy klasszikus mókuskerék, ugye ezt mindenki ismeri, hogy milyen, bemegy a kis egér vagy a kis rágcsáló a mókuskerékbe, és ha éppen mozogni tartja kedve, akkor ott szalad egy kicsit a mókuskerékbe, ha elfárad, vagy este van, elmegy lefeküdni, akkor nem mozog. A mókuskerékre pedig egy kis mérőberendezést lehet tenni, egy egyszerű mérőberendezést, amivel gyakorlatilag az állat napi aktivitását lehet mérni számszerűleg. Azt tapasztalták ezek a kutatók, hogyha az állatot állandó sötét körülmények közé helyezték, akkor a normális 24 órás ritmus, pontosan 24 órás aktivitási ritmusa egy kicsit megváltozott, méghozzá ilyen 24,5 vagy 24,7 órás ritmusra állt be. Vagyis ez annyit jelent, hogyha a környezeti ritmusos ingerektől megfosztották az állatokat, akkor a belső biológiai órájuk egy hosszabb, egy kicsivel hosszabb periódus időre állt be. Ezért úgy nevezzük ezeket a ritmusokat, a biológiai órának a működését, hogy cirkadián, ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül egy napos, körülbelül 24 órás, mivel a belső biológiai óra működése csak körülbelüli. Ez a felismerés egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a belső óra a környezeti változásokhoz alkalmazkodni képes, és igazániból van egy tehetetlensége, ugyanakkor rugalmasan is képes alkalmazkodni a környezethez. Ennek a kísérlet sorozatnak egy második lépése volt az, amikor ugyanezeket az állatokat különböző megvilágítási ritmusokba tették, és így különböző adatokat nyertek arról, hogy a biológiai óránk, vagy a biológiai óra maga milyen mértékben edzhető, milyen mértékben lehet befolyásolni. Nagyon sok összefüggés leírtak ezekkel a kísérletekkel, viszont hogy a biológiai óra alkatrészei, pontosan milyen molekulák, milyen szerkezetek, a különböző szervekben, vagy az agyban, az eléggé váratott magára, hiszen csak az elmúlt évtizedben, tehát a 90-es évek elejétől sikerült felfedezni azokat a géneket, azokat a molekulákat, amik az óra szerkezetének alapvető elemei. Ezek az úgynevezett óragének. Az első ilyet egy a genetika klasszikus modelljébe találták meg. Mit gondolnak, hogy melyik élőlény az, amit a leggyakrabban használnak genetikai kísérletek céljára? Nem gerinces élőlény. A muslica. A gyümölcs légy, ugye a drozofila. Ez a, igazándiból úgy mondják, hogy ez a genetikának a rabszolgája. Ugye rendkívül sok információt sikerült kinyerni belőle, hiszen a genetikai állománya viszonylag nagy az állat méretéhez képest, kromoszóma száma is, illetve nagyon gyors a szaporodási ciklusa, és viszonylag egyszerűen lehet megfigyelni a mozgását. Ott ugye a napi ritmus az a repül vagy nem repül típusú kérdés volt, ezt is nagyon jól lehet mérni, illetve azért ettől egy kicsit bonyolultabb életleni folyamatok is vannak, amiben a ritmust lehet mérni. És a 90-es évek elején, a 80-as évek végén fedezték fel az első olyan mutációt, aminek a hatására a muslica napi ritmusának a periódus ideje megnőtt. Tehát nem 24 órás ritmusnak, hanem egy mondjuk 30 órás vagy ennél hosszabb ritmusba kezdett el élni. Azonosították ezt a gént, és érdekes módon ugyanezt a gént, vagy ehhez hasonlót találtak az élő világ számos családjában, emberben is ezt megtalálták, és ezzel a kísérlettel párhuzamosan ugyanilyen megközelítéssel egérben is találtak egy másik óragént, aminek a hasonlóját megtalálták a muslicában is. Ezek az adatok alapján gondolhatjuk, hogy ez a biológiai óra, ez meglehetősen általános jelenség az élővilágban. Ugye az evolúció elmélete szempontjából ezt úgy szokták mondani a tudósok, hogy ez jól konzervált, egy evolúció szempontjából előnyös dolog volt, amit mindegyik faj magával vitte, akik pedig nem így gondolják, hanem a teremtés szempontjából próbálják megérteni a környezetet, azoknak pedig egy nagyon jó magyarázat arra, hogy egy problémát a legjobban működő módszerrel lehet megoldani, ami egy sejt szinten is jól működik. Valóban az óragének által működtetett biológiai óramechanizmus bizonyos baktériumokban is megtalálták, és ez rendkívül érdekes felfedezés volt. Ugyanakkor ma még nagyon kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy ezek az óragének, illetve az óra alkatrészek konkrétan hogyan, milyen módon működtetik az órát, és a különböző környezeti, fizikai vagy kémiai gyógyszeres ingerekre ezek az óra alkatrészek hogyan reagálnak. A jelenlegi kutatásban is, amiben a kutatócsoportnak a tagja vagyok, egy ehhez hasonló kérdést vizsgálunk, csirke tobozmirigy modellen, amit igazándiból azért jó modell a témakör kérdéseinek a tisztázására, mert a tobozmirigy az egy olyan belső elválasztású mirigy az emberben is, ami a melatonin nevű hormont termeli. A tobozmirigy az agyban található, egy oldal nézetben láthatjuk ezt. Koponya röntgen felvételen ugyanakkor körülbelül ebben a magasságban lehet találni egy kis meszes struktúrát, ez a tobozmirigy, és a tobozmirigyet az orvosok igazándiból tájékozódáshoz használják, hiszen érdekes módon ez a mirigy az életkor előre haladtával egy kicsit elmeszesedik, és így a röntgen felvételen egy világos pontot ad. Érdekes módon ez egy olyan mirigy, olyan endokrin, vagy belső elválasztás mirigy, ami az agyban található, és a melatonin nevű hormont termeli. Röviden felhívnám a figyelmet, hogy ez nem azonos a melanin nevezetű festékanyaggal, amitől barna a bőrünk. Ez egy egészen más molekula a melatonin. Tudja valaki, hogy mire jó ez a melatonin? Az alvás ébrenléti ritmusban van szerepe, de érdekes módon nem ez a legfontosabb funkciója, vagy nem ez az elsődleges dolog, ami miatt a figyelem középpontjába került, mikor felfedezték. Azt vették észre, hogy a tobozmirigy környéki daganatok idő előtti nemi érést okoztak. Illetve az idő előtti nemi éréses mondjuk Idő előtt nemileg megért emberek, hogyha balesetben meghaltak, és a boncolás után megvizsgálták az agyukat, azt fedezték fel, hogy nagyon gyakran találtak egy daganatot itt a tobozmirigy körül. Valóban kiderült, hogy a melatonin a nemi érést lassítja, gátolja, és igazándiból van egy nagyon jó példa arra, hogy ezt megértsük. A mediterrán népek és a skandináv népek nemi érését, ha összehasonlítjuk, van-e különbség? Ugye van. Általában a mediterrán népeknél hamarabb történik a nemi érés, míg a skandinávoknál később ennek van egy olyan következménye is, ami a nemi hormonok hatásában rejlik, hogy a nemi hormonok a csont hossznövekedést igazándiból megállítják. Ebből ered az, hogy mivel a nemi érés a skandináv népeknél egy kicsit elhúzódik, ezért több idejük van a fiúknak növekedni, általában ezért magasabbak a skandinávok, mint a mediterránok. Mi köze ennek a melatoninhoz? Hát igazándiból annyi köze van, hogy a melatonin hormon termelődése napi ritmusban történik, és méghozzá úgy, hogy éjszaka termelődik. Éjfélkor és 12 órás melatonin szintet összehasonlítjuk, akkor éjfélkor a legmagasabb a melatonin hormon szintje a vérben, vizeletben egyaránt, nappal a megvilágításos órák alatt pedig alacsonyabb. Innentől már igazából egy ugrás az előbb említett példa megértése, hiszen a skandináv országokban alacsonyabb a napos órák száma általában, mint a mediterrán országokban. Így a skandinávok esetében rövidebb ideig gátolt a melatonin szintézis, míg viszonylag hosszabb ideig van magasabb melatonin szint, ami gátolja a nemi érést, és így gátolja ezáltal az idő előtti csont, tehát a növekedési porc elcsontosodását. A melatonin hormon termelődése napi ritmusban szabályozott. Emberben a biológiai óra, vagyis a ritmus generátor szerv az agynak egy másik területén található, a közti agy előső részében, és ez a mag egy viszonylag bonyolult idegi úton, kapcsolatrendszeren át juttatja el az információt a tobozmirigybe, és az idegi impulzus az, ami szabályozza a napi ritmust. Madárnál, csirkénél érdekes módon ez a biológiai óra benne van a tobozmirigyben, nem egy különálló struktúrában, hanem benne van a tobozmirigyben, és hogyha a tobozmirigyet kivesszük a madárból, és egy túlélő rendszerbe tesszük, ahol napokig oxigént és tápanyagot kap egy ilyen folyadék átáramoltatásos módszer segítségével, akkor a hormon szintek ritmusosan, hormon szint ritmusosan alakul továbbra is. Vagyis, hogyha a tobozmirigyet ebbe a túlélő rendszerbe tesszük, és az elfolyó tápoldatból meghatározzuk a hormon mennyiségét, akkor 4-5 napig egész biztosan látjuk ezt a ritmusos hormontermelést. Ez ugye azért érdekes, mert nem kell hozzá agy, nem kell hozzá az egész élőlény ahhoz, hogy lássuk, hogy ez a pici, körülbelül gombos tű fej nagyságnyi szerv tartalmazza ezt a biológiai órát. Amit ilyen kutatás során meg tudunk vizsgálni az az, hogy az órában milyen alkatrészek vannak, milyen fizikai vagy kémiai ingerekkel lehet ezt az órát befolyásolni. Mik azok az ingerek, amivel a biológiai óra ritmusát meg lehet változtatni, előrébb lehet hozni a fázist, vagy késleltetni lehet a fázist. Több részletben azt hiszem, hogy nem szükséges belemennem, több technika, illetve ilyen kísérletes részletbe. Most inkább egy-két gondolat erejéig szeretnék ezen kutatások gyakorlati jelentőségére kitérni. Hát igazándiból a melatoninról azért már elég sokan hallottak, vagy hallottatok. Az első dolog, amit itt elhangzott, az alvás témaköre volt, amivel összefüggésbe lehetett hozni. Valóban a melatonint például az Egyesült Államokban lehet patikába vény nélkül is kapni, És igazándiból arra használják, hogy ha valakinek alvás zavara van, alvás problémája van, ugye okkal ok nélkül egyből mindenki a melatonint vesz, bekap egy tabletet, és azt gondolja, hogy ezzel megoldódik a probléma. Természetesen ez a fajta hozzáállás annak a következménye, hogy nagyon jó hát reklám tervek vannak a kisebb-nagyobb gyógyszergyártó cégek kezében, és így viszonylag gyorsan tudnak népszerűsíteni egy viszonylag kisebb jelentőséggel bíró készítményt is. Valóban a melatonin, bár egy hormon jellegű anyag, és befolyásolja az alvást, de nem altatószer, nem nyugtató altatószer, egész más módon hat az alvásra, méghozzá úgy, hogy a biológiai óra fázisára tud hatni. Tehát az alvás ébrenléti ritmust, ez a biológiai órát tartalmazó agyi struktúra szabályozza, és igazából a melatonin hatni tud az órára, az óra működésére némiképp. Nem olyan nagyon, igazándiból nem olyan jelentős ez a hatás, annyira tudhatni, hogy valóban jetlag jelenségkor gyakran használják a melatonint, hogy hamarabb alkalmazkodjon valakinek a belső órája az időzónák változásai miatti új fizikai környezethez. És ezen a téren valóban nem annyira rossz hatású ez a készítmény, ugye nem gyógyszer, hanem inkább úgy mondjuk, hogy ez egy ilyen alvást segítő, alvást elősegítő anyag. Hát Magyarországon nincsen nagyon elterjedő, de pontosan azért, mert nem egy olyan nagy hatás, vagy nem egy olyan jelentős hatású szer lenne, és hát nem is baj igazándiból. Azért mondom, hogy nem is baj, mert az elmúlt évtizedekben nagyon sokfajta melatonin készítmény került az amerikai piacra, és rendkívül sok közlemény született abból, hogy minőségen aluli termékeket dobtak a piacra, és ugye a tisztasági foka nagyon nagy kívánivalókat hagyott maga után, és nagyon sok komoly probléma származott abból, hogy ellenőrizhetetlen eredetű készítményt vásároltak az alvás zavarral küszködő lakosok. A melatonin alvást elősegítő hatása mellett azért van nagyon sok egyszerű életmódbeli dolog, ami az alvásra nagyon jó hatással van. Például ilyen a rendszeres testmozgás. Ugye nem fogok semmi különös dolgot mondani, csak azokat a dolgokat, amiket már valószínűleg hallottak az elmúlt előadásokban itt a konferencián. A rendszeres mozgásnak igen jó hatása van az ideg működésre, és a biológiai óra szabályozásának az egyik fontos ingere a rendszeres testmozgás. Tehát nem csak a környező fényinger, hanem a testmozgás is ilyen. A rendszeres és a ritmusos táplálkozás, vagyis az minden nap az adott időintervallumban megfelelő minőségű, vagy megfelelő, hát a minőség itt ugye nem annyira fontos, hanem a megfelelő időpontban való étkezés szintén nagyon fontos inger a biológiai órának ahhoz, hogy jól tudjon működni. Természetesen hőmérsékleti és fényingerek is ezt a ritmust befolyásolni tudják. A fény órát szabályzó hatását igazándiból a pszichiátriában hasznosítják ma, több-kevesebb sikerrel. Igazándiból azt vették észre, hogy a 24 óra megfelelő szakaszában alkalmazott bizonyos intenzitású fény, fehér fény, egyszerű fehér fény, képes hangulatban változásokat okozni. Ez természetesen abból ered, hogy a biológiai óra a fizikai ingerek közül a legjobban a fényre érzékeny, és általában a hangulatzavarok egy bizonyos csoportjánál a belső óra ritmusa is valahogy nem normális működést mutat, és a hangulatzavarok egyik diagnosztikus lépése is a biológiai paraméterek ritmicitásának a mérése. Általában egy fontos tünet lehet, vagy egy fontos lelet lehet, hogy a belső ritmusos hormon termelés, például a kortizol szint ritmusa eltűnik, a napi ritmusa. Vagyis a fény, igazán a fényterápia az, ami a legismertebb. Nekünk ugye egészséges életmód

Ugye egy fontos mellékvese kéreg hormon, ami nem csak az anyagcserét, hanem a stressz reakciókat is befolyásolja, hanem számos más hormon, nem csak hormonszint, hanem az agyi ingerület átvivő anyag szintje ugyanígy változik, ugye, ami az agy működésnek egy fontos sajátsága, például a szerotonin szint, acetilkolin szint az ideg végződésekben szintén napi ritmusokat mutat. Emellett az immunrendszer, érdekes módon az immunrendszer működésében is észrevették, hogy, vagy megfigyelték, hogy az immunrendszer működéséhez nagyon fontos kémiai anyagok, amik a vérben keringenek, azoknak is a plazma szintje, a vérszintje napi ritmust mutat. Hát ennek a gyakorlati jelentőségét ma még annyira nem tudjuk pontosan, van számos közlemény erről is, de ezt a tényt viszont használják már egy elég fontos területen, a kemoterápia területén, ugyanis azt vették észre, hogy bizonyos kemoterápiás kezelések hatásfoka függhet attól, hogy a nap melyik órájában alkalmazzák. Nem biztos, tehát nem jelentős hatás növekedés érhető el, vagy gazdaságosabb terápiát lehet alkalmazni, hogyha a nap 24 órájából egy bizonyos időszakban alkalmazzák, és nem mondjuk délelőtt alkalmazzák, és nem délután vagy fordítva. Természetesen ez az alkalmazott anyag, alkalmazott szertől és a diagnózistól is egész biztosan függ, de ez egy elég új felfedezés, amit nyugaton már elég komolyan használnak. Nem csak a kemoterápiás kezelésben, hanem például műtétek tervezésén is érdekes módon azt vették észre, egy anesteziológus kollega mondta éppen a januárban egy pesti konferencián, hogy ennek biztos, hogy elég nagy jövője lesz majd pár 5-10 év múlva, vagy talán később, hiszen azt vették észre, hogy a helyi érzéstelenítők, illetve a különböző különböző érzéstelenítők hatásának a mértéke függ attól, hogy délelőtti vagy délutáni műtétet alkalmaznak. Ezeknek a részleteit ma még nem tudjuk, és nyilvánvalóan ez az orvoslásban fog valamikor megjelenni ezek az ismeretek. Befejezésként megint csak egy tudománytörténeti érdekességet szeretnék elmondani, amivel talán a tudományos kísérletekhez, illetve a tudományos eredményekhez való hozzáállásunkon tudunk úgy változtatni, hogy az hasznos legyen számunkra. Azt szeretném kérdezni, hogy véletlenül tudja-e valaki, hogy melyik volt az a tudós, akinek a világon a legtöbb szabadalma volt? Több mint 1000 találmánya volt, ami az ő nevéhez fűződik. Akkor mondok egy-két találmányt, nem tudom, legkönnyebbet mondjam-e, nem a legkönnyebbet mondom, a gramofon például, vagy a szénszálas izzó. Így van, ez a lényeg. Valóban több mint 1000 felfedezés köthető az ő nevéhez. Nem ő találta fel a telefont, hanem mikor Bell Amerikában felfedezte, akkor ő is gyorsan beszerzett egy eszközt, és gyorsan megnézte, szétszette, és meg akarta mérni, hogy a membrán, ami ugye a hang hatására rezeg, milyen erősséggel rezeg. Egy kis acéltűt helyezett a membránra, és azt vette észre, hogy az acéltű elég jelentősen elmozdul, és a rezgő mozgás után el akarta venni onnan ezt a tűt, és hát megbökte az ujját ez a tű. Ugyanis egyben ki is hegyesedett ez a kis acéltű, és hát első reakció nem átok, szitok volt belfelé, hanem szöget ütött a fejébe valami, méghozzá az, hogyha a hang képes egy kis acéltűt mozgatni, akkor lehet, hogyha ez az acéltű másik vége egy puha anyaghoz, ami nem a emberi szövet, hanem valami puha papír, ugye először ezt egy ilyen puha sztaniol papírral végezte, akkor lehetséges, hogy a puha papírba ejtett barázdák rögzítik a hanginformációt. Meg is tette ezt, egy részhengerre feltekert egy sztaniol papírt, és beleénekelte a membránba a nem is tudom, valamelyik amerikai kis népéneket,
nem az Old McDonald's,

hanem valami hasonlót. És halványan, tiszta recsegő hangon, de visszahallotta a saját hangját. Egyből híre ment, hogy Edison feltalálta a beszélőgépet. Na most ez a hír, ez ugye nagyon, nagyon kedvező fogadtatásra várt többségében, az emberek többségében, de az egyház képviselői Észak-Amerikában a legfelsőbb vezetők megjelentek Edisonnál. És azt mondták, hogy azt gondolták, hogy ha egy gép beszél, az biztosan az ördögtől van. Csak az ördög, vagy a gonosz lelkek, vagy az elkárhozott lelkek azok, akik visszabeszélnek. Úgyhogy oda mentek gyorsan, hogy megvédjék Edisont a nagy pusztulástól, ami rákövetkezhet. És hát bementek hozzá. Edison először megpróbálta türelmesen elmagyarázni, hogy mi történik itt igazándiból. Hát nem járt sok sikerrel, de okos ember volt. Azt mondta a kardinálisnak, hogy hát gondoljon egy olyan szövegre, hogy mondjon egy olyan szöveget, amiben biztos, hogy az ördög nem tudja utánozni. Vagy bármelyik kollégája, aki ugye nem. Ez tetszett a kardinálisnak, és felmondatta Edison vele az egyik saját hosszú latin imádságát. Elkezdődött a kísérlet, dörzsölte a tenyerét a kardinális, és egy levegővel végigmondott egy nagyon hosszú, bonyolult latin imádságot. Mikor befejezte, mondta, hogy ez biztos, hogy se ember, se gonosz lélek főleg nem tud egy szent szöveget hibátlanul utánozni. Edison szépen a tűt visszatette a barázda elejére, a henger legelejére, és elkezdte tekerni ugye a hengert, ami által a barázdából a tű a hangot kicsalta a hengerből, és hibátlanul, bár recsegő hangon, de szóról-szóról ugyanazokat visszahallotta a kardinális úr, és hát megnyugodott természetesen, és ezzel a probléma meg lett oldva. Miért hoztam ide ezt a történetet az előadás végére? Hát azért, hogy lássuk, hogy igazándiból a megfigyelések mindaddig misztikum, vagy mindaddig kétség lehet a megfigyelések eredetét vonatkozóan, amíg nem végeznek, vagy nem végzünk kontrollálható, kivitelezhető kísérleteket, amiben bizonyítékot tudunk találni egy adott szer, vagy egy adott viselkedés, egy adott magatartás hasznosságára, vagy éppen a mechanizmus részleteire. A biológiai ritmusokon belül ma én csak a napi ritmusokról beszéltem, ugye a havi ritmus, illetve nagyon sokféle éves ritmus, másodpercekben mérhető ritmusok vannak. Ennek az irodalma igen jelentős. Igazándiból azért választottam ezt a témát, mert én ehhez értek egyrészt, másrészt pedig ezzel a témával azt próbáltam érzékeltetni, hogy a belső egyensúly, a szervek egyensúlyban, a szervek működése igazándiból időben rendezett, nagyon csodálatosan van megtervezve, és olyan apróságokra, mint az időbeosztás, ha odafigyelünk, jelentősen befolyásolhatjuk hosszú távon az egészségünket, bár azt nem lehet mondani, hogy ezzel 5 vagy 10 évet lehet nyerni az egészségünkben, és nem lehet azt sem mondani, hogy ezzel életet lehetne menteni, de mégis egy olyan apróság, aminek ma már azért elég sok bizonyítéka van, hogy szerepe van az egészséges életmódban. Köszönöm szépen!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását közvetítjük. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át mai adásunk tartalmát. Adásunkat pillanatképe Krisztussal rovatunk vezeti be. Jézus érkezéséről alkotott téves nézetek lengték körül a megváltó megszületését. Hogy mi volt a téves abban, amit az emberek róla gondoltak? Nem sokára meglátjuk. Ezt követően adventi gondolatok című sorozatunk második részét hallják. Kit vártak, és ki érkezett meg Betlehembe? Erről szól a sorozat mai része. Mindenkinek jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangéliumának második fejezetében az első két vers a következőket jegyzi fel. Amikor pedig megszületik vala Jézus a judeai Betlehemben, Herodes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. A napkeleti bölcsek hosszú, fáradtságos utazás végén megérkeztek Jeruzsálembe, és szerették volna megtudni, hogy hol van, akit ők keresnek. Hol van az, akiért annyit utaztak, és akinek olyan drága ajándékokat hoztak, és akit végre annyira szeretnének megismerni. Elmentek Herodeshez, és feltételezték, hogy ha már királyi gyermek született, akkor Herodes biztosan tudja, hogy hol van ez a gyermek, hogyan lehet őt megtalálni. Nagy meglepetésükre azonban Herodes nem tudta. Hívta az írástudókat, és tőlük kérdezte meg. És végül így kapták meg a választ, hogy Betlehemben található ez a királyi gyermek. Vannak olyan képek a gyűjteményünkben, az albumunkban, amelyeket féltve őrzünk, amelyek idővel erekévé növik ki magukat életünkben. És ezek között megtalálhatók a gyermekkori képeink is, amelyen ott vagyunk néhány naposan, néhány hetesen, ahogy sikerült a fényképésznek bennünket lekapnia. És ahogy elnézegetjük ezeket a gyermekkori képeket, sóhajtunk és azt mondjuk, nézd csak, mi voltam, és mi lett belőlem. És van, aki ezt örömmel mondja, van, aki szomorkodva. Van, aki megpróbálja felfedezni ezen a gyermekkori csecsemőképen, hogy kire hasonlít, vajon kinek a vonásait tükrözi inkább a kisgyermek. Jézus Krisztus megszületésekor pontosan olyan kisgyermek volt, mint a többi. Ugyanolyan emberi formát öltött fel, ugyanolyan arckifejezése volt, egy szóval az egész megjelenése egy megszokott, normális csecsemő volt. És mégis volt valami különös ebben a gyermekben, ami később rajzolódott ki benne. Amikor keresték a zsidók királyát, a bölcsek gondoltak olyan jövendőlésekre, amelyek Jézust, mint királyt mutatják be. Nagyon sok ilyen van. Egyesek szerint, akiknek volt türelme és ideje megszámolni, több száz. Azonban csak néhány jut eszembe most hirtelen, a második Zsoltár, amely elmondja azt, hogy az Úr, az eljövendő Úr vasvesszővel uralkodik a népeken. A 110. Zsoltárban egy olyan Úrról van szó, aki győzelmet arat ellenségei felett, és Ézsaiás 9.6 pedig úgy említi a Mesiást, mint a békesség fejedelmét. Ezeknek alapján és sok más jövendőlésnek az alapján a bölcsek joggal hihették tehát azt, hogy aki megszületett, a zsidók királya, és nem álltak messze a valóságtól. Mert Jézus gyakorlatilag nem csak mint ember, hanem mint király is jött. A meglepő, a furcsa, az ellentmondásos azonban az volt, hogy Jézus Krisztus nem palotában született. Nem bíborral, bársonnyal bélelt bölcsöbe fektették. Nem királyi komornák és dajkák vették körül, hanem egy egyszerű jászolban, egyszerű, szegény emberek gyermekeként, akinek még annyi pénzük se volt, hogy egy tisztességes szobában szálljanak meg. Gyakorlatilag be sem fogadták volna őket ilyen szobába. Így született meg tehát a zsidók királya, és akire a bölcsek rátaláltak, pontosan ilyen egyszerű, szerény körülmények között, szerény kis rongyokba csavarva jött a világra. Vannak olyan dolgok, amelyek valakinek meghatározzák az életútját. És ezek a dolgok lehetnek események, lehetnek ragadványnevek. Emlékszem, volt az utcánkban egy fiú, akit úgy szólítottak, hogy Pici. A szülei nagyon kedvelték, Későn született nekik, jóval a házasságkötésük után kényeztették, babusgatták, és ez a név rajta maradt, hogy Pici. Pici időközben megnőtt, és 1,85 m lett, és széles, vállas legi, de ő csak Pici maradt, és mai napig is ezzel a névvel illetik mindazok, akik őt ismerték abból az időből. És sok minden más történik az életünkben velünk, egy-egy név, amit ránk ragasztanak, egy-egy esemény, amely a mi életünket meghatározza, és ezektől nem szabadulunk meg, ezek a mi életútunknak bizonyos irányítói lesznek. Jézus Krisztusnak is volt egy ilyen küldetése, amely megszabta az ő életútját. Jézus a nép szemében az eljövendő király volt. János evangélium első fejezetének 49. versében olvasunk arról, ahogy Nátanael, az egyik tanítvány nyilatkozott Jézus Krisztusról aznap, amikor őt megismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Ez a megjegyzés fölöttébb érdekes, annál is inkább, hogy Jézus Krisztusnak két nevét, két címét kapcsolja össze. Te vagy az Isten fia, és te vagy Izrael királya, a kettő egy szemében. És hogy ennek mennyire fontos jelentősége van, hogy ez a felismerés milyen nagy súllyal bír, azt adásunk következő rovatában meg is fogjuk ismerni. Jézus Krisztusról sokan gondolták azt, hogy ő király lesz, nem csak a bölcsek. Élete során megpróbálták őt még királlyá is kenni, miután 5000 embert megvendégelt. És azt gondolták, hogy aki ilyesmire képes, aki a jólétnek ilyen fokát képes biztosítani, az megérdemli, hogy király legyen. Szívesen királlyá kennénk, vagy elnökké választanánk mi is bárkit, aki garantálja számunkra a jólétet és a bőséget. Jézus Krisztusról azt gondolták, hogy király akkor is, amikor bevonult Jeruzsálembe, és még Dávid fiaként is emlegették őt, mint Dávid utódját, és nem csak mint leszármazottját, hanem mint királyi utódot. Végül Jézus Krisztus keresztje fölé Pilátus gúnyból ezt írta: Jézus Krisztus a zsidók királya. Valóban, Jézus Krisztus királynak született. Az angyal róla meg is jövendölte, ahogyan olvasok Lukács evangéliuma első fejezetében, a 32. és 33. versben az angyal így szólt Máriához: ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Feltevődik most már a kérdés, ha ennyi isteni jövendölés beszél arról, hogy Jézus király lesz, ha az emberek is ilyen könnyen felismerték benne a királyt, Jézus miért nem lett mégsem király? Élete során kiderült, hogy Jézus Krisztus gyakorlatilag mégis király lett. Király volt. Csak hogy nem olyan, mint amilyet az emberek vártak. Ő Isten országának volt a királya, és azért jött a földre, hogy elhozza Isten országát az embereknek, mint ennek az országnak a királya. És valakik befogadák őt, mondja János apostol az evangéliumában, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiai legyenek. Ennek az országnak az állampolgárai, akik Jézus Krisztusban felismerték a mennyei királyt, és nem a földit, azok valóban meglátták benne, hogy ő egy olyan király, amely többet képes adni, mint jólétet. Jézus Krisztus nem egy földi királyságot alapított, hanem egy olyan közösséget, amelynek tagjaiként őt követhetjük, őt szolgálhatjuk, mint mennyei királyt, és hív ma is mindenkit, hogy legyünk az ő alattvalói, legyünk az ő dicsőséges országának alattvalói. Ha Jézus Krisztus belép a mi életünkbe, és annak királya lesz, akkor meglátjuk, hogy mindaz a jó dolog, amelyet ígért az ő gyermekeinek, életünkben valóra válhat. Megtapasztalhatjuk a békét, amellyel Jézus betölti a szívünket, a biztonságérzetet, hogy ő a mi Urunk és oltalmazunk. Megtapasztalhatjuk azt, hogy a bajban, a nehézségekben erőt ad. Ez az igazi király, aki segíteni tud rajtunk. Akik Jézus Krisztusban ezt felismerték, akár mint kisgyermekben, akár mint tanítóban vagy csodatevőben, azok valóban megtalálták a királyt. Kedves hallgatóm, te megtaláltad a királyt.

Amikor megérkeztek a bölcsek Jeruzsálembe, és érdeklődtek Herodestől, Herodes tanácstalanságában előhívta az írástudókat. És a zsidó írástudók voltak azok, akik rávilágítottak arra, hogyan függ össze az akkori eseményekkel, a csillag megjelenésével és Jézus megszületésével egy régi-régi profécia. Máté evangélium a második fejezetében olvassuk az 5. és 6. versben az írástudók válaszát. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a proféta, és te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. És ez a profécia majdnem szóról-szóra megtalálható Mikéás proféta könyvében is, hiszen onnan vették az idézetet az írástudók. Nézzük meg, hogy Mikéás a proféta mit ír Jézus Krisztusról. Mikéás 5.2-ben ezt találjuk. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. És te, Betlehem, Júdának földje semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Íme hogyan teljesedik egy profécia egy olyan gyermek, egy olyan újszülött esetében, akinek semmi köze királyi palotákhoz, pompához, újongáshoz, örömünnephez. Megszületik egy félreeső helyen, egy istálóban, egy kis jászolban, és mégis király. Volt benne valami különleges, ami őt királlyá tette. Nem a külsőségek, a gazdagság, a szemet elkápráztató pompa, hanem egy isteni küldetés, amely őt királlyá avatta. S habár Jézus Krisztus kívülről semmiképpen sem volt királynak nevezhető, amikor megszületett, mégis Máté evangéliumának 2. fejezete szerint az írástudók tudták, hogy egy király érkezett meg Izraelbe. Ebben az időben nagyon is vártak valami különleges királyt az emberek. Várták a jövendőléseknek, a proféciáknak azt a dicsőséges alakját, aki valóra váltja mindazt, amit jogosan vártak Isten ígéretei alapján, és ami annyira hiányzott nekik. Az akkori zsidóknak rengeteg oka volt egy ilyen királyt várni. Az Izrael királysága hanyatlóban volt már évszázadok óta. Az igazság az, hogy Izrael királysága Dávid idején élte virágkorát, viszont azt a dicsőséget, amelybe Dávid emelte a királyságot, többé soha nem sikerült valósággá váltani egyik királynak sem. Igaz, mondják, hogy Salamon bölcsességben és gazdagságban felülmúlta Dávidot, és van ebben valami igazság is, mert a Szentírás is erenged következtetni, azonban egy figyelmes szemlélő könnyen megállapíthatja, hogy Salamon gazdagsága, Salamon dicsősége és ragyogása nem volt más, mint Dávid uralkodásának utóhangja, és annak a lendületnek az eredménye, a tovább gördülése, amelyet Dávid adott a királyságnak. Az emberek, miután Dávid király meghalt, és később Salamon is, vágyakozó szívvel emlegették azokat a régi szép időket, amikor Dávid volt a király. És ezzel a vágyakozással együtt szívükben felvillantak azok az ígéretek, azok a proféciák, amelyből bőven volt a Szentírásban, és amelyek azt mondták, hogy jön majd valaki, egy király, Izrael királya, aki újból megvalósítja azt az álomországot, amelyből egykor megkóstoltak valamennyit, és amelyet mindenki visszavárt.
Sok megszégyenülést éltek át a történelem során a zsidók, Dávid király után, ott volt a babiloni fogság, többszöri leigázás, a templom, a város, a különféle szent helyek meggyalázása, anyagi, meg egyéb természetű katasztrófák, rabság, végül pedig Jézus idejében a római fennhatóság. És mindezeket a zsidóknak kénytelen kelletlen le kellett nyelniük, a kiszolgáltatottság érzése pedig teljesen betöltötte a gondolatvilágukat, letaglózta őket, és még kezdeményező készségüket is megnyírbálta. Alig maradt egy-egy kisebb fanatikus csoport, amely merészelt bármit is tenni a leigázók ellen. Várták a zsidók azt az embert, aki erősebb, aki bátrabb, aki okosabb, aki egy szóval a szuperember. Várták a hőst, várták azt a szemét, aki titkon melengetett vágyaikat valóra váltja, akinek lesz hozzá bátorsága, akinek lesz hozzá ereje, és végre eljön a várva várt idő, a szabadság, a kényelem, a jólét, a biztonság. Lehet, hogy ennek a várakozásnak minden mélységét, zegét, zugát nem ismerjük eléggé. Talán nem is tudjuk átélni, mert azokban a tapasztalatokban, amelyekben az akkori Krisztusvárók éltek, nem igen éltük át. Azonban sokszor mi is várunk valamit, várunk valakit, aki elég erős, aki eléggé alkalmas, aki elég bátor ahhoz, hogy amit mi megálmodtunk, azt helyettünk és értünk megtegye. Lehet, hogy vannak a mi életünkben is melengetett vágyak, álmok, amelyeket nem tudunk megvalósítani, de amelyekről úgy gondoljuk, hogy ha jönne valaki, aki erre képes, megvalósítaná. Lehet, hogy egy beteg ágyon fekszünk, és kevés reményünk van a gyógyulásra. Várunk valakit, a nagybetűs orvost, hogy meggyógyítson. Vagy lehet, hogy egy szenvedéllyel küszködünk, és várjuk a nagybetűs szabadítót, hogy felszabadítson. Vagy lehet, hogy egyéb gondjaink, problémáink terhelnek meg bennünket, és várjuk a nagy megoldást, ahogy a zsidók. És talán az is előfordul, hogy megtaláljuk, vagy legalábbis azt hisszük, hogy megtaláljuk ezt a nagybetűs megoldást, de rövid időn belül csalódunk. Nem ez volt az, amire vártam. Nem ez volt az, amire számítottam. Vajon, ha Jézus Krisztus belépne a mi életünkbe, megismernénk benne a nagy királyt? Elfogadnánk-e őt, mint a mi vágyálmainknak beteljesítőjét? Vagy talán csalódnánk benne?

annak a legendás személynek a várása, akihez fűződött a zsidók elméjében az ígéretek beteljesítése, valóságos hős kultusszá nőtte ki magát azokban az időkben, és rengeteg mondva csinált messiás jelent meg az akkori társadalom színpadán. Rengeteg ember, köztük sok elmebeteg állt föl, és állította, hogy ő a messiás, és megpróbáltak különféle csodákat művelni, különféle jeleket, hogy bizonyítsák küldetésük valódiságát. Többek között az egyik dolog, amit ezek az önjelölt messiások követtek el, az volt, hogy leugrottak a templom tetejéről. Volt egy legenda, egy zsidó monda, amely szerint a messiás, ha megjelen, a templom tetején fogja megmutatni magát a népnek, és onnan dicsőségben, méltóság teljesen lassan lebegve leereszkedik a templom udvarának kellős közepére. Akkor, amikor ott legnagyobb a tömeg, és akkor majd kijelenti, hogy eljött a messiás. És ennek a legendának az alapján sokan leugrottak a templom tetejéről. És mivel, hogy rájuk is hatott a gravitáció, ott lelték halálukat a kövezeten. Talán ezért is kísértette meg Sátán a megváltót azzal, hogy ugorjon le a templom tetejéről. De volt sok egyéb dolog is, amivel megpróbálták különféle csalók magukra vállalni a messiás szerepét. Voltak nagyon sokan. A Bar Kokhba lázadás is egy afféle messiási cselekménynek indult. Azonban egyik a másik után vallott kudarcot, és a nép egyre inkább kiábrándult. De végül megjelent valaki, aki különbözött a többiektől. Ha beszélt, szavaiból erő sugárzott, és azt mondták, hogy ez nem úgy tanít, mint a tanítók. Ez egészen más. Nem úgy tanít, mint bármelyik tanító, eddig senki nem beszélt így. És meg voltak győződve, hogy ez egy különleges ember. És amikor az első vak visszanyerte látását, amikor az első béna visszanyerte erejét, amikor feltámadt az első halott ennek az embernek a munkája nyomán, Jézus Krisztust az emberek szemében egyre inkább egy hősnek a dicsősége kezdte körüllengeni. És Jézusban azt a hőst vélték felismerni, aki az általuk vágyott és áhított dolgokat képes megvalósítani, helyettük és érettük. Keresztelő János azonban éles szemű megfigyelője volt a dolgoknak, s habár ő sok mindent megértett az isteni kijelentés alapján a szabadítóról, az ő elméjében is az eljövendő szabadító többek között király is volt, aki megtöri a római rabigát. És amikor látta, hogy Jézus Krisztus prédikál, és ezt meg azt tesz, és kedveskedik az embereknek, de semmi politikai eredményt el nem ér, kezdett megrendülni benne a bizalma. Ekkor már börtönben ült, és az ő tanítványait, akik rendszeresen látogatták, elküldte Jézus Krisztushoz. Máté Evangélium a 11. fejezetének 3-tól 6-ig terjedő verseiben olvassuk, mit válaszolt Jézus Krisztus a tanítványok kérdésére. Mondané ki, az egyik tanítványa Jánosnak, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Ez a kérdés a kétkedésnek, de ugyanakkor a reménynek is a kifejezése volt. Te vagy-e az, aki eljövendő vala? Mintha benned vélnénk felismerni azt, akiről szólnak a jövendőlések, de mégis, mintha nem olyan lennél, mintha más lennél, mint az, akit mi vártunk. Talán te vagy az? Ha nem, akkor mondd meg őszintén, hogy várjunk mást. És úgy olvassuk a folytatásban, hogy Jézus felelvén mondanékik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklósok megtisztulnak, és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog,
aki én bennem meg nem botránkozik. Jézus Krisztus el akarta kerülni még a látszatát is annak, hogy maga magát kiáltja ki Mesiásnak. Nem állított ekkor még ilyesmit, hanem hagyta, hogy az ő beszéde, az ő cselekedetei mondják el. Az ő munkájának eredménye azt, amit ezek az emberek hallani szerettek volna. Visszamentek Jánoshoz, és megjelentették neki az ő tanítványai azt, hogy mi történik. Hogy beteljesednek azok a dolgok, amelyekről ír a Szentírás. Gyógyulások. Csodamód meggyógyulnak emberek, akik számára emberileg nincs lehetőség meggyógyulni. Halottak föl támadnak, és ilyen nem volt Elizeus óta. Akkor is Isten közbelépésére történt. S János ezeket a részleteket hallva megbizonyosodott arról, hogy eljött a Mesiás. Sokan mások is hittek Jézusban, azonban a farizeusok elég hamar lemondtak róla. És az egyik oka annak, hogy benne megbotránkoztak, az volt, hogy Jézus a társadalom szemeteivel barátkozott. Máté 11.19-ben Jézus Krisztus szemére hányja a farizeusoknak. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják, íme a nagyétű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. Ezzel vádolták Jézust, távol álljon tőle a részegség, a tobzódás. Azonban Jézus Krisztust vádolták, mert ezekkel az egyszerű emberekkel foglalkozott, és igyekezett őket kirántani abból az erkölcsi szennyből és mocsokból, amelybe süllyedtek. Elvárták volna, hogy a társadalom elitjével tartsa fenn a kapcsolatot, alakítson ki magának egy zárt kört, amelyen belül szervezkedjék, és megalapítsa az ő országát, szervezzen egy hadsereget, és a romaiakat üzze el. Ezt várták volna tőle. De Jézus munkásságának már az elején rájöttek arra, nagyon hamar, hogy Jézus egyáltalán nem törekszik ilyesmire. Kiábrándultak belőle, és attól kezdve igyekeztek őt minden úton módon megállítani, a sokasság előtt lejáratni, és az ő munkáját semmivé tenni. A sokasság azonban nagyon szerette Jézust, népszerű volt előttük, azért, mert betegeiket meggyógyította, azért, mert támogatta, segítette a szegényeket, azért, mert jól lakatta őket, és amikor megvendégelte az 5000 embert, ez számukra egy újabb jele volt annak, hogy Jézus Krisztus a legjobb úton van a királyi trón felé. Ez igen, mondták egymásnak, egy ilyen ember, aki törődik a szegényekkel, és jól lakatja őket. Ez király, ilyen kell nekünk. S valóban Jézust meg is akarták fogni, és királlyá akarták kenni, és akkora volt bennük a lelkesedés, hogy meg is tették volna, ha csak Jézus el nem rejtőzik közöttük, és a tolongó tömegben nyoma nem vész. Jézus Krisztus ekkor félrehúzódott, és elrejtőzött előlük. Azért, mert tudta, hogy ezzel egyrészt földi munkásságát kompromittálna, másrészt pedig nem is azért jött, hogy földi király legyen sem akkor, sem később. Jézus Krisztust egy másik alkalommal is, mint királyt üdvözölték, és hozsánnákat zengtek neki. És erről a hozsánna szóról valószínűleg a kedves hallgatónak eszébe is jut az esemény, a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe. Jézus Krisztus egy szamár hátra ült, és a tömeg pálmágakkal üdvözölte őt. Amikor meglátták Jézus szamár háton, akkor csepet sem találták nevetségesnek, ahogy az ma történne. Mert akkor volt egy bizonyos ceremónia, amely a királyok beiktatásakor, trónra ültetésekor zajlott le, és ennek többek között része volt a szamárháton bevonulás Jeruzsálembe. De ez sem véletlen. Van egy jövendőlés, ami arról szól, hogy a megváltó, az eljövendő király szamárháton ülve fog bevonulni Jeruzsálembe. Azonban Jézus Krisztus nem azért tette ezt, hogy az embereket újból a maga oldalára állítva királlyá kenettesse magát,
hanem mert a jövendőlés, amely róla szólt, be kellett teljesedjen. És Jézus Krisztus azzal, hogy királyokhoz illő ceremónia keretén belül vonult be az utolsó héten, életének, földi életének utolsó hetén, Jeruzsálembe, ezzel is az emberek előtt ki akarta nyilvánítani az ő királyi mi voltát. Igen, király vagyok, de nem olyan, amilyet ti vártok. Végül azonban a tömeg rajongását keserű csalódás váltotta föl, és a nép vezetői gúnyolni is kezdték egymás között. Máté 27.42-ben olvassuk, hogy amikor Jézus Krisztus szenvedések és fájdalmak között függött a kereszten, azt mondták egymásnak, nézd, Izrael király! Ez aztán a király. Hova került? Ha valóban király, szálljon le, szabadítsa meg magát, s minket is. És amikor már nem győztek egymás között gúnyolódni, oda kiáltottak Jézusnak, ha Isten fia vagy, ha király vagy, szállj le onnan. Íme hova jutott az az ember, aki mindenkivel jót cselekedett, és aki az örök életnek, Isten országának igazságait tárta fel előttük. Vajon mit teszünk mi Jézussal, ha életünkbe belép, és ha netalántán mást hoz, mint amit várunk tőle? Számítunk egy vagy más dologra, de ő nem teljesíti a mi vágyainkat úgy, ahogy mi azt elképzeltük. Ekkor mit teszünk vele? Megengedjük, hogy akarata szerint végezze munkáját életünkben, vagy hátat fordítunk neki?

Jézus Krisztus, mint király érkezett meg, mint Isten országának királya. Egy olyan király, aki mindenki fölött úr akar lenni, aki csak őt választja. Milyen király Krisztus számunkra? Milyen király Krisztus számodra, kedves hallgatom? És mit vársz tőle? Mit vársz, hogy a te életedben tegyen? Talán boldogságot várunk attól, hogy Krisztus belép a mi életünkbe. De a boldogság nem jött el, sőt, mondhatnánk, az életünk nehezebb, amióta Krisztust követjük. Talán gyógyulást várunk tőle. De lehet, hogy a betegség nem szűnik meg, amióta Krisztus az életünkbe jött. Lehet, hogy jólétet várunk tőle, de amióta Krisztus az életünkbe jött, nem megy jobban nekünk. Lehet, hogy békességet várunk tőle, s a családban azóta több a háborúság, amióta Krisztus az életünkbe jött. Mit várunk Krisztustól? Mit hozott Krisztus számunkra? Lehet, hogy csalódottak vagyunk, mert a mi vágyaink nem úgy valósultak meg Krisztussal kapcsolatban, ahogy mi azt előzőleg elképzeltük. Lehet, hogy mi kértünk és vártunk tőle ezt vagy azt, és ő mást hozott számunkra. Krisztus mégis lehet király számunkra. Hogyan? Lukács evangélium a 4. fejezetében a 18. és 19. versek egy már sokat idézett kijelentését tartalmazzák Jézusnak. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ez Jézus Krisztusnak gyakorlatilag az a szándéka, amelyet mint király szeretne megvalósítani az emberek életében. És azt is mondja ő magáról, hogy felkent. És arra van hatalma, arra van küldetése, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse. Kedves hallgatom, te meghallottad Krisztus evangéliumát? Mert ha igen, akkor már is rendelkezel az első dologgal, amelyet Krisztus, mint király adományoz neked. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Megvigasztalt téged valaha Krisztus? Ha kéred, megteszi. És akkor részed lesz egy másik dologban is, amelyet Krisztus, mint király, megadhat neked. Azért jöttem, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Volt-e valami az életedben, kedves hallgatom, amitől sikerült megszabadulni? Vagy ha esetleg nem sikerült, kérheted Krisztust, és ő megszabadít? És akkor ismét, mint királytól, kaptál tőle valamit. A vakok szemeinek megnyílását hirdetni jöttem, s hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Jézus Krisztus nem azért jön, mint király, hogy a környező országokkal háborút indítson. Nem azért jött, hogy politikai síkon kivívja a jogainkat. Nem azért, hogy törjön és zúzzon, és nekünk helyet készítsen a romhalmaz tetején, hogy a mások nyomorúságán boldog.

Éldegéljen egy nép, a kiváltságosok egy rétege. Jézus Krisztus azért jött, hogy mindezeket a dolgokat megtegye, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse, hogy a bánatos, szomorú szívű embereket megvigasztalja, és mindannyiunkban újjáélessze a reménységet, hogy lehet a jövő jobb is. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy anyagi jólétet teremtsen nekünk, hogy megtöltse a szánkat nevetéssel, boldogsággal, jókedvel, szórakozással, hanem azért, hogy életünkbe békességet, nyugalmat hozzon, és azért, hogy felkészítsen azoknak a mennyei lakhelyeknek az elfoglalására, amelyeket ő nekünk készített, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Jézus Krisztus életünk királya akar lenni. A fentieket csak úgy végezheti el, ha ő irányítja az életünket. Gondolataink, szavaink, tetteink vezérlője kell, hogy legyen Krisztus. Ő az, aki irányítja gondolatainkat. Ő az, aki irányítja beszédünket. Úgy beszéljünk, ahogy ő beszélt. Úgy cselekedjünk, ahogy ő cselekedett, úgy szeressünk, ahogy ő szeretett. Jézus Krisztus, mint király, megszabja nekünk is azt az útat, amelyet, mint hűséges alattvalóinak, nekünk is járnunk kell, és nagyon szépen, röviden összefoglalja, mi az, amit elhoz az ő országa, mi az, amit megkíván valósítani. És ennek a kijelentését találjuk Máté evangéliumában, az 5-től a 7-ig terjedő fejezetekben, a hegyi beszédben. A hegyi beszéden belül pedig van egy különösen szép rész, amelyben Jézus Krisztus elmondja azt, hogy mit vár el, és mit ajánl fel alattvalóinak. Hallgassuk figyelemmel. A 3. verstől a 10-ig terjedően olvassuk az úgynevezett boldogságokat. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Azok válhatnak Krisztus országának tagjaivá, akik hajlandók lemondani a világ gazdagságáról, az anyagi előnyökről, amelyeket a világ felajánl, azért, hogy Krisztust megismerjék, és amennyiben belátják azt, hogy Krisztus nélkül semmire nem viszik az életben, és semmi valós eredményt el nem érnek, akkor lelki szegénységükben megtalálják Istennek országát. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Nem az erőszakosok, a könyöklők, a másokat lábbal tiprók öröklik a földet, hanem a szelídek. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Akik keresik Istent és szeretnék őt megtalálni, azok meg is fogják őt találni, és megelégednek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Kedves hallgatom, ilyeneké Isten országa, ilyen embereknek válhat királyává Jézus Krisztus. A te királyod is lehet, amennyiben beismered lelki szegénységedet, amennyiben tőle várod a vigasztalást, amennyiben reál hagyatkozol, hogy ő oldja meg számodra az élet gondjait, amennyiben irgalmasságot cselekszel, amennyiben szeretetet mutatsz másokkal szemben, mint ő, amennyiben kész vagy vállalni a kényelmetlen gúnyolódást, a lenézést azok irányából, akik nem becsülik Jézus Krisztust, amennyiben ezeket vállalod, Jézus Krisztus semmivel fel nem cserélhető boldogságot tud neked ajándékozni. Hogyha így látjuk az életet, és ezeket az ígéket vesszük alapul, akkor megértjük Jézus királyságának alapját. Ő a mi szívünkben akar király lenni. Kedves hallgatóm, kívánom, hogy amint Jézus bevonult Jeruzsálembe, hasonlóan ünnepélyes, dicsőséges módon bevonuljon ma a te szívedbe, aki az adventi várakozás ide alatt készülsz megemlékezni a betlehemi gyermekről.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Zsoltárok könyve 111. fejezet, második vers. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük.

Vajon hogyan viszonyulhatunk egy olyan ismerősünkhöz, aki mindig késésben van? Találhatunk mentséget, kifogásokat egy olyan valakivel szemben, aki szokásszerűen késik? És mit tehetünk, ha éppen mi vagyunk azok, akik rendszeresen késünk? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Horváth Gábor lelkész addiktológiai konzultáns többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tudnivalókat megosztani velünk is e témában. Mai adásunkban a beszélgetés első részét fogjuk meghallgatni. E beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Kovács Ibolya. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Peti és Levi a falu szélén laktak, és a két ház kertjét csupán egy csendesen csörgedező, sekély kis patak választotta el. Gyakorlatilag együtt nőttek fel, együtt építettek bunkert a fűzfák tövében, és minden délután átugráltak a pataklapos kövein, hogy közösen játszanak. Egy napsütéses délutánon azonban apró félreértés történt. Levi kölcsönkérte Peti kedvenc zseblámpáját a padláson rendezett kincskereséshez, de játék közben elejtette, és az üvege megrepett. Ahelyett, hogy megbeszélték volna, mindketten makacsul felhúzták az orrukat. Ha nem vigyázol a dolgaimra, többé nem vagy a barátom, kiáltotta Peti sértődötten. Hát akkor ne is gyere át a patakon soha többé, vágta rá Levi, és dühösen becsapta maga mögött a kiskaput. Másnap reggel egy idős, vándorács János bácsi kopogtatott be Petiékhez szerszámos ládával a vállán, kisebb javítási munkákat keresve. Peti szeme felcsillant, és a patakpartra vezette az öreget. Látja azt a házat a túloldalon? A volt barátomé. Szeretném, ha építene egy magas, tömörfa kerítést a patakpartjára. Nem akarom látni őt, és az sem, hogy átlépjen az én oldalamra. János bácsi elgondolkodva simította meg a szakállát. Értem a dolgot, fiam. Bízz csak rám. Estére kész lesz a munka. Peti egész nap a szobájában ült, duszogva, de a haragja lassan kezdett elpárologni, és a helyét furcsa magány vette át. Hiányzott a közös nevetés. Alkonyatkor kisétált a kertbe, hogy megnézze az elkészült palánkot. Ám a látványtól elakadt a szava. Magas deszkafal helyett egy gyönyörű, masszív kis fahíd ívelt át a patak felett, simára csiszolt korláttal. A híd túloldalán épp akkor lépett ki a fák közül Levi. Megilletődve nézte az átjárót, majd óvatosan elindult Peti felé. A híd közepén találkoztak. Nem hittem volna, hogy hidat építetsz kettőnk közé azok után, amit mondtam. Szólalt meg halkan Levi, és előhúzta a zsebéből a gondosan megjavított zseblámpát. Ne haragudj, nem akartam elrontani. Peti arca elvörösödött a szégyentől, de a szíve hirtelen könnyű lett. Én sajnálom, hogy ekkora haragot tartottam egy apróság miatt, mondta és megrázta barátja kezét. Amikor megfordultak, János bácsi már a hátára vette a szerszámos ládáját. Rájuk kacsintott és csendesen így szólt. Falat építeni nagyon könnyű, de a falak mögött az ember mindig magára marad. Az igazi bátorság az, ha hidat versz oda, ahol mások csak szakadékot látnak.

0: Mindannyian ismerünk olyanokat, akik egy találkozóra mindig 5 perccel előbb érkeznek. Aztán olyanokat is, akik éppen beesnek, és olyat is, akik notórius késők, illetve hogyha azt ígérik, hogy 6 órára jönnek, akkor biztosan tudjuk, hogy fél hét előtt nem várhatjuk őket. Szóval ma erről beszélgetünk Horváth Gáborral, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Köszönöm. Többször voltál már a műsorunkban.
1: Köszönöm.
0: Szóval a késésről fogunk beszélgetni. Ez csak egy egyszerű időbeosztási kérdés, vagy a mélyben azért sokkal több dolog van? Gondolom, hogy ez így van.
1: Igen, ez egy komplex kérdés. Azt gondolom, hogy nagyon sokféle oldalról megközelíthetjük a kérdést. És nagyon sokféle háttértényező befolyásolhatja azt, hogy az időtudatosságom, az időgazdálkodásom az milyen. És pontosan azért, mert több oldalról is meg lehet közelíteni a kérdést, ez egy nagyon izgalmas és szerteágazó téma, és le lehet rendezni könnyen, gyorsan, hogy hát, hogy egy notórius késő, és ő egy ilyen ember nem tiszteli a másikat, ő pedig egy precíz, pedáns ember, és hogy őről példát lehet venni. Tehát nyilván ez a sarkított megközelítés, de valóban sokkal komplexebb szerintem a kérdés, és nem lehet lerendezni egy-két mondattal gyorsan.
0: Igen. Akkor egy kicsit ássunk bele, hogy miért van az, hogy vannak emberek, akik folyamatosan elkésnek mindenhonnan.
1: Hát kezdem magammal, tehát hogy ne csak így általánosságban beszéljek. Tehát a Schuster cipője kérdésben, hogy ez a téma, nem lennék én a jó reklámarca a pedáns embereknek. És nyilván azért is fontos számomra ez a kérdés, mert rengetegszer küzdöttem, és küzdök mind a mai napig azzal, hogy lehet egészségesebb időgazdálkodással, egészségesebb hozzáállással kezelni a kérdést. Most nézem először azokat a területeket, amik nem rajtam múlnak. Nézzük mondjuk a körülményrendszert.
0: Uh-huh. Igen, hogy az életben milyen kihívások vannak, milyen élethelyzetben vagyunk. Egyébként most, hogy beszélsz magadról, így én is nagyon magamra ismertem, úgyhogy most úgy fogunk erről a témáról beszélgetni, hogy teljesen egy cipőbe járunk mind a kettőt. És akkor valahogy a tapasztalatokat reméljük, hogy át tudjuk majd adni, meg egy kicsit előre tudunk lépni. Szóval vannak olyan körülmények, amiben benne vagyunk valamilyen élethelyzetben.
1: Így van, és akkor szerintem érdemes elkezdeni mindjárt a KH-nál. Tehát nézzük azt, hogy honnan jövök és milyen mintákkal gazdagított a családom.
0: Akkor most először a gyerekkorral.
1: Kezdjük a gyerekkorral. Jó. Szerintem az fontos, mert hogyha egy családban én úgy szocializálódom, hogy ott a rend és a rendszer az egy alap, ahol a szülők számára is az időpontok, a pontosság, az egy olyan minta, egy olyan egyértelműen lefektetett bázis, akkor a gyermek számára ez a természetes. Pontosan indulunk el, pontosan érkezünk meg valahova, van egy családi esemény, van egy nyaralás, van egy lefoglalt időpont, nem kérdés, hogy oda időben felkészülünk, időben indulunk, ez lenne az ideális. De nem tudom, hogy ha beszélgetnék családokkal, mennyire jellemző az, hogy utolsó utáni időben indulunk el, reggel az iskolában a pakolásnál ott van még az, hogy a gyerek nem pakolt be, a szülő ott pörgeti magát, a szendvics nem készült el este, akkor reggel kell, van egy családi nyaralás, nálunk mindig sajnos megjelenik az, hogy van egy tervezett időpont, meg van a reális időpont.
0: Igen.
1: És ugye van az, hogy a reális időpont úgy van megalkotva a fejemben is, hogy el akarok indulni mondjuk 10-kor, akkor azt mondom, hogy 8-kor indulunk, akkor 10-re körülbelül összejön a család, de általában az is csúszik, tehát hogy már eleve, amikor be van tervezve a fejben a késés, az mutatja azt, hogy a rendszer valahol nem egészségesen működik. És itt azt gondolom, hogy a hozott minták, a hozott és kapott megküzdési stratégiák, vagy azoknak a hiánya nagymértékben befolyásolja azt, hogy a későbbiekben hogyan alakul a saját már általam vezetett családnak akár a rendszere és a hétköznapi kihívásai.
0: Igen, azért most bennem egy kicsit elindult egy gondolat ezzel kapcsolatosan, mert hogy valami nem fekete-fehér, hogy amikor egy családi mintát olyan nagyon pozitívnak állítasz be, hogy ott minden normálisan időben indul, és mondjuk én belegondolok az én családomba, tehát nálunk ez tényleg nem így volt. Viszont van egy ilyen impulzív dolog is, hogy az ember egy ilyen vidám és önfelett családi életet képzel el, vagy olyanba szocializálódik, vagy olyanba, amikor állandóan ez a görcsös megfelelési kényszer van abban, hogy soha ne késünk el, hogy minden jól működjön. Szóval itt egy kicsit most azért...
1: Jó a felvetés, mert ugye ez azt mutatja, amit most példázol, hogy egy rigid, pontos és keretes család nem biztos, hogy boldogabb, és lehet, hogy egy meditárá jellegű, hangosabb, impulzívabb közegben a késés az általános, viszont van egy boldogabb és meghittebb közeg. Nyilván a kettőt kéne vegyíteni, nem?
0: Igen.
1: Tehát, hogy boldogan pontosan működni, a rendet és a rendszert alapként tekinteni, és közben tudni néha elengedni dolgokat, ez lenne a legjobb.
0: Ha már említetted itt a családokat, a házastársakat, akkor hát ez egy alapvetően lehet egy nagy probléma, mert például nálunk a házasságunkban éppen úgy van, ez az első perctől kezdve, ugye a férjem egy rendkívül precíz ember mindenben, én meg pontosan az ellenkezője vagyok, és azért ez nem egyszerű, bár én magam részéről nem szeretném, hogyha minden állandóan olyan precíz és olyan tökéletesen menne.
1: Mert egyébként ugye van itt többfajta dinamikai lehetőség, az egyik az, hogy az egyik pedáns a másik kevésbé, van olyan mind a kettő pedáns, és mind a kettő mondjuk időgazdálkodásban gyenge.
0: De mondjuk azt talán nagyon nehéz lehet.
1: Mindegyik kihívásokat hordoz, és nagyon érdekes ugye így is nézni, hogy a személyiségbeli különbségek, de az is érdekes, hogy volt egy kutatás, ahol azt vizsgálták a kutatók, hogy az adott kutatásban részvevő személyek hogyan becsülnek meg egy percet fejben, óra nélkül. És ugye volt az a típusú megközelítés, ahol nagyjából jól lőtték be azt, hogy egy perc az mennyi időbe telik, általában még 3 másodperccel korábban is tették, és voltak azok, akik azt mondták, hogy a 70-75 másodperc az egy perc, és én magamon látom azt sokszor, hogy amikor vagyok egy feladattólódáson, már pedig a legtöbbször az is nehéz, és most már jön egy következő probléma, ez a felgyorsult világ, ahol annyi feladat van, amit nehéz egy időbe bele passzírozni, de egy egészséges időtudatossággal rendelkező ember úgy működik, hogy tudja, hogy van X idő, és akkor azt jól tudja beosztani. Én általában úgy vagyok vele, hogy el kell indulni mondjuk 5 perc múlva, de akkor még belefér az, hogy elindítsam a mosást, vagy belefér az, hogy a kutyának kiszedjem a kaját, és belefér az, hogy még elolvassak egy levelet, és általában azon kapom magam, hogy mindig 1-2-3 perccel túllövöm a tervezett időt. Nem tudom, hogy ezzel tudsz azonosulni, de hogy ez is egy idő tudatossági különbözőség két típus között. Az egyik jól lövi be az időt, a másik rosszabbul, és ez nem jó vagy rossz, hanem más. Nyilván a jó jobb az, aki jól lövi be, de ilyenkor, amikor a másikat szidjuk, hogy ő milyen, mit tudom én, alávaló vagy rossz...
0: Egyetlen negatívan, igen.
1: Vagy negatívan megbélyegezzük, lehet, hogy ez csak arról szól, hogy az ő fejében az még belefér, pedig nem. És itt nyilván tanulni lenne fontos a hibákból, és ez nehéz, mert néha nem hibának érzékelem azt, amire úgy gondolom, hogy ez még oké.
0: Megtalálni az egyensúlyt. Ugye említetted azt, hogy ugye a családi háttér, hogy neked is nyilván volt egy családi háttered, van egy élethelyzetet, hogy most például, hogyha már rólad beszélünk, bocsánat, de te tényleg szoktál saját például, hogy most kisgyerekeid vannak, akikkel elindulni, problémákat megoldani, nem egyszer, és mellette ott van mind a kettőtöknek a munkája, tehát ez is egy...
1: Így például a gyerekeknél például hasonló, hogy életciklus probléma, ha csak én vagyok meg a feleségem, vagy te meg a férjed, akkor ott ketten gazdálkodtok az idővel. De ott van mondjuk 2-3 gyerek, ott az is kérdés, hogy ők hogyan molyolnak, mit molyolnak, épp milyen élethelyzetben vannak, a kislányoknak mondjuk stresszes az időszaka, akkor neki vécére kell mennie többször. Elment vécére, de el kell indulni, még egyszer meg kell állni útközben. A másik kitalálja, hogy jó, hát hiába mondta a szülő, hogy ez a feladat, de mégis elfelejtett valamit, és akkor ilyenkor a percek, a mikroidők összeadódnak, és olyan egy őrület. És az életciklusból is rengeteg plusz kihívás fakad. Könnyen beszél mondjuk az időtudatosságról egy olyan ember, aki mondjuk egyedül él, és hibázhat mondjuk valakit, akinek mondjuk van az, a háztartásában 3-4-5 másik ember. Ha gondoskodik az idős szülőkről például, vagy van egy élethelyzet, ahol van valami traumatikus plusz esemény, ezek mind-mind viszik az időt.
0: Azért van egy érdekes dolog, és ez nem olyan régen felvetődött egy ismerősünk kapcsán, aki folyamatosan elkésik. Viszont érdekes, hogy vannak olyan emberek, azért van egy-két helyzet, amikor viszont mindig tudnak pontosak lenni, tehát azért ez egy érdekes, mert mondjuk egy repülőjáratot nem késik le, vagy egy, ami számára fontos, ott nem késik le. Most ezek nyilván, hogy nagyon összetett dolgok, meg érdekes dolgok, de ez egy kicsit ez is benne van, talán.
1: Szerintem ez a következő vetülete a témának, mert ugye most néztük azokat az objektív tényezőket, igen, amikor valaki úgymond kevésbé felelős azért, ami történik velem. Az, hogy én milyen közegben születtem, hogy hogyan becsülöm meg az időt, hogy milyen életciklusban vagyok, ezek objektív dolgok, de ott van ez a szubjektív megközelítés, hogy miért van az mondjuk, hogy egy bizonyos helyzetben tuti nem kések el, egy másik helyzetben pedig lazábban veszem, hol van az, ahol ez már a saját hozzáállásom, a saját megközelítésem, vagy azt gondolom, hogy vele megtehetem, és ilyenkor nagyon fontos, hogy tudja az illető jelezni, vagy akár éjjelezni, hogyha azt hiszem, hogy valaki életében a prioritás listáján hátrébb vagyok, és megteheti velem. Itt nekem is kell határokat egészségesen tudni tartani a másik embernek, meg határokat kijelölni a másik embernek, és sokszor megjelenik akár a tiszteletlenség, hogy nem tisztelem annyira, mint a másik ember.
0: Igen, ami tulajdonképpen nem egy tudatos döntés, az csak csak azért így jön ki belőle, mert végülis, hogyha én elkések valakonnan, az lehet, hogy egy másik 10 embernek egy összetett időzítését pontosan felborítja egyébként, és tönkreteszi.
1: És mi van akkor, mert hogy nekem ez például sokszor volt probléma, és rajta kaptam magam azon, hogy mivel nekem sűrű az életem, lelkészként dolgozom, terápiát vezetek, én azt gondoltam, hogy a másik megértheti, hogy én uh-huh. nekem, és még mondták is, hogy Gábor, megértem neked olyan sok a dolgot, és én ráültem erre, hogy hát igen, tényleg.
0: Igen.
1: De hogy ez nem egy korrekt hozzáállás, mert akkor azt gondolom, hogy én több vagyok a másik, és én, mint a másik, és én megtehetem. És ez egy nagyon felébresztő szembesülés volt, amikor rájöttem arra, hogy nem, ugyanúgy az, hogy én pontos vagyok, hogy nem vagyok pontos, azzal a másikban valamit elültetek. Egyszer hallottam egy műsort, ahol megkérdezték az egyik interjú alanyt, hogy miért van az, hogy ő annyira precíz, hogy hozzá mindig órát lehet állítani. És mondta, hogy ez nem volt mindig így. De mivel üzleti életben élt, rájött arra, hogyha ő késik, akkor a másik elkezd gondolkodni az ő hibáiról. Uh-huh. És mire megérkezik késve, addig nem a jó érzésre fognak erősödni a partnerben, és neki az az érdeke, hogy a másik jó érzésre gondoljon rá, mert üzleti partnerként nem veszítheti el a másik bizalmát.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg.
1: Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el, együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Hálát adunk Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ez az ige pedig 2 Korintus 9:15-ben fogalmazódik meg. Micsoda rettenetes feljegyzéssel kell majd az emberi fajnak szembesülnie az utolsó napon, mivel az emberek óriási többsége visszautasította a végtelen áldozatot. Elvetette a leggazdagabb ajándékot, amelyet Isten csak e világnak adhatott. Minden áldásunk Krisztus felbecsülhetetlen ajándékán keresztül jut el hozzánk. Élet, egészség, barátok, értelmi képesség, boldogság, mind Krisztus érdeme által a miénk. Ó, bárcsak a fiatalok és az idősek felismernék, hogy minden, amiben részük van, Krisztus életének és halálának erénye útján jut el hozzájuk, és elismernék, hogy Isten a tulajdonos. Még az apostol is írja, nem a magatokéi vagytok. Még amikor egy kegyetlen mester uralma alatt voltunk, amikor a sötétség fejedelem uralta a lelkünket, az Úr Jézus Krisztus megfizette értünk saját vérének váltságdíját. Adjuk néki készséges szívbeli szolgálatunkat, és többé ne fosszuk meg őt attól, ami az övé. A Róma beliekhez írott levél 6. fejezetének 23. verse azt írja, hogy a bűn zsoldja a halál, de az isteni kegyelmi ajándéka örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Szent szava, gondviselése és szolgái által küldött üzenetei által Jézus naponta szól hozzánk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valami meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20. Jézus drága életét adta érted, hogy isteni természet részese lehess, megmenekülve a romlottságtól, ami a kívánság által van a világban. Add át magad neki a hálás szeretet biztosítékaként. Krisztus ingyenesen, nékünk adott szeretete nélkül most is reménytelen

egyedül Krisztus által mehetünk az Atyához. És ezt a zsidókhoz írott levél 7. fejezetének 25. verse támasztja alá, ami a következőképpen hangzik. Ennél fogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közben járjon értük. Hogyan békül meg Isten az emberrel? Krisztus műve és érdeme által, aki félretett mindent, hogy a közvetítő lehessen az ember és Isten megbocsátó szeretete között. A törvény, amelyet az ember áthágott, nem változtatható meg, hogy az ember megfeleljen annak elbukott állapotában, hanem megnyilatkozott, mint Jahve jellemének átirata, szent akaratának képviselője, és felmagasztaltatik, nagyjátétetik Jézus Krisztus életében és jellemében. Mégis van út az üdvösség számára, mert Isten szeplőtelen báránya megnyilatkozott, mint az a valaki, aki elveszi a világ bűneit. Jézus a bűnös helyére állt, és magára vette a törvénysértő bűnét. Nézvén a bűnös helyettesére és kezesére, az Úr igaz és megigazítja azt, aki hisz Jézusban. Annak, aki elfogadja Krisztust, mint az ő igazságát, egyetlen reménységét, bűnbocsánatot nyer, mert Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot. Krisztus igazsága, igaz ítélete és szentsége, amelyet Isten törvénye jóváhagyott, alkotja azt a csatornát, amelyen keresztül az irgalom elér minden bűnbánó, hívő, bűnöst. Azok, akik nem hisznek Krisztusban, nem is békélnek meg Istennel, de azok, akik bíznak benne, el vannak rejtve Krisztussal Istenben. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól, írja 1 János 1.9-ben a Szentírás. Bűnhordozóvá lett, és meghalt a kereszten, hogy biztosítsa az üdvösséget minden bűnös számára, aki megbánja tetteit, és visszatér Isten iránti hűségéhez. Csak Krisztus által juthatunk el az Atyához. Jézus így szól, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Krisztus magára veszi a törvényszegő bűnét, és neki tulajdonítja igazságát. Átalakító kegyelme által alkalmassá teszi őt az angyalok társaságára és az Istennel való beszélgetésre.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Sok szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Isten kegyelméből egy olyan időszakban vagyunk, időszak előtt állunk, amikor újból megújíthatjuk szövetségünket, azok, akik megkeresztelkedtünk, szövetségbe vagyunk megváltó úrunkkal. Az októberi hónap a 2026-os év záró szakaszát kezdi el, amiben ezen a szombaton és gyülekezeteinkben, ebben a hónapban a szövetség megújítás, szertartása, ünnepi Isten tisztelete következik. Kívánom, hogy senki sem maradjon el ebből a programból, mert ez a lelki program, az Úr Jézus Krisztus programja, amelyet meghagyott nekünk egészen eljöveteléig. Ma este László Varga Zoltán lelkipásztor igei üzenetét, bátorítását hallgathatják meg az igazi királyról. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Köszöntöm Önöket! Gondolom túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy nemzedékünk vezetői krízist él át. És nem csak helyileg, vagy különböző körökben, hanem sokrétűen. Vezetői krízissel küzd az egész világ. A legnagyobb katonai vagy politikai hatalmak egyre nehezebben találják meg azt a vezetőt, aki a nép, az ország, a rendszer élére álljon, és kielégítő, megfelelő, a szükségleteinket betöltő irányt tudjon szabni. Vagy ugyanígy vagyunk a helyi vezetőkkel is, akár egy megyei tanács, vagy egy városi tanács élére, egyre nehezebb olyan embert találni, aki elvállalja a vezetéssel járó terheket, és megfelelő, kielégítő irányt szabjon. Talán vannak olyan gyülekezetek és közösségek is, amelyek vezetői krízissel néznek szembe. Egyesek szerint a vezetők túl gyengék, mások szerint túl erősek, vagy a helytelen irányba mennek, vagy egyszerűen nehéz olyan vezetőt találni, aki vállalja a vezetés terheit. És így, ahogy az egészet átnézzük és felleltározzuk, elmondhatjuk azt, hogy a vezetői krízisnek bármilyen körben is jelentkezzen az, van egy személyes vetülete. Egyre nehezebben talál az ember valaki olyat, akire fel tudjon nézni, akit követni tudjon, akitől tanulni tudjon, aki mellett biztonságban érzi magát, akiről úgy látja és úgy érzi, hogy biztos irányba, biztos végfelé vezeti. A mai rövid elmélkedésünkben megnézzük egy olyan vezetőnek a példáját, aki úgy a régmúltbeli, mint a mostani vezetői krízisekre az abszolút és mindent megoldó személy lehet a megoldás, a végső megoldás. Csak előre figyelmeztetem Önöket, lehet, hogy nem ott és nem azt találjuk meg, akire számítunk és akit várunk. Máté evangélium a 27. fejezetében, az Úr Jézus Krisztus megfeszítésének a történetében a 37. vers tesz egy rövid, de mély megjegyzést. Jézusról írva az evangélista azt mondja, hogy feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, vagyis az ő halálra ítélésének okát, írván, ez Jézus, a zsidók királya. És amikor a katona, aki ezt a feliratot felszegezte a keresztre, beütötte az utolsó szeget, leszállt és elvette a létrát, talán még a létráról le sem szállt, és már is zúgni kezdett a tömeg. Voltak, akik szomorúan nézték a feliratot, hogy a mi királyunk, akitől vártuk az Isten országának felállítását, ilyen véget ér. Voltak, akik bosszúságukban zúgtak. Nekünk nincs ilyen királyunk, nekünk más királyunk van, nekünk nem kell ilyen. Voltak, akik szégyelték magukat. Voltak, akik talán bűntudattal olvasták a feliratot, hogy talán mégsem kellett volna feszítsmeget kiáltani. Miféle király egy ilyen király? Nézzük át röviden, hogy mit mond a Biblia arról, hogy milyen király is volt Jézus. Amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett, elterjedt a hír a pásztorok és a bölcsek között egyaránt, hogy megszületett a zsidók királya. Öröm volt, és az emberek szívében reményt keltett, világosságot, bizakodást a jövőt illetően. Talán alig-alig volt ember, akit zavart volna egy ilyen király sarj. Egy talán mégis akadt, Heródes, és az ő személyét tekintve, az ő akkori helyzetét ismerve, nagyon furcsa és ellentmondásos a benne felébredt féltékenység és harag. A feljegyzések szerint Heródes akkoriban már halálos beteg volt. Orvosai megmondták, hogy hetei, talán egy-két hónapja maradt, de még mindig úgy kapaszkodott a trónjába, mintha legalább 500 évig még őriznie kellene azt a bútordarabot. És amikor meghallotta, hogy itt van a zsidók királya, fellobbant benne a dű, a harag, a féltékenység, a félelem. Minden erejével azon volt, hogy emberi ambícióit megvalósítsa, és ezért igyekezett minden követ megmozgatni, hogy bebiztosítsa a tisztségét. Próbált belopózni a Krisztust imádok közé, hogy tönkre tegye az imádatukat.
mármint azokét, akik Krisztust akarták köszönteni, mint királyt. Ellenben ott voltak a pásztorok például, akik nem elégedtek meg az élet egyszerű feladatainak teljesítésével. Pedig elmondhatták volna ők is, a mai pásztorok is, s talán minden ember, hogy sokszor az élet egyszerűnek tűnő feladatai olyan nehéznek, olyan soknak, annyira kibogozhatatlannak tűnnek. Mert hát annyi minden van az életben. Fel kell nevelni a gyermekeket, gondoskodni az otthon szükségleteiről, kifizetni a számlákat, azon kívül vannak egészségügyi gondok, azon kívül munkahelyi gondok, és ebből mind-mind, ahogy az Úr Jézus mondja, az élet gondjaiból annyi összegyűl, hogy néha túl soknak tűnik. Alig van időnk már egymással beszélgetni. Alig van időnk egymást meglátogatni, még talán felhívni is. Legtöbb esetben az ember akkor hívja a barátait, ismerőseit, ha valamilyen feladatot kell megoldani, vagy közös problémát, vagy valamit elkérni, de máskor csak azért, hogy megkérdezzük, hogy van, ritka eset. Nem beszélve arról, hogy sokszor magunkra veszünk olyan gondokat is, amelyek személy szerint annyira nem érintenek, de a média hatására annyira bele gabajodunk sokszor a politikába, a sportpolitikába, sok különböző ilyen-olyan ügyletbe, hogy azt hiszük, hogy ezek az életünk legfontosabb részei. Ismerek egy szemét, aki már az időjárást, a bolti termékeknek a minőségét, a parkolóhelyek foglaltságát vagy telítettségét, mindent, amiben belebotlik egy nap, a politikai helyzeten keresztül ítéli meg. És ha valami nem jó, akkor az egyik oldala hibás. Ha valami jó, akkor bezzeg, ezek meg tudták oldani. Viszont ezek a pásztorok minden, úgymond életgondja feladattal úgy voltak, hogy mindig találtak időt a fontosabb dolgokra. Keresték a Szentírásban, úgy, ahogy sok száz vagy talán 1-2 000 kilométerrel odébb a bölcsek is, hogy vajon miféle megoldása van Istennek az emberiség nagy vezetői krízisére. És amikor megtalálták a megoldást a Bibliában, amikor az angyalok megmondták, hogy megszületett a zsidók királya, nagy volt az öröm. Elmentek, és ahelyett, hogy Herodeshez hasonlóan féltékenyen, irigykedve néztek volna rá, esetleg megpróbáltak volna ártani neki, ehelyett inkább hódoltak, és a hódolatukban az ajándékokon túl, a szép szavakon túl jelképesen alárendelték magukat a királynak. És ez a gyermek megnőtt. Olyan életet élt, olyan példát, hogy annak híre ment. Názáretben nőtt fel, és Názáret közmondásosan rossz hely volt. Az emberek, ha valahogy ki akarták fejezni valakinek a romlottságát, a rosszasságát egy egyénnek, egy közösségnek, egy városnak, na hát ez is egy olyan názáreti példa, egy názáreti észjárás, egy názáreti élet. Amíg nem jött ez a gyermek, és nem élt egy olyan életet, amely teljesen visszájára fordította ezt a mendemondát. Most már a názáreti jelzőről nem a romlottság, az erkölcstelenség, a rosszaság jutott az emberek eszébe, hanem egy olyan jellem, amelyik a legnehezebb körülmények között is tiszta, illatozó, mint a rózsa, a tavirózsa a bűzös mocsárban. A názáreti, az igen, mondták szülők serdülő gyermekeiknek, amikor példát állítottak eléjük. Amikor az idősebbek keresték az ifjak között, ki az, akiben reménykedhetünk? A názáreti? Az igen. Volt benne valami, valami különleges, ami megragadta az embereket. Megnyerte a bizalmukat, elhitette velük, hogy képes a szükségleteiket kielégíteni, képes nekik irányt szabni, reményt, valamit hozhat a jövő, ha ő hozzá azt a jövőt. Ezek az igazi vezetők velük született,
tulajdonságai, amit az emberek ösztönösen keresnek, és ha megtalálnak, ösztönösen követik is őket. Ennek volt a gyümölcse az, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, de ekkor még nem volt teljesen egyértelmű, hogy milyen királyként. Félreértett király volt. Az emberek várták, hogy szabadítsa fel őket a római ig alól, az elnyomás, a gyalázat alól, amelyről valahol sejtették a szívük mélyén, hogy ez tulajdonképpen valamiféle következménye is az ő életvitelüknek és észjárásuknak, mert ha követték volna Isten teljes szívvel, mindenben, még a kis dolgokban is, valószínű, hogy most az élet is másképp festene. És vágytak arra, hogy valaki ennek a sok melléfogásnak, a sok önzésnek, az elhidegülésnek, az Isten tiszteletek elkerülésének, az ige félretevésének a közvetlen következményét az életükből eltávolítsa, ne érezzék a súlyt, de mindezt úgy, hogy az ő életük ne változzon meg semmivel. Következmények szűnjenek meg, de tehessük nyugodtan azt, amit eddig. És ezért volt Jézus félreértett király. És az emberek csalódtak, mert egyrészt nem azt kapták, amit vártak, amit pedig Jézus felkínált, azt nem értették meg, és nem fogadták el. Aztán, amikor Jézus megtisztította a templomot, egy egész réteg fellélegzett. Végre megtisztította a templomot. Megtisztította a gyülekezetet. Helyreállította az Isten imádati légkört. Azonban Jézus királyi származását nem használta arra, hogy előjogokat harcoljon ki magának, sőt, királyi leszármazásának tudatában, és annak ellenére azt is megtette, ami nem lett volna kötelessége. Például templomadót fizetett. Habár a törvény szerint a király nem fizeti az adót, sem az ő fiai, ők az adót szedik. De Jézus bemutatta, hogy az ő rangja, az ő származása ellenére be tud állni az egyszerű emberek sorába, velük együtt tapossa az ösvényük nehézségeit. És ezzel Jézus Krisztus még inkább a tömegek, a túlnyomó többség szemében egyre inkább úgy festett, mint egy vele született, egy igazi, egy biztonságot és reményt nyújtó vezető. És így jutunk el ahhoz a pillanathoz, amelyet olvastunk emlékedésünk elején. Elolvassuk még egyszer ezt az igét, hogy felelevenítsük a mi emlékezetünkben. Miután Jézus Krisztus megszületett, angyalok adták hírül a király érkezését. A Szentírás harangozta be, és beteljesedett proféciaként ismerték fel ezt a királyt, ennek a királynak a megszületését a bölcsek, miután sokak szívében felébresztette a reményt, hogy eljött a helyreállítás ideje, most Jézus ott van a kereszten, és rá van írva a feje fölött függő táblára, hogy ez Jézus, a zsidók királya. És ez a tábla az alatta az emberek szem elé táruló képpel együtt egy ordító kontraszt volt. Király a kereszten. És számos kérdés merült fel. Lehet-e egy ilyen királyban hinni? Aki még magát sem tudja megmenteni, aki nem tud szembeszállni ezzel a konspirációval, amelynek következményeképpen oda jutott a keresztre. És szóvá is tették ezt az emberek a keresztje körül. Még az egyik lator is oda szólt neki, és azt mondta az utolsó leheletével, hát ha tényleg olyan kemény fiú vagy, akkor szabadíts meg magadat, és ha lehet, minket is. És még voltak, akik ezt várták Jézustól, a szabadulást. És úgy tűnt, hogy
A kereszten függő Jézussal együtt oda a remény. S főlehajtva, megszégyenülve, mélyen megrendülve és csalódottan mondták el: ez a zsidók királya. Vagy volt, aki haragudott, és ez a harag szégyennel volt vegyes. Itt van az az ember, aki állandóan tövis volt az oldalunkban. Aki állandóan, mintha egy riválisként elcsábította volna előnünk a tömeget. Rámutatott minden hibára, rámutatott a tévedéseinkre, rámutatott arra, hogy merre kellene mennünk, hogyan kellene éljünk, és mi tudjuk, hogy igaza van. De nem tudjuk elengedni, nem tudunk lemondani az előnyökről, a haszonról, az élvezetekről, amelyekkel eddig rendelkezünk. És amit felépítettünk magunknak, ezt a rendszert, amelyet az egész nép fenntart, és a tetején mi ilyen jól élvezzük az élet minden napját, most engedjük el, és ezt kérje a király: ez nem az én királyom. És elmondták nekünk: császárunk van. Az emberek mélyen megrendülve, szégyenkezve, mások haraggal néztek a keresztre. És lehet, hogy néha minket is megpróbálnak hasonló érzések. Mert egyrészt mi magunk is küzdünk problémákkal. Ott vannak a megélhetés problémái, szerintem nincs ember, akinek ne lenne valamilyen egészségügyi problémája. A család, az együttélés, a gyermekek nevelése, terheket, feladatokat ró reánk. Munkahelyi elvárások. Vannak társadalmi problémáink, van, aki nem tud beilleszkedni, van, aki félresodródott, van, aki úgy érzi, hogy élete kudarcot vallott az elmúlt évtizedek során, és keresik, úgy, ahogy akkor is keresték az akkorikor emberei a maguk mesiását, a kor mesiását, ahogy keresték sokan a maguk személyes mesiását, hogy ezeket a problémákat, ezeket a hiányosságokat, ezt mind oldja meg, hogy végre az élet mehessen tovább. Ne kelljen állandóan tajkolni, foltozni, javítani, hanem egyszerűen csak működjön az élet, és élvezzük az eredményeket. De lehet, hogy sokkal többet változhatna az életünk. Mindenképpen pozitív irányba. Ha a körülmények nem is, de mi magunk változnánk. És amikor Jézus Krisztus az evangéliumban elénk állít egy ilyen példát, a saját példáját, és elsősorban nem prédikációk révén, hanem az élet példáját, akkor az ember kényelmetlenül fanyalogva nézi végig, és azt mondja: hát azért mégsem lehet éppen úgy élni. Az azért ez különleges. Úgy érzi magát az ember, mint amikor egy végignéz egy futó bajnokot, egy maratonfutót, aki 2 órán belül befejezi a távot. Hát igen, ő megcsinálta. De ilyen talán nincs még egy a világon. Azonban Jézus velünk együtt taposta az élet legnehezebb ösvényeit. Sőt, merem állítani, hogy nincs az a szenvedés testi, vagy lelki, vagy bármilyen, amit az embernek el kell viselnie, és amit a Jézus szenvedései ne haladnának túl. Ezért mondta Luther Márton nem egyszer, hogy amikor panaszkodik a saját bosszúságai, fájdalmai, szenvedései miatt, akkor mindig eszébe jut, hogy Jézus többet szenvedett. És azt mondja, hogy akkor szégyenkezve elhallgat, és többet nem panaszkodik. És amikor egy ilyen valaki, aki osztozik minden nehézségünkben, minden kísértésünkben, minden bajunkban, és mindeközben bemutatja, hogy hogyan lehet tiszta és egészséges életet élni, egyenes jellemmel, becsülettel, a végsőkig belekapaszkodva az Atya kezébe, egy ilyen körülmények között bemutatott ilyen példakép
egyetlen egy egészséges választ válthat ki az emberből. És pedig azt, hogy elfogadjuk királyunknak, életünk urának, és követjük őt. Azonban nem ez volt Jézus életében, ez a kereszt, a végállomás. S ez a zsidók királya tábla nem volt ennek a végállomásnak a névtáblája. Egy állomás volt fontos. Talán a legfontosabb állomás Jézusnak, a királynak az útján. Azon az úton, amelyen megvalósította az emberiség megváltását, és a te üdvösségedet is, kedves nézőbarátom. Azonban ezt az állomást követte egy másik. Miután beszéltünk a megszületett királyról, vagy testet öltött királyról, aki később bevonult Jeruzsálembe, majd lett a zsidók királya, a halott király, utána beszélhetünk következő állomásként az újjászületett királyról. Mert a király újjászületett, visszatért, és ez egy sokkal mélyebb, sokkal több mindent magába tömörítő felkiáltás, mint amit például az Oroszlán király című rajzfilmben ordított dzsungelszerte a sok hírnök, hogy a király visszatért. Jézus Krisztus nem a tudatát elveszítve csellengett a világban, vagy átadva magát a nyugalomnak, a nem törődömségnek, annak a bizonyos Hakuna Matata érzésnek. Hanem Jézus Krisztus egy rövid időre azért tűnt el az emberek elől, mert az emberek megölték, ennek mélyebb vetülete pedig egyenesen az, hogy Jézus Krisztus, ahogy mondja Péter apostol, maga vitte fel bűneinket testében a fára, hogy mi az igazságnak éljünk. És utána visszatért ez a király. És ez volt az a király, aki megmutatta, hogy van kiút a halálból. És ezzel az útnyitással, a halál sorompójának az áttörésével, a Jézus, a király valami olyasmit nyújt az embereknek, amire soha semmilyen uralkodó nem volt képes, és nem is lesz. Lehet, hogy egyeseknek átvillan az agyán, hogy hát igen, de fejlődik a tudomány, és már értek el áttöréseket különböző frontokon. Viszont nem szabad soha elfelejtenünk, hogy a halál nem csak egy fizikai, egy biológiai, úgymond egy technikai probléma. Mert a halál a bűn következménye. És ameddig a bűn problémája nincs megoldva, addig a halálé sem lesz. Jézus a király azonban megoldotta mindkét problémát. És nagyon fontos felidéznünk azt ebben a pillanatban, hogy mit mond a Római Levél 14. fejezetében az apostol Jézus Krisztus királyi hatalmáról ebben a kérdésben. A Római Levél 14. fejezetében a 8. és 9. vers azt mondja, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk, mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. A különböző gazdasági, politikai vagy katonai kérdéseken túl, amelyek annyira megosztják és megterhelik a világ vezetőit, társadalmait, az egyszerű embereket sokszor. Az emberi lét mindeddig megoldhatatlan problémái azok, amelyek leginkább rávilágítanak a világban elhatalmasodott vezetői krízisre. Mert olyan vezető még nem született, aki betegeket gyógyít, aki halottakat támaszt, aki üdvözíteni tud. Éppen ezért mindamellett, hogy elmondjuk, hogy vezetői krízis van a világban, van egy valaki, aki az összeset túlszárnyalja,
és akinek senki a nyomába nem érhet. Akire bízvást rábízhatjuk hétköznapi gondjainkat, akire rábízhatjuk a bennünket foglalkoztató lelki terheket, az élet és halál kérdéseinket, és ezen is túl az üdvösségünk kérdését is rábízhatjuk. Mert ő már zsidókhoz írott levélben úgy írja, ő már útnyitóul végigment előttünk. Nekünk csak követni kell, végigmenni az úton, hogy ahogy ő győzött, győzzünk mi is. De addig is, amíg újból meglátjuk a királyt, ez a király elment, hogy helyet készítsen nekünk. És ez a helykészítés abban áll, hogy az atya előtt ott van, és mindegyikünknek a nevét megemlíti, ahogy ő maga mondja saját szavaival, vallást tesz rólunk, és mindazok, akik összekötik az életüket vele, akik elkötelezik magukat, hogy legyen bármi, legyen az öröm vagy bánat, legyen az útjukon dicsőség vagy szégyen, ők követik Jézust minden körülmények között, mert Jézus az ő királyuk, az egyetlen király, aki a kívánatos véget meg tudja adni. Mindezeknek a nevét Jézus vallástételként az atya elé tárja, és elkészíti helyünket a mennyei könyvekben, a mennyei lakhelyeken, és utána visszatér, hogy beváltsa ígéretét, mely szerint az ő követőinek is ott kell majd lenni, ahol ő van. Nem utolsó sorban pedig a közben járó király után meg kell említenünk a visszatérő királyt. Jelenések könyve több képet is bemutat a visszatérő királyról, és ezeken a képeken Jézus Krisztus úgy jelenik meg, mint a királyok királya, aki hatalomban túlszárnyal minden királyt együttvéve, aki jellemben túlszárnyal minden királyt együttvéve, akitől minden királynak tanulnia kellene jellemet, akitől minden embernek, önöknek, magamnak is tanulnia kellene jellemet, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan juthatunk el oda, ahol majd ránk boldogság, öröm vár, ahol többé nem lesz semmiféle elválás. És Jézus visszajön, hogy magához vegye minden ország, minden ember felett a hatalmat. Ezért fogják az őt váró emberek örömmel kiáltani, ímé a mi Istenünk, a mi királyunk, akit mi vártunk. Azonban, miután beszéltünk a megszületett, majd felavatott, meghalt, újjászületett királyról, a közben járó, majd a visszatérő királyról, Jézus Krisztus királyságának egy vetülete még elmaradt, és itt szeretnénk a mi elmélkedésünkben eljutni a végső tanulsághoz. Jézus Krisztus királyságának, az ő királysága áldásainak mindenféle szépségét, gazdagságát és hasznát egyetlen egy módon élvezhetjük és kaphatjuk meg. Nincsen más mód, úgy, hogy az előbbiekben láthattuk sem erőszakkal, sem csellel, sem kompromisszumokkal nem lehet a királyság, Jézus Krisztus királyságának az áldásait magunkhoz ragadni. Csupán csak egy lehetőségünk van. Ha átadjuk magunkat Jézus Krisztusnak, hogy legyen a mi életünk királya. Mert ahogy olvastuk az előbb, azért halt meg és támadott fel, hogy az életünk királya legyen, nem azért, hogy hatalmat ragadjon magához, hogy kizsákmányoljon, megalázzon és uralkodjon rajtunk, hanem azért akar az életünk királya lenni, hogy elvégezhesse a helyreállítás, az újjáteremtés munkáját. Az összes királytól eltérően Jézus Krisztus egy olyan király, akinek egyetlen vágya az, hogy az őt szolgálóknak adjon a legnagyobb dolgot, az örök életet, amit önnek is felkínál. Elfogadjuk-e Jézust életünk királyának? Kolossé beliekhez írott levélben, az első fejezet harmadik versében, a Kolossé beliekhez írott
levél első fejezetének 13. versében nagyon szép, bátorító igét találunk. Azt olvassuk itten, hogy Jézus megszabadított minket a sötétség hatalmából, legyőzte a sötétség urát, és átvitt minket az ő szerelmes fiának, Jézusnak, az ő országába. Jézus királyságának áldásait megkaphatjuk már ebben a földi életben is. A lelki nyugalmat, a vigasztalást, a világosságot, és még annyi mindent, amire szükségünk van a halál árnyékának ebben a völgyében. De mindez csak előkészít bennünket arra, amikor majd beléphetünk a király dicsőségének országába. Ez a zsidók királya. Ez a hívők királya. Ez az én királyom. Legyen az ön királya is. Imádkozzunk. Jó atyánk a mennyekben, hálát adunk neked, hogy újból a szemünk előtt kibontakozott az a nagyszerű jelenet, a Golgota jelenete, amely a legbeszédesebb kiábrázolódása, legmélyebb kifejeződése, ami atyánk az Isten igazi jellemének és az Úr Jézus Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetének. Bocsásd meg azt, ha néha lebecsültük, néha lenéztük, vagy akár szégyeltük, vagy néha bosszankodtunk amiatt, hogy egy ilyen valaki szeretne az életünk királya lenni. Segíts nekünket megérteni Jézus szenvedéseit, és mindazt az áldást, azt az áldott végkifejletet, az üdvösséget és az örök életet, mint annak következményét, annyira megbecsülni, hogy Jézusért, ami királyunkért mindent félretéve, oda szenteljük magunkat, és kövessük őt itt a földön. Segíts bennünket, hogy elköteleződésünkkel, engedelmességünkkel és hódolatunkkal koronázzuk Jézust életünk urává, és kövessük őt mindenben, amit csak kér, hogy eljuthassunk majd az ő dicsőségének országába is. Jézus nevében kértük ezt. Amen.

Hálát adunk a Jóistennek ezért az üzenetért, hogy egy olyan Istenünk van, aki király mai napig, és az ő királyi mi voltában, királyságában nem szégyelte azt, hogy közénk jöjjön, megalázkodjon egészen a keresztfának haláláig, és egy hasonló életet éljen mi hozzánk, melyben nem volt bűn, Istennel kapcsolatban maradva, és Isten dicsőségére élve a mi megmentésünkért. Tette ezt Jézus Krisztus, aki király volt mindvégig, és az ő királyságát úgy védte meg, hogy életét adta az ő állampolgáraiért, hogy megtartsa az ő országát. Kívánom, hogy mind állampolgárai lehessünk, és maradjunk az Isten országának Jézus Krisztus által. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

0: Hit, remény, szeretet.
1: Tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs, semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta: a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztény lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja: aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbevágó kérdés: hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen. De hogy nem mindenki hisz, azt bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja: azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében: tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát, és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja: némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok. Mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől meg vannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén, amíg nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hittáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hittáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hittáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hittáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hittáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hittáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Hittáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hittáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hittáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Hiszen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kérj Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kérj Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli Isten tiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felé nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2 Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első 2 versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve, ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből. Amen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Istennek igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 13. fejezetben a 11. verstől a 14. versig így hangzik Istennek igéje. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban, részegségben, nem bujálkodásban és feslettségben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Idáig az ige. Isten igéje szinte refrénszerűen fogalmazza meg és hirdeti felénk, hogy a lelkéletünk terén, az Istennel való kapcsolatunk vonatkozásában egy általános alvás, tétlenség jellemzi az embereket. Éppen ezért a Jóisten igéje, ahogy az előbb is említettem, szinte refrénszerűen szólít fel arra, hogy ébredjünk, mozduljunk meg ebből az állapotból. Pál apostol a felolvasott igében szinte cselekvő tevékenységnek nevezi a felébredést. Azért fogalmaz így Pál apostol, mert Isten nem csak azt várja tőlünk emberektől, hogy úgy ébredjünk fel és ne aludjunk, hanem mozduljunk is meg. Tehát valamilyen cselekedetbe menjen át az ébredésünk. Ezért kezdi így az üzenetét, ezt pedig cselekedjétek. Üzenetével ugyanis azt akarja kifejezni, hogy az alvásnak és az ébrenlétnek egy sajátos állapotában vannak az emberek. Ebben a kijelentésben az is benne van, hogy akik alszanak, azok tudatában vannak nagyon sokszor az állapotuknak, azt is tudják, hogy már fel kellene ébredni, csak éppen mégsem mozdulnak meg. Nagyon sokszor beszéltem hívő emberekkel, akik elmondták azt, tisztában vannak azzal, hogy milyen állapotban vannak. Tudják azt, hogy